0: A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész

0: Ért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekint szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzel fogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Városaink, a Fehér Barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pál összerzetes. Rendi közösségünkben nagyon szép hagyomány, amikor első remete Szent Pál atyánk főünnepén a gyermekeket megáldjuk. Erről szól szabályzatunk útmutatása is. Hagyományainknak megfelelően a gyermekek megáldása január 15-én, vagy az ezt követő vasárnap történik. Január 15-e első remete Szent Pálnak az ünnepe. A szertartást végezhetjük úgy is, mint a remete Szent Pált ünnepét előkészítő kilenced lezárását, de végezhető önálló szertartásként is. Szerzetes templomainkban remete Szent Pál ünnepéhez kapcsolódóan szoktuk a gyermekek megáldásának szokását megtartani, és úgy veszük észre, hogy sokan jönnek szülők gyermekeikkel együtt, hogy remete Szent Pál közbenjárására a Jóisten áldását megkapják. A liturgia szövege a következő képpen szól. Jézus az Isten fia eljött a világba, elfogadta, hogy gyermek legyen, aki növekedett bölcsességben, korban, Isten és emberek előtti kedvességben. Később ő maga is szeretettel fogadta a gyermekeket, megáldotta őket, beszélt méltóságukról és példaként állította őket azok elé, akik igazán keresik Isten országát. A gyermekeknek igazi fejlődésükhöz szükségük van a felnőttek támogatására. Ezért most első remete Szent Pál közbenjárásával kérjük rájuk Isten áldását, hogy gondoskodó védelemmel vehessük őket körül. A Szent Misét áldást vezető pap a következő könyörgéssel fejezi be a bevezető részt. Könyörögjünk, kérünk téged, Urunk, hogy az itt jelenlévő gyermekek, a boldogságos Szűz Mária, a szent őrző angyalok és első remete Szent Pál atyán közbenjárására állandó gondoskodása és oltalomra találjanak nálad, és a te akaratodnak megfelelően növekedjenek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Aztán egy pár gondolat esetleg elhangzik, hogyha külön történik az áldás, de hogyha szentmisében zajlik, akkor elegendő a hívek könyörgésében még fohászkodni, és az imádságokon keresztül a gyermekek megáldásával kapcsolatos lelki tartalmat még jobban megérthetjük. Az Úr Jézus azt kívánja, hogy az Isten országáért, a gyermekek példájára őrizzük meg magunkban a bizalmat, egyszerűséget és a szív alázatát. Erre törekedve terjesszük most elé kéréseinket, és mondjuk, add, Urunk, hogy gyermeki bizalommal fogadjunk téged. Urunk Jézus, te a szülőkön és az egyházadon keresztül mutatod meg a gyermekeknek szeretetedet. Add, kérünk, hogy minden szülő és nevelő buzgón gondoskodjon a rábízott gyermekek szívének és értelmének fejlődéséről. Add, Urunk, hogy gyermeki bizalommal fogadjunk téged. Te a keresség szentségében mindnyájunkat megajándékoztál az Isten gyermekség kegyelmével, és megnyitotta számunkra a mennyei atyád házát. Engedd, hogy alázatos szívvel és teljes bizalommal közeledjünk hozzád. Add, Urunk, hogy gyermekké bizalommal fogadjunk téged. Te, mint gyermek, megismerted az üldöztetést és a kitaszítottságot. Add, kérünk, hogy minden gyermek, aki megtapasztalta a háborút, az éhséget, a nélkülözést és a betegséget, találjon segítségre és oltalomra. Add, Urunk, hogy gyermeki bizalommal fogadjunk téged. Így szól tehát a bevezető szertartás, és most még a utolsó áldás, amelyet a celebráns, vagyis a szentmisét, gyermekek megáldását vezető pap imádkozik. Urunk Istenünk, te gyermekek ajkán fakasztottál dicséretet nevednek. Tekints kegyesen az itt egybegyűlt gyermekekre, akiket az egyház hittel ajánl jóságos oltalmakba. Szent fiad, aki a boldogságos Szűz Máriától született, szívesen fogadta a gyermekeket. Átölelte és megáldotta őket, és példaként állította őket mindenki elé. Szentséges atyánk, áraz le ezekre a gyermekekre bőséges áldásodat első remete Szent Pál közbenjárására, hogy felnövekedve az emberekkel jót tegyenek, hallgassanak a Szentlélek sugallataira, és ezáltal a hittanúi, hirdetői és védelmezői legyenek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ezután pedig szentelt vízzel hinti meg az Atya a jelenlévő gyermekeket. A szentelt víz emlékeztesse minket keresztségünkre és Jézus Krisztushoz való tartozásunkra, aki halálával és feltámadásával megváltott bennünket. És ezután egy végső záró áldással fejeződik be a gyermekek megáldásának a szertartása a pálosok kolostoraiban, templomaiban. Joggal kérdezhetjük, kedves testvérek, hogy hogyan és miképpen alakult ki a gyermekek megáldásának szokása. Egy kicsi történelmi hátterét tekintsük ennek a nagyon szép hagyománynak. Régre nyúlik vissza. A mai Hárshegy déli oldalán, Budapesten, már a 13. század elején egy kápolna állt, melyet Szent Lőrinc tiszteletére emeltek. Ez az egyenes szentélyzárodású egyhajú románkori építmény egyes feltételezések szerint a közeli Nádor falu plébánia temploma volt. A falu elnéptelenedett, és egy remettel gondozta ezt a kápolnát. Amikor a pálosok a területet birtokba vették, ezt a kápolnát használták. Aztán később a kápolna körül kialakult remete telep egybe kovácsolódott, egy tudatos és szervezett közösség formálódott ki, ez látható már a régészeti kutatásokból is. Az ország területére a 13. század második felétől egybegyűlt remetességek az évszázad végére hasonló akaratú azonos regulát óhajtó közösségé fortak össze, és így elengedhetetlen volt egy új rendi központnak a kialakítása. Lőrinc rendfőnök, aki 1300 és 1325 között volt, egy éles látású szerzetes vezető, felismerte a Pilis-hegység rengetegében megbújó Szentkereszt kolostorának, a rendbölcsőjének alkalmatlanságát erre a feladatra, ugye ez volt az első kolostora a pálosoknak, és adottságait tekintve Buda Szent Lőrincet látta a legmegfelelőbb helynek. 7 kilométerre van Budától, az ősi településtől, amelyet kedvező fekvése miatt IV. Béla királyunk a Magyar Királyság központjának épített ki. Ez a védelmi szempontból jelentős tényező volt, de kulturális téren is nagy lehetőséget foglalt magában. A pálosok által boldogként tisztelt Lőrincnek valóban sokat köszönhet a rend. Az ő rendfőnöksége alatt egyesítette az ország területén a különböző püspökségek joghatósága alá tartozó remetékek, akik azelőtt csak laza közösséget alkottak és különféle püspöki szabályzatot követtek. Aztán a remeték a régi kápolnát használták imádságaik alkalmával, majd sor került egy új templomnak a felépítésére. Megnagyobbították a szentélyfalait, aztán keleti irányban is megnagyobbították, 8 szög alakú szentélyzárodással látták el, majd kívülről 5 támpillérrel lett megtámasztva. Aztán a politikai helyzet is úgy alakult, hogy a pálosoknak a javát szolgálta. Eleinte a pálosok a szentszék által javasolt Anzsú Károly Róbertet nem nagyon szerették volna, hogy ő legyen a király. A pálosok a nemesség nagyobbik részével együtt II. Vencel cseh és lengyel király fiát szerették volna a trónon látni, de aztán végül is 5. Kelemen pápa, aki Gentilis bíborost küldte Magyarországra népes kíséretével egyetemben, megtörte a pálosok kezdeti ellenállását, ügyes diplomáciával csendesítette le, és így Lőrinc kérésére 1308. december 15-én egy oklevélben megadja a rend részére a már 1262-ben Boldog Özséb által 4. Orbán pápától kért ágostonos regulát. Itt még ugyan Szentkeresztnek szentelt közösségnek nevezik, de aztán a későbbiek folyamán a keresztüli remeték megjelölését már lecserélik első remete Szent Pál rendjének a nevére. Buda Szent Lőrincen már az első kolostor épület együttes messze felülmúlt a méreteivel és előre megtervezett funkcionalitásával a korábbi pálos kolostorokat. Az addigi alapítások inkább hasonlítottak egy remete lakra, ez most már egy monumentális épület együttes volt. Tehát megvolt a szabályzat, megvolt a pápai jóváhagyás, és a kolostor maga is képessé vált arra, hogy a rend központjává válik. Károly Róbert, miután a király hűségére tértek a pálosok, és ez természetesen ebben már tántoríthatatlannak mutatkoztak. Ők amúgy különben nem formáltak politikai jogot politikai szerepvállalásra. Álláspontjuk tiszta erkölcsű hitből fakadt, és nem az elnyerni kívánt nagybirtokok száma és minősége határozta meg azt, és a király ezért bőségesen jutalmazta a pálosokat, uralkodása alatt 23 új páloskolostor létesült, amiből többet maga a király alapított. Budaszentlőrincen 1340-ben volt németországi Miklós a rendfőnök, aki elrendelte, hogy a pálos lemeték fehér ruhát viseljenek, megkülönböztetésül a kóborló lemetéktől. A budaszentlőrinci építkezések nagyon meghatározóak voltak, királyi építészmesterek dolgoztak a 14. század második felétől, erre sok minden utalás van. És hát nyilván méltóvá lett arra, hogy egy komoly búcsújáróhely alakuljon ki. Ez meg is történt, amikor 1381-ben, III. Miklós rendfőnöksége idején, ekkor hozták Magyarországra a pálosen névadójának és lelki atyának, Thébai Remete Szentpálnak a földi maradványait. A történetét Hadnagy Bálint műve őrizte meg az utókornak, aki különben pálos szerzetes volt. Remete Szentpál erekjéi 1169-ben kerültek Egyiptomból Konstantinápolyba, Komnenosz Manuel császár alatt romlatlan állapotban. Sokat vándorolt, végül is Velencébe szállították 1244-ben. És aztán Nagy Lajos király, aki hadba vonult Velencével szemben, pontosan velenceiek indítottak hadjáratot a magyar királysággal szemben, és Nagy Lajos király győzelmet aratott, és ezt Remete Szentpálnak tulajdonította. Még mielőtt ez a hadjárat elindult volna, Páter Lukács, aki Mária Nosztrai kolostor priorja volt, megjövendőlte a királynak a győzelmét, és a következőt mondta. Ő legyőzhetetlen fejedelem, erősen bízom az Úrban, mert imád kétség kívül meghallgatást nyert, és fogadalmi ajándékodat, amit kívánsz, megszerzed. Vagyis a fogadalmi ajándék éppen Remete Szentpál erekéje volt, amit aztán valóban el is hoztak Magyarországra. Először a budai királyi kápolnába került, és aztán utána 1381. november 14-én fényes körmenet keretében vitték át Demeter esztergomi érsek vezetésével Budaszentlőrincre, az őt megélhető helyre. És így Magyarországot első Lajos király, vagyis Nagy Lajos király Remete Szentpál védelmébe és pártfogásába ajánlotta. És innentől kezdve sírja fontos zarándokhely lett, nagyon sokan jártak ide. Ahogy említettem korábban, Hadnagy Bálint páros szerzetes volt, aki összegyűjtötte a budaszentlőrinci csodatételeket, és ebben találunk utalásokat arra, hogy gyermekek is meggyógyultak Remete Szentpálnak a közbenjárására, és ennek a hagyománynak a nyomán őrizzük meg mind a mai napig a gyermekek megáldásának a nagyon szép szokását, hagyományát. Természetes, hogy ezen a budaszentlőrinci kegyhelyen szépen formálódott és alakult a pálosennek a liturgiája is, Remete Szentpálnak az officiuma, ami önálló pálos liturgia, és egyúttal budaszentlőrinci főkolostorhoz is köthető. Ilyen formán a liturgikus hagyomány éppen most a gyermekek megáldásával kapcsolatosan is ehhez az ősi kolostorhoz köthető. Sajnos ez a kolostor már réges-rég nem létezik. 1526-tól, a Mohácsi vésztől tekintjük a kolostor pusztulásának az idejét. Nem épült újjá, a kolostornak a romjai láthatók, ahogy a bevezetőben mondtam, a Hárshegy oldalában, egy nagyon szép környezetben, erdő közepette, a szép juhászné hely, ami esetlegesen az ismerő, akik ismerik a területet, ők ilyen formán tudják megtalálni ezt a budaszentlőrinci kolostorromot. Még egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni, nyilván, hogy mi rendi közösségünk próbálja ezt a helyet ápolni, bár nem a rend tulajdonában van, hanem az erdészeti, vagyis állami tulajdonban van, viszont bizonyos liturgikus cselekmények, szentmise, például Szent Lőrinc ünnepén megrendezésre kerül, vagy éppen a pálos 70 zarándoklat idején is keresztül mennek Budaszentlőrincen, és egy nagyon szép szobor van Markolt Sebestyén szobrászművésznek az alkotása, a gyermekét váró boldogságos Szűz Mária kismamaként ábrázolja a szűzanyát. Ez is utal valamilyen formában a gyermekek megáldására, az élet továbbadásának a fontosságára, annak szépségére. Kedves hallgatóink, Remete Szent Pál ünnepén pálosrendi kolostorainkban hagyományosan megáldjuk a gyermekeket, így imádkozunk értük. Kedves testvérek, a gyermekek megáldásával kapcsolatos történetet, eseményt hallhatták a mostani pálos műsorban. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és adj nekik erőt a mindennapi küzdelmeikhez. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

Ó, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit enniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek. Amen.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat. Amen.

Istenünk, kérünk téged, áld meg a családjainkat bőséggel és jóléttel. Segíts nekik megbesülni az általad adott kenyeret, és oszd meg velük gazdagságodat. Adj erőt és támogatást a rászorulóknak, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amelyet neked köszönhetünk. Amen.

minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van, és gazdagon ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz reánk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk. Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, és így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

kérlek, áld meg ezt az ételeinket és italainkat, hogy táplálóak legyenek és erőt adjanak nekünk a mindennapi teendőkhöz. Segíts minket abban is, hogy

Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy tanítványaiddal együtt minket is arra tanítasz, hogy földi életünk szükségleteit minden nap bízzuk rád, és egy ilyen összefoglaló fogalommal, a mindennapi kenyér fogalmával bízzuk azt a te gondviselésedre. Köszönjük, hogy ebben minden benne van, minden, ami a földi életünkhöz szükséges. A te csodálatos titkod ez, hogy miért nem valami más élelmiszer lett ez a minta, vagy ez az összefoglaló valami, hogy miért éppen a kenyér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát. Az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te új szövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, ami te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer az zarándokútunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Pulya Jószív. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: szól, ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

várja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: rászorulnak itt harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony...

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentélytevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás. Néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony!

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: a kiirgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus ég beszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg már!

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, végül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leópápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leópápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szentmise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szenté avatása. Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szenté avatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szentatya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyházmegyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járt a saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket, személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostol utód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelki pásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz.
Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye. Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinységével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó a guadalupei szűzanya a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára.
Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolna teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 8:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek főcelebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akotiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az zarándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedd reggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismeréséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük önöket innen az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Egy újabb nappal ajándékozott meg minket a Jóisten, adjunk hálát az ő ajándékáért. Reggeli imáinkat ajánljuk fel, elsősorban hálából, minden kapott kegyelemért. Hogyha a világba tekintünk, úgy tűnik, hogy több a fájdalom, a szenvedés, a nehézség, mint az öröm. Sőt, nekünk keresztényeknek, akik azt mondjuk, hogy krisztusiak vagyunk, nekünk is nagyon ritkán van igazi öröm és mosoly az arcunkon. Gondolkozzunk el, hiszen a mi Istenünk a szeretet Istene, a jóság Istene, aki azért teremtett bennünket, hogy gyönyörködjön bennünk, nem azért, hogy gyötrelemben éljünk. Nézzük meg, hogy mi az a mi életünkben, ami nem engedi, hogy átvegyük ezt az igazi örömet, ezt az Isten gyermeki békességet és szeretetet. Ezért ajánljuk fel ezeket a reggeli imákat, és kérjük bizalommal a mi égi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barát

0: barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.

0: és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Útra keltek tehát. Bejárták a falvakat. Hirdették az evangéliumot. És gyógyítottak mindenütt. A tanítványok nem tarthatták meg maguknak az örömhírt, amit Krisztustól kaptak. Tovább kellett azt adniuk. Ez ma is így működik. Mi sem hallgathatunk arról, amit láttunk vagy tapasztaltunk. Érdekes az, hogy Lukács evangélista összekapcsolja az evangélium hirdetését a gyógyítással. Jézusnál a kettő soha nem válik külön. Az örömhír nem csak a léleknek szól, hanem az egész embernek. Ahol Krisztus megjelenik, ott hit, remény és szeretet születik. A kapcsolatok meggyógyulnak. A bűnök bocsánatot nyernek. A láncok lehullanak. És nagyon sokszor a testben is megnyilvánul Isten gyógyító ereje. Nem mindenki kap meghívást ugyan arra, hogy tömegek előtt prédikáljon. De minden megkeresztelt ember küldetést kapott az örömhír továbbadására. Te sem vagy kivétel ez alól. Egy bátorító szó a munkahelyen. Egy vigasztaló telefonhívás. Egy őszinte tanúságtétel. Egy beteg meglátogatása. Egy közös ima a családban. Ezek mind az evangélium hirdetésének eszközei lehetnek. Ma megkérdezheted az Úrtól. Kihez küldesz engem? Hogy nem kell messzire menned. Talán éppen a saját családodban, a munkahelyeden, a szomszédságodban, vagy a baráti körödben vár valaki arra, hogy rajtad keresztül megtapasztalja Isten gyógyító szeretetét. Engedd, hogy a lélek munkálkodjon rajtad keresztül. Ne zárkózz magadba. Ne keress kifogásokat. Ne menekülj el a feladatod, a küldetésed elől. Semmi kétséged ne legyen afelől, hogy Isten ereje által képes leszel eleget tenni nekim.

Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közben járására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Egyetlen forradalom lehet eredményes. Próbáljunk megjavulni abban a reményben, hogy mások is ezt teszik. Akkor valóban jobb lesz a világ, mondta George Bernanos.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, különösen azon hallgatóinkat, akik most kapcsolták be a rádiókészüléket. Talán most ébredtek meg, vagy van, akik már útban vannak a munkahely felé, van, akik már elfáradtak és a munkából tartanak hazafelé. Bárhogyan is vannak, mi azt kívánjuk, hogy a Jóisten öröme, békéje töltse be a napjukat. És röviden el is mondjuk, hogyha velünk tartanak a délelőtt folyamán, mi az, amit hallhatnak itt. A reggeli ébresztő műsorunk közel 8 óráig tart, 8 óra előtt néhány perccel az igéző hangzik el, majd ótelekről közvetítünk szentmisét, a szentmise után a hét plébániáját fogjuk ismétlésben bejátszani.
2: 9 órától imaszándékaikat fogadjuk majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
1: Ismétlésben hangzik el Ferenc Kornélia műsora, a könyvforgató, az elfelejtett szavak 10 órától kezdődik, 10 óra 30 perctől pedig ünnepi prédikációt hallhatnak. A régiekből válogattunk, majd 11 órától
2: kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, 12 órától az Úrangyalát imádkozzuk, ezt követően a Zsolozsmát, a Zsolozsmából a napközi imaórát.
1: A déli magazin 12:45-kor kezdődik, ott majd friss híreket hallhatnak, megismételjük a nap evangéliumát, és egy aktuális témát is hozunk önöknek, vendégünk lesz Kozma Ferenc, a Bónuszpásztor Alapítvány munkatársa. A déli magazin végén majd egy újabb műsorismertető is elhangzik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy Cserealjáról lesz a délután a Szentmise, mely 6 órától kezdődik, illetve 8 órától a Szentségimádás Székelyudvarhelyről. Mindnyájuknak jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk, és hívjuk önöket, hogy most együtt hallgassuk meg a nap evangéliumát, melyet Karácsony Ervin gyakorlati éves kispap fog felolvasni.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyenek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatók! Jézus elküldi tanítványait, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Ehhez hatalmat és erőt ad nekik a gonosz lelkek és a betegek fölött. Ez a hatalom isteni eredetű, tehát a tanítványok Krisztustól kapták küldetésükkel együtt. Az apostoli küldetés az egyházban folytatódik tovább. Az apostolok utódai, a püspökök, valamint a püspökök munkatársai, a papok Krisztus nevében hirdetik az evangéliumot, szolgáltatják ki a szentségeket, és szolgálják az emberek testi-lelki gyógyulását. Ugyanakkor minden keresztény meghívást kapott az üdvösségre, és a keresztség által arra is, hogy életével és szavaival tanúságot tegyen az evangéliumról. A Krisztussal való közösségben azonban mindenkinek megvan a maga saját feladata és felelőssége. A tanítványoknak adott küldetés apostoli hatalom, tehát nem mindenkit azonos módon illet meg, hanem az egyház rendje szerint folytatódik az apostolok utódainak és munkatársainak szolgálatában. Az egyház rendje szerint folytatódik az élet. Krisztus az embereken keresztül munkálkodik életünkben. A keresztség, amelyet gyermekkorunkban kaptunk, felhatalmaz és erőt ad arra, hogy olyan emberekké váljunk, amely segít abban, hogy az életet tovább tudjuk adni bárki és mindenki számára. Az ördögök kiűzése az egyházban olyan hatalmat ad a papnak, amely fölött senki csak ő rendelkezhet egyedül. A hatalom, amelyet birtoklunk, sokszor embertársaink fölött ugyan erre tud visszahatni. Az élet és annak a szolgálata minden egyes ember számára fontos. Mindig meg vagyunk hívva arra, hogy ezt az életet szolgáljuk. Ugyanakkor a belső életre is kihat. Tehát meg vagyunk hívva arra, hogy a belső életben való növekedést embertársainknak továbbadjuk. Ez a varratlan köntös, amelyet Szent Pál apostol egyháznak nevez, olyan egység és olyan mélységes háló embertársak között, amely egybeköt mindenkit. Felelősek vagyunk tehát egymásért. Felelősek vagyunk minden egyes embertársunkért. Felelősek vagyunk azért is, hogy az egyház élete olyan legyen, amely Krisztus életét tükrözi vissza, amelyből sugárzik Krisztusnak az élete. Az apostolok hittek Jézusnak, ezért szó nélkül mentek és cselekedték, tették azt, amire Jézus küldte őket. Nekünk is mennünk kell,
Nekünk is hirdetnünk kell azt az örömhírt, amelyet nap mint nap tapasztalunk. Azt az örömhírt, amelyet Krisztus ránk hagyott. És azt az örömhírt, amelyben nap mint nap növekedünk, és ezáltal életet adhatunk minden egyes embertársunknak.

Köszönjük szépen Karácsony Ervinnek a mai evangéliumhoz fűzött gondolatait. Köszönjük, hogy itt a Sepsiszentgyörgyi plébánián szabadévesként van, és nagyon sokszor besegít ide a rádióhoz, akár a déli imákba is. Jóisten áldását kérjük az ő életére.

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozott.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Akik önökkel imádkoztak,
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. szeptember 23-án a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
2: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán az Ajnádi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. 102 éves asszony köszöntöttek Lemhényben.
0: Rokonai vasárnap, Lemhény községe elüljárói, község elüljárói pedig hétfőn délben köszöntötték a község és az egész felső háromszék legidősebb polgárát, a felső lemhényi Gál Erzsébetet 102. születésnapján. A matuzsálemi kort megért asszony Molnár Erzsébet néven kereken 102 esztendővel ezelőtt, 1924. szeptember 21-én látta meg a napvilágot Lemhényben Molnár Miklós és Orbán Mária gyermekeként. Négyen voltak testvérek: Erzsébet, Lajos, Gizella és Anna. 1943. március 13-án kötött házasságot az 1914-ben született és 1991. októberében elhunyt Gál Gáspárral, de Frigyükből nem született gyermek. Van azonban 5 keresztgyermeke. Előadás Székely udvarhelyen.
2: A függőségből való kilábalás hosszú út. A józanság nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra minden nehézség eltűnik. Nagy Tihamér 3 éve józan, ma este 7 órától a Székely udvarhelyi társalgóklubban beszél függőségéről, józanságáról, önmagáról való tanulásról és arról, mit jelent, ha valaki akkor is hisz benned, amikor te már nem hiszel magadban. Az esemény a Lélekportré beszélgetés sorozat része. A belépő ára 30 lej, ez italfogyasztást is tartalmaz, a részvételi szándékot üzenetben szükséges jelezni a társalgó közösségi oldalán, vagy a 0740 00 74 65-ös telefonszámon. Még egyszer a telefonszám: 0740 00 74 65. Pszichoszereda Fesztivál.
0: Szombatig zajlik az idei Pszichoszereda, Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiválja. Az esemény a Hargita megyei kulturális központban és a Segítő Mária római katolikus gimnázium bentlakásának dísztermében zajlik. Előadások, műhelymunkák és izgalmas kísérő programok, mint színházi előadás, könyvkibeszélő filmvetítés várnak, a főszerep pedig az önismereté lesz, és számos más figyelemfelkeltő témát felvonultató programmal is készülnek. A teljes program megtalálható a pszichoszereda.my.canva.site/2026 honlapon, és jegyeket az intime.hu-n válthatnak. Elmondom a honlap címét, bár lehet, hogy így kicsit nehéz kis, tehát pszichoszereda.my.canva.site/2026, és az in-time.hu oldalon válthatók a belépőjegyek. Medjugorje ima est Csíkszeredában.
2: Holnap délután 5 órától Csíkszeredában a Segítő Mária bentlakás dísztermében medjugorjai imaestet tartanak. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, aki vágyik a közös imára, szentmisére, szentségimádásra. Márton Áronra emlékeznek Oroszhegyen.
0: Az Oroszhegyi Kultúrházban holnap este 7 órakor a falu fiataljaival együtt Márton Áron nagypüspökre emlékeznek. Ez alkalommal az oroszhegyi emberek személyes emlékein keresztül idézik fel életét és alakját. Olyan visszaemlékezéseket gyűjtöttek össze, amelyekből megismerhetik azokat a találkozásokat, amelyek során a falubeliek kapcsolatba kerültek a nagypüspökkel. A fiatalok ezekből az emlékekből filmet is készítettek, a programot Márton Áron gondolataira épülő imaút, valamint régi fényképekből összeállított kiállítás is gazdagítja. Megemlékezés Mári falván.
2: Idén 10 éve annak, hogy elhunyt Kovács Piroska, aki élete során sokat dolgozott Mári falva és Székelyföld kulturális örökségének megőrzésén. Munkásságát többek között Európa Nostra díjjal is elismerték. Az évforduló mellett az eseménysorozattal a Mári falvi Nyírő József általános iskola névadó ünnepségének 30. évfordulójára is emlékeznek. A programsorozat első részeként szeptember 14-én videópályázatot indítottak a helyi iskola 4. és 8. osztályos diákjai számára. Az ünnepség október 5-e és 9-e között folytatódik a helyi tájházban.
0: A nyitott tájház program keretében a diákok kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és közelebbről is megismerhetik Kovács Piroska munkásságát, valamint a Mári falvi népi örökséget. Ezt követően a nyitott kapuk élő örökség nevezetű programsorozat keretében Kovács Piroska munkássága előtt is tisztelegnek. A délután népzenei koncerttel, a folk aktívval és még sok érdekességgel folytatódik. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy Kovács Piroska örökségét a fiatalabb generáció is megismerje, és továbbra is élő része maradjon a Mári falvi közösség életének.

0: Híreink végén röviden az időjárásról. Ma is gyakran megnövekedhetnek a gomoly felhők, hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Elszórtan zápor, zivatar ismét előfordulhat. Élénk erős marad az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 2 és 7, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek itt Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 8 fokot, Baroton 9 fokot mértek, Besztercén és Brassóban 8 fok volt, Csíkszeredában 3, Désen 6 fokot mértek, Dicsőszentmártonban és Déván 8 fokot, Fogarasról 9 fokot jelentettek. Gyergyóalfaluból 3 fokot jelentettek, Gyulafehérváron 8 fokot mértek, Kézdivásárhelyen 7 fokot, Kolozsváron 8 fokot, Máramarosszigeten 5 fok volt, Máramarosszigeten 7 fok, Maroshévízen 5 fok, Marosvásárhelyen 9, Nagybányán 8, Nagysármáson 7 fok. Nagyszebenből és Nagyváradról 9 fokot jelentettek, Resicabányán 6 fokot mértek, itt Sepsiszentgyörgyön 9 fok volt, Szatmárnémetiben 8, Székelyudvarhelyen 7, Temesváron és Tordán 8, Zilahon 10 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Pietrelcsinai Szent Páter Pió, kapucinus áldozópap. Pió atya 1887. május 25-én született Itáliában, Nápolytól kissé északkeletre, Pietrelcsina nevű faluban. Szülei Grazio Maria Forgione 1860-1949 és Giuseppa De Nunzio 1859-1929 kisbirtokosok voltak. 7 gyermekük született, köztük Ferenc volt a negyedik, utána még 3 kislány született. Már kisgyermekként részt vett a ház körüli munkában, a bárányokat és egyetlen kecskéjüket legeltette. Amikor édesanyja játszani küldte, Ferenc azt mondta, nem megyek, mert káromkodnak. Szívesen időzött az angyalok királynéja templomban, itt tanult hittant is. Amikor egyedül volt, a rózsafüzért imádkozta. 5 éves volt, amikor egy nyári délután, otthagyva játszótársait, bement a Szent Anna templomba. Megjelent neki Jézus szentséges szíve. Ettől kezdve voltak látomásai, őrangyalát is látta. Mielőtt otthonát elhagyta, a 15 éves Ferencnek 3 látomása volt. 1902. decemberében az Úr megmutatta neki, hogy egész élete folyamatos és kemény harc lesz a sátánnal. Másnap reggel Ferenc elindult és bekopogott Morcone kapucinus konventjébe. Január 22-én beöltözött, és a pietrelcsinai Pius szerzetesi nevet kapta. A cellája szemöldök fáján ezt a föliratot olvashatta. Meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal Istenben. Örömmel viselte a novíciátus kemény fegyelmét. A szigorú élet, fűtetlen szobák, mezitláb viselt csaru, és az önkéntes vezeklések azonban megrendítették egészségét, ezért elöljárói hazaküldték Pietrelcsinába gyógyulni és megerősödni. 1910-ben a Benventói székesegyházban pappá szentelték. Ebben az időben az ördög gyakran és olyan gorombán támadta, hogy ahhoz hasonlót csak Vianney Szent János életéből ismerünk. Pió atya azonban megkapta a fölismerés és a kitartó harc kegyelmét. Egészségi állapota miatt ismét arra kényszerültek, hogy hazaküldjék, és Pió atya 1916-ig Pietrelcsinában is maradt. Elöljárója, Benedek atya ugyan többször türelmetlenül hívta vissza a konventbe, de valahányszor visszament, rövid idő alatt visszaesett a betegségbe, ezért Pió atya úgy érezte, hogy csak terhére van társainak. Elöljárója Benedek atya a következő jelentést küldte a generálisnak. Tanúsítom, hogy Pió atyaim már 3 éve beteg, a gyomrában nem marad meg semmi, csak ha otthon van. 1915-ben behívták katonának, de az első vizsgálat után elküldték a katonai kórházba. Elöljárói 1916-ban San Giovanni Rotondo konventébe küldték, itt töltötte élete hátralévő részét. Több mint 50 évet. Sok misztikus kegyelemben részesült. Egy levele szerint 1910 óta viselte a láthatatlan stigmákat. 1912. április 18-án átélte a szívcsere kegyelmét. Ágoston atyának írta, Jézus szíve és az enyém, bocsánat a kifejezésért, egymásba olvadt. Már nem 2 szív dobogott, hanem csak 1, és az én szívem eltűnt, mint vízcsepp a tengerben. A könnyek adományát is megkapta. Sokat siratta a maga és a mások bűneit. Idegen nyelvekre az őrangyala tanította. Lelki atyának olykor, hogy belső személyes titkai ne kerüljenek avatatlan szemek elé, francia és görög nyelven írt, és amikor megkérdezte, hol és mikor tanulta a nyelveket, Pió atya ezt mondta, az égiek gyakran meglátogatnak. 1918. augusztusában átélte a megnyitott szív kegyelmét. Szeptember 20-án megjelentek testén Krisztus látható vérző sebei, a stigmák. Az Úr Jézus egyszer azt mondta Pió atyának, 50 évig viseled sebeimet, aztán hozzám jössz. És így is lett. Pió atya pontosan 50 év múlva halt meg, s halála pillanatában a sebek behegedtek. Az emberek keresni kezdték, egyre többen mentek el a San Giovanni Rotondo konventébe, hogy találkozzanak vele. Ezzel együtt megkezdődtek a vizsgálatok stigmáinak hitelessége felől. A kiküldött orvosok többsége kételkedett a hitelességükben, de egyikük, Festa doktor, nyilvánvalóan természet fölötti jelenségnek minősítette a sebeket. Egy hivatalos vizsgálatot végző egyházi személy ezt a jelentést küldte Rómába. Pió atya ördögtől megszállott, s a konvent tagjai csalók gyülekezete. Ellenségei még a konventből is el akarták távolítani, hogy a zarándoklatoknak véget vessenek. 1924. június 24-én megtiltotta neki, hogy hívőket fogadjon, gyóntasson, s bármi módon kapcsolatot tartson velük. Ezért Pió atya évekig remetei elszigeteltségben élt és teljesen egyedül misézett. Végül azonban e rendelkezéseket 11. Pius pápa egy újabb vizsgálat után 1933-ban visszavonta. Pió atya július 16-án misézett először újra a templomban nyilvánosan a hívők részvételével. Egy év múlva kezdte újra a gyóntatást. Ettől kezdve élete a reggeli szentmise után vég nélküli gyóntatásokból állt. 1954 nyarán a sokaság miatt a templom előtti téren kezdett misézni. Már 1925. januárjában megnyitott Pió atya egy 20 ágyas kis kórházat, majd 1932-ben fölvetette egy nagyobb kórház építésének a gondolatát a szegény betegek szenvedésének enyhítésére. A gyűjtés 1940-ben azzal kezdődött, hogy maga Pió atya, aki szegénységi fogadalma szerint pénzzel nem foglalkozott, egy öreg nénitől alamizsnaként kapott arany 10 frankossal megkezdte az adakozást. Az adományokat a magyar származású Kisvárdai Károly patikus kezelte. Amint híre ment a kezdeményezésnek Itáliából és az egész világból, áradni kezdtek az adományok, olykor több milliós tételekben. Bajocchi grófnő, miután Pió atya egy csodájával meggyógyította, egész jövedelmét rendelkezésére bocsátotta. Az építkezést 1947-ben kezdték, s a Casa Sollievo della Sofrenzát, szenvedés enyhítésének házát 1956-ban emelték föl. Pió atya ekkor a következőket mondta. Uraim és testvéreim Krisztusban, a Casa Sollievo della Sofrenza készen van. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a világ minden részéről hozzájárultak építéséhez. Olyan alkotás ez, amit a gondviselés a ti segítségetekkel teremtett. Csodáljátok és áldjátok velem együtt az Úristent. Mi elvetettünk egy magot, ő pedig szeretetének napsugarával életre fogja kelteni. A szeretet új serege kezdi meg tevékenységét Isten dicsőségére, s a betegek testének és lelkének erősítésére. Segítsetek továbbra is. Működjünk együtt az emberi szenvedés enyhítésének ezen apostoli munkájában, és az isteni szeretet, amely határtalan, és Isten, és az örök élet fényessége halmozzon el mindnyájatokat a kegyelem gazdagságával, amit Krisztus a kereszten szerzett. 1959. augusztusában a fátimai szűzanya vándorszobra két napig San Giovanni Rotondóban volt, és ez alatt Pió atya csodálatosan meggyógyult a betegség egy újabb nagy rohamából. 1964. május 11-én a Szent Széket tette meg általános örökösévé. 1968. szeptember 22-én Pió atya tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. Testvérei és a hívők imádsága közben 23-án meghalt. A lelki gyermekeinek írt leveleiből. Jézushoz a szíveddel is szólnod kell inkább, mint a száddal, sőt, bizonyos pillanatokban csak a szíveddel szabad szólni. Csak akkor szolgálunk Istennek, ha úgy szolgáljuk, ahogyan azt ő akarja. A könyvek olvasásával az ember keresi Istent, az elmélkedéssel megtalálja őt. A mi nyomorúságaink Isten irgalmasságának trónusai. Bele ne kezdjél semmibe, a legkisebb dologba sem, még nem ajánlottad azt Istennek. Az imádságnak álhatatosnak kell lennie, hiszen az álhatatosság a hit lényegéhez tartozik. Minden imádság jó, ha helyes szándék és jó akarat kíséri. Semmi miatt ne gyötört magad annyira, hogy elveszítsd lelked belső békéjét. Álhatatosan, bizalommal, nyugodt és derűs lélekkel imádkozzál. A lelkünknek szüksége van a szenvedésre, hogy a keresztnek mindennapi kenyerünknek kell lennie. Amint a testnek szüksége van a napi táplálékra, úgy szükséges a léleknek a kereszt napról napra, hogy megtisztítsa és elvonja a teremtményektől. Nem cserbenhagyás ez részéről, hanem szeretet. Ez az állapot nem büntetés, hanem szeretet, a leggyöngédebb szeretet. Áldjad érte az Urat, és megadással így áll a Gecemáni kert kelyhéből. Aki szeretni kezd, annak készen kell lennie a szenvedésre. Az ördögnek egyetlen bejárata van a lelkünkbe, az akarat. Egyéb rejtett kapuk nincsenek. Nincs olyan bűn, amit ne akarattal követtek el. Ha az akarat nem egyezik bele, nem bűn történt, hanem emberi gyengeség. A szív öröme a lélek élete. Az élet szentség kimeríthetetlen kincstára. A szomorúság viszont a lélek lassú halála, és nem jó semmire. Az ördög erős azzal szemben, aki fél tőle, de igen gyönge azzal szemben, aki semmibe veszi.

0: 2026. szeptember 23-a van, 7 óra és 36 perc a pontos idő. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolták be a rádiókészüléket. Önök a reggeli ébresztőt hallják, a mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket is. Ma van az év 266. napja, 99 nap van még hátra ebből az évből. Nézzük meg, hogy a világban milyen fontosabb események, híres neves személyiségek kapcsolódnak ehhez a mai naphoz.
1: 180 éve 1846-ban fedezték fel a Neptunusz bolygót.
0: 1861-ben 165 éve halt meg Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kis dedóvok megalapítója.
1: 1883-ban 143 éve megszületett Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró.
0: 165 éve 1861-ben született Robert Bosch, német gyáros.
1: 161 éve 1865-ben született Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő.
0: 1909-ben 117 éve született Móricz Virág, író.
1: 113 éve 1913-ban született dr. Tarics Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok.
0: 1911-ben 115 éve halt meg John Wesley Powell, amerikai felfedező, geológus, nyelvész és néprajzkutató, a Grand Canyon feltárója.
1: 1914-ben 112 éve e napon született Csépe Imre, költő, író, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja.
0: 97 éve 1929-ben Göttingenben meghalt Zsigmondy Richard, magyar származású Nobel-díjas kémikus.
1: 88 éve 1938-ban Bécsben e napon született Romy Schneider, német-francia színésznő, Sisi alakítója.
0: 1939-ben, 87 éve Londonban meghalt Sigmund Freud, osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója.
1: 1941-ben, 85 éve először végeztek gázkamra kísérletet Auschwitzban.
0: 1943-ban, 83 éve Madridban megszületett Julio Iglesias, spanyol énekes.
1: 75 éve 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot.
0: Ma reggel a csillagászati ősz kezdődött, ma van az őszi napi egyenlőség. A napi téma című rovatunk ehhez kapcsolódik. Köszönjük szépen Farkas Szilvia önkéntesnek, hallgassuk meg az előkészített anyagot.
2: Dicsőrtessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes a napi téma című műsorban. Ma, szeptember 23-án kezdődik a csillagászati ősz, azaz ma van az őszi napi egyenlőség napja. A napi egyenlőség két csillagászatilag fontos pillanatát jelenti az évnek. Ekkor a napkorunk középpontja a Földről nézve pontosan a földi egyenlítő fölött található. Ez a két pillanat általában március 21-én és szeptember 23-án következik be, azonban elsősorban a négy éventi szökőnapok miatt. Ez két-három napot is csúszhat a naptárunkban. A márciusi eseményt az északi féltekén tavaszi, a szeptemberit pedig őszi napi egyenlőségnek nevezzük. A déli féltekén azonban fordítva van. A márciusi az őszi, a szeptemberi pedig a tavaszi napi egyenlőség. Ezen a napon a nap két szélső pont között mozog a látóhatáron. Télen a téli napforduló időpontjában délkeleten kell és délnyugaton nyugszik, míg nyáron a nyári napfordulókor északkeleten kell és északnyugaton nyugszik. A tavaszi és őszi napjegyenlőség napján a nap félúton kell a két szélső pont között. Pontosan keleten kell és nyugaton nyugszik. Ezen a napon a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszú lesz, éppen 12 órás. A hónap nagyobbik része még a csillagászati nyár idejére esik, így nem csoda, hogy gyakran kellemesen meleg az idő, ilyenkor beszélünk vénasszonyok nyaráról. A régi gazdák igyekeztek a lehető legjobban kihasználni ezt az időszakot. Befejeződött a gabona betakarítása, kamrába vagy pincébe került a gyümölcs, és persze a must, hogy a következő évben is legyen jó bor. A népi bölcsesség szerint kellemes ősz vár az emberekre, ha sokáig közöttünk időznek a gólyák és a fecskék, és másodszor is kivirágzik az akác. Az állatok viselkedéséből is következtetni tudtak a küszöbön álló változásokra. Ha útra keltek a vándormadarak, akkor sejteni lehetett, hogy közeledik a hidegebb idő. Ugyan erre figyelmeztetett az is, ha hirtelen megbarnult és gyorsan lehullott a fák levelet. Az őszi napi egyenlőség pedig már egyértelműen előrevetítette a zordabb idők közeledtét. A pogány kultúra része volt az ehhez a naphoz kapcsolódó néphagyományok megünneplése, de a kereszténység elterjedésével megváltoztak a szokások és a hagyományok. Az év fontos fordulópontját jelentette a szeptember, vagyis Szent Mihály hava. Megjönnek az esők és hidegebbre fordul az időjárás. Ahogy rövidültek a nappalok, régen a munkában megfáradt emberek egyre több időt töltöttek meséléssel, közös énekléssel, a hagyományok felidézésével. Nem véletlen, hogy számos szokás kapcsolódik a hónaphoz, és mindenek előtt a nevét adó arkangyal alakjához. Szent Mihály napja, amelyet szeptember 29-én ünnepelünk, itt csak röviden szeretnék erről szólni, egyben egy gazdasági évforduló is. Ezután kezdték régen a kukoricát törni. A néphagyomány szerint Szent György napkor, azaz április 24-én a legelőre hajtott állatok ilyenkor tértek haza. Ez a nap volt a pásztorok elszámoltatásának, valamint szegőtetésének is az időpontja. Emlékezetesek voltak országszerte a Szent Mihály napi vásárok, valamint ez a nap volt a cselédfogadás egyik időpontja is régen. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ezen a reggelen is a Mária Rádióval tartottak. Isten áldása legyen életükön, családtagjaikon. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, köszöntjük szeretettel önöket, és elérkezett az a rovatunk, amikor megkérik önöket, hogy segítsenek nekünk, és szerkesszük együtt a következő perceket, köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat, várjuk hívásaikat a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. Nagyon rövid szöveges üzeneteket a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek. A mai napon Tekla és Livius nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel. Nézzük meg röviden a nevek eredetét és jelentését. A Tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége.
1: A Livius pedig latin eredetű név jelentése ólomszínű, kékes irigy, vagy egy másik feltevés szerint rossz akaratú.
0: És amíg beérkezik az első betelefonáló, kedves hallgatóink, engedjék meg, hogy köszöntsük szeretettel Szigyártó Szabit. Holnap lesz a születésnapja, de nem leszünk holnap adásban. Így hát ma köszöntünk, kedves Szabja, Jóisten áldjon meg téged szolgálatodért, kedves családoddal együtt, Isten éltessen sokáig.
1: És köszönjük, hogy olyan sokáig a reggeli ébresztőben részt vettél, szerkesztetted itt velem együtt, de a kedves hallgatók a Medjugorjei Fesztivál közvetítéseit, illetve fényképeket, videókat is neki köszönhetik. És úgy láttam, hogy van egy üzenet, de ez egy imakérés, azt majd 9 órakor fogjuk felolvasni.

Telefonálunk nincsen, üzenetünk sem érkezett, de van egy kedves papbácsi, akit szeretnénk köszönteni születésnapján, mégpedig Kovács Péter Pál plebános úr, Székely Szentkirályon teljesít szolgálatot, hát a Jóisten áldását kérjük az ő életére, munkásságára, és a kedves híveire is. Isten éltesse sokáig, kedves atyám!

0: Közben érkezett egy jó kívánság, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten áldását kérem mindenkire. Németországból írta Piroska. Köszönjük szépen, kedves Piroska, hogy ott a messzi távolban is bennünket hallgat. Mi is kívánjuk a jó Isten áldását, örömét és békét önre és minden szerettére. És úgy tűnik, hogy telefonáló van. Hallgassuk meg, hogy ők itt szeretne köszönteni. Halló, Mária Rádió!
1: Halló!
0: Hallgatjuk szeretettel. Halló, halló!
1: Mit tették az Úr Jézus Krisztus üdvikém? Alig lehet hallani a hangot, szívem. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek tégedet, Margit néni Csíkteredából.
0: Köszöntjük, Margit néni! Köszönjük, hogy velünk ébred.
1: Szeretném köszönteni Szentegyházán az én drága unokámot, aki engem segít rajtam, Simó Kingát. Vasárnap 27-én születésnapja lesz a drága unokámnak. A drága jó Úristen áldjon meg, adjon neki erőt, egészséget, hogy a két árva fiacskáját tudja nevelni, rendezni szüleivel. Nagy-nagy szeretettel. Engem is közben, mikor tud, jő, rendez. Áldjon meg a drága jó Isten, s adjon sok erőt, egészséget neki, sokszor érje meg születésnapját. Ezt kívánja Csíkszeredából László Margit nagymamája.
0: Köszönjük
1: mindenkit
0: szépen.
1: Nagy szeretettel köszöntök, s Anna néninek adjon a drága jó Úristen sok erőt, egészséget, hogy még maradjon közöttünk.
0: Köszönjük szépen Margit néninek a telefonját. Csatlakozunk a jó kívánságaihoz. És közben nézem, hogy a műsoridőnk hamarosan lejár. A Jóisten áldását kérjük, kívánjuk minden Tekla és Livius nevű hallgatónkra, de mindazokra, akik bármilyen fontos eseményt ünnepelnek a családban, közösségben, kiemelten a kedves önkénteseinket köszöntjük, és megkérem Jutkát, hogy olvassa fel a nap gondolatát, amelyet a mai reggel Szent Bonaventurától választottunk.

0: Kedves hallgatók, 7 óra 54 perc a pontos idő. Hamarosan búcsúzunk önöktől. Néhány perc múlva az igézőt, majd a szentmisét közvetítjük Ótelekről. Bekapcsolódhatnak azok, akik tovább tartanak a rádióval. Szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától könyvforgató című műsorával Ferenc Kornélia jelentkezik.
0: Egy ünnepi prédikációt hallhatnak ismétlésben a kedves hallgatók. 10 óra 30 perctől 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, majd déli 12 órától imára hívjuk önöket, az úrangyala imára és a zsolozsmából a napközi imaórára.
1: 4-1-kor kezdődik a déli magazin. A ma délutáni szentmisét 18 órától közvetítjük Csere aljáról, az esti szentségimádást pedig 8 órától Székelyudvarhelyről.
0: Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma reggel velünk ébredtek, velünk, és értünk imádkoztak, és imádkoznak, nagy szükségünk van. A Jóisten áldását kérjük mi is az önök életére, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Nekem azért kedves ez a rész, mert az Úrnak a gondoskodását érzem belőle. Ha így a világra tekintek, akkor most is van mit megkeresnie, és keresi is. Lehet rá válaszolni, meg lehet hallani az ő hívását, és ez az igevers, ez a saját életemnek is a valósága. Nem voltam hozzá mindig közel. Úton voltam, hol nagyon is eltávolodva, hol közeledve, és megtapasztaltam azt, hogy mindig vár, hogy egyengeti az ösvényt, az utat, ami felé vezet. A Szentmisében a prédikáció volt, és máskor én mindig úgy ésszel figyeltem a liturgiára, a homíliára, és akkor valahogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem azt hallom, hanem valamilyen ilyen nagyon erős belső hang hív, téged várlak, és ez nagyon-nagyon nagy megdöbbenést keltett bennem, és erős vágyat arra, hogy igen, mondjak valamilyen, mint egy mágnes, úgy tudnám elmondani, ami ellenállhatatlan. Nekem ez volt az a tapasztalat, ami a felnőtt hitre jutásom kezdete az én Isten gyermekségemnek az útjának egy nagyon-nagyon fontos fordulópontja volt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária rádió hallgatókat Ótelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, amelyet Heinrich József plébános mutat be. A kántori szolgálatot ellátja Tifán Bálint. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: és Kejhem osztály része, te adod vissza örökségemet. A mérőzsinór pompás részt juttatott nekem, valóban pompás az én örökségem. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket és a Mária rádió hallgatóit ma, amikor Szent Páter Pió áldozópapnak van az emléknapja. Isten minden szava, szintiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül benne bízik. Éppen ez a gondolat válik valóra a mai evangéliumban, amikor Jézus útra küldi apostolait. A földi dolgoktól való szabadság felszabadítja őket arra, hogy elinduljanak a bizonytalanság felé. Csak Isten igéjével vannak felvértezve, és nagyon megfontolandó, hogy Jézus nem hagyja vesztegetni az időt és az energiát azokra, akik nem fogadják be a tanítást. Mai helyzetünkben érdemes megvizsgálni, hogy vajon mi felszabadultunk-e a földi dolgok alól, és egyedül csak Isten igéivel vagyunk-e felvértezve, vagy tényleg a fogadó fél az, aki teljesen elzárta magát Isten igéjétől. Imádkozzunk a bölcsesség és a helyes megkülönböztetés lelkéért és megtérésekért is, hiszen a küldetéseink mindenkihez szólnak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűzmáriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, s vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozó papnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiad szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közben járására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. A szent ősök bölcsessége így tanít. Az Isten minden szava, szintiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül benne bízik. Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne fedjen, és hazugságban ne maradj. Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok, a család hazugságtól óvd meg lelkemet, és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort. Csak annyit adj, Uram, hogy épp elég legyen, hogy jó lakván meg ne tagadjak.

0: Lak, és azt nem mondjam, hogy vajon ki az Úr, és szükségből se lopjak, meggyalázva Istenem nevét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahova betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett jó testvéreim! Ma Páter Piónak van az emléknapja, múlt századunk aktív szerzetese, aki nagyon sok jót tett, áldozta az életét, mintegy megvalósította azt, amit Jézus mond a mai evangéliumban, amikor elküldi az apostolait. Ne vigyenek semmit sem magukkal, menjenek és hirdessék az igét, amelyet tanított számukra, adják tovább. Nem pénzért, nem juttatásért, hanem őszinte jó szándékkal, Krisztus iránti szeretetből. És még arra is figyelmezteti őket, ha valahol nem fogadják be, akkor ne reklamáljanak, ne veszekedjenek, ne bántsák őket. Egyszerűen tovább mennek, lerázzák a port a lábukról, és tovább mennek. És ez a krisztusi figyelmeztetés számunkra is fontos. Ez a magatartás, tanúságtétel arról, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Legyen ez a családban, a környezetünkben, a körülöttünk lévőkkel kapcsolatosan. Nyugodtan mondhatjuk-e, hogy sem a családi kapcsolat, sem a rokoni nem hasonlít a barátira. Az előbbi kettő akkor is megmarad, ha a szeretet megszűnt köztünk. A rokon rokon marad, a családtag családtag marad. A barátságot azonban a szeretet tartja életben. Ha megszűnik a szeretet, megszűnik a barátság is. Igen, Jézus ezzel a szándékkal, utasítással küldi az apostolait, hogy szeretettel forduljanak mindenkihez, és ez a mi feladatunk is. A költő figyelmeztet bennünket, szeretet nélkül nincsen élet, szeretet nélkül nincsen nevetés, szeretet nélkül minden arany rozsdás, szeretet nélkül minden kincs kevés. Igen, igaza van a költőnek, és fogadjuk el a figyelmeztetését. Erre kell törekedjünk a fő parancsnak a megvalósítására egész környezetünkben. Nem mindig könnyű megbocsájtani akkor, ha megbántanak bennünket. Talán fáj, de ha meg tudunk bocsájtani, akkor bízhatunk és biztosak lehetünk abban, hogy nekünk is megbocsájt a mindenható Isten. Hogyan csak költőt szeretnék idézni, az a címe versének a harmadik. És a költő így ír, valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelességed. Mást mond a jog, mást mond az ész, valami mégis azt kívánja, mindig nézd, tedd meg, ha teheted, mindig erre a harmadikra hallgass, mert ez a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá. Nem érdemli meg, talán összetörte szíved. Az ész is azt suttogja, minek? De Krisztus szenved benne, és a szelíd hang újra kérlel, tedd meg, ha teheted, mindig erre a harmadikra hallgass, mert ez a szeretet. Igen. Hogy írja a költő, más mond az ész, más mond a jog, de mégis a harmadik az a szeretet, és arra kell hallgassunk, és azon az úton kell haladjunk a mindennapi életünkben. Egy érdekes kis történet olvastam, egy ferences szerzetes írta, Kálmán Peregrin, és azt írja az emlékező íratában, hogy mint egy 20 évvel ezelőtt meglátogatta a rendtársait Salzburgba, akik meg akarták mutatni a kivilágított várost, és elvitték egy étterembe, Nürnberg oldalában. Vacsora közben egyszer csak vendéglátóim szorongására lettem figyelmes, írja a ferences atya. Tőlünk távolabb lévő asztalnál ugyanis leült a házfőnök, Páter Emram. Mint utóbb kiderült, a rendtársak nem kértek tőle engedélyt a kijövetelre, emiatt feszengtek. És itt a lebukás. A probléma fizetéskor oldódott meg, amikor a pincér kezében tartva a számlát így szólt. A vacsora árát rendezte Páter Emram. Azt mondta, ma ő fizeti a vacsoránkat. A teológia nyelvén is Jézusra vonatkozhatva ez így fogalmazott meg Szent Iréneusz. Krisztus végtelen szeretetében olyanná vált, mint amilyennek mi vagyunk, azért, hogy az ő teljességéből részesüljünk. Így lesz a dicsőség az élő ember, dicsősége, aki fiúként engedi, hogy a fiú hasonlatosságára kinyilvánuljon benne az atyai jóság. Ezért nem érdem, hanem kiérdemelhetetlen és csak kiüresítetten befogadható ajándék a mennyei dicsőség, a feltámadás. Igen, a rendfőnök megbocsájtott, nem rótta fel társainak, szerzetes társainak, hogy engedély nélkül kimentek a kolostorból. Sőt, mi több, még ő fizette a cekket is, kifizette a vacsorájukat. Ez olyan gesztus, ami figyelmeztet bennünket, hogy a megbántást is, vagy hibáinkat is tudjuk jóval viszonozni. És ez biztos, hogy megbocsájtást jelent számunkra. Egy francia gondolkozó írja a következőket. Bármilyen jelentéktelen ember is légy, ha szeretet van benned, környezetedben sokan fognak megmelegedni. De körülötted sokan fognak megfagyni azon a napon, amikor megszűntél szeretni. Kemény figyelmeztetés ez. Egy leírásban olvastam egy idős papról, évtizedekkel ezelőtt élt Nagyváradon, és a hívei közül sokat börtönbe zártak a kommunista rendszerben, és ő rendszerint bement a börtönbe, véglátogatta a híveit, nem is volt még őrkísérete sem, engedték szabadon az öreg papot, hogy menjen a híveihez, bátorítsa őket. Még a káponában, a börtön káponában misézett is, és két rablógyilkos volt a minisztránsa, akik igyekeztek megtérni. És egyszer az egyik rablógyilkos ezt mondta az öreg papnak. Atyám, engem az életben nem szeretett senki. Ha én életemben csak egy szikra szeretetet kaptam volna, sosem kerültem volna erre a helyre, a börtönbe. Igen, a szeretetnek van ilyen hatása, gyógyító hatása, lelki erőt ad a mindennapi szenvedéshez, még a rabok számára is, mert érezték ennek az idős papnak, öreg papnak a szeretetét. Ezek mind egyszerű kis példák, amelyek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy erre az útra kell mi is lépjünk. Egy másik történetet olvastam, az auschwitzi gyűjtőtáborban történt, ahol akiket oda bezártak, azok ott is kellett meghalljanak. És egy pap is bekerül hozzájuk, és ő mondja a következőt. Betegen került be a gázkamrába élő helyiségébe, ott feküdt a földön szalmán és sötétségben. Mellette egy halott, egyszerre csak nyöszörgésre lett figyelmes. Valaki élő is van még itt. Megyek hozzád, testvér, mondta, de aztán arra gondolt, hogy hogyan juthat el hozzá, mikor magam is alig élek, és a holttesteken keresztül. Mégis elindult, először az egyik, majd a másik, aztán a harmadik holttesten mászott át. Egyszer csak egy kéz fogta meg. Milyen jó, hogy ide jött hozzám, testvér, és a haldokló beszélni kezdett. Elmondta egész életét, éjszakákon át könyveket és kéziratokat bújtam, és nem vettem észre, hogy elfecséreltem az egész életemet. Tulajdonképpen nem is éltem. A pap vigasztalni próbálta, de az közbevágott. Nem, te nem értesz meg, barátom. Feleségem és két gyermekem volt, nem törődtem velük, csak magammal. Egyoldalúan szeretet nélkül éltem. Megértesz? Szeretet nélkül nagyon keveset szerettem. Elmulasztottam embertársaimat szeretni, és alig mondta el ezeket a szavakat, az illető meghalt. Igen, nekünk kerülni kell, hogy ilyen helyzetben kerüljünk életünk alkonyán, hogy akkor az önvád még jobban kínozzon bennünket, mert elmulasztottuk szeretni embertársainkat, elmulasztottuk a szeretetet továbbadni a mindennapi életünkben. A szeretetnek a gyakorlása egy óriási kincs. És érték az örökké valóságban. És ha ezt a kincset gyűjtögetjük a mindennapi életünkben, akkor lesz belépő jogunk az örök hazába. Szoktam mondani azt, hogy ha tudok valakin segíteni, segítek, ha kell anyagiakban is, mert lélekben beszéltem Szent Péterrel, és azt mondta, a pénzt oda hiába visszük, azzal nem lehet belépni a mennyország kapuján. Csak pontokat, piros pontokat gyűjteni, és azt csak a szeretet, a jótékonyság, a segítőkészség útján lehet megszerezni azokat a pontokat, amely biztos bejárási jogot ad számunkra az örök hazába. De jó testvéreim, az apostolokat Jézus elküldte, elmentek és tanítottak. Nem pénzért, nem juttatásért, még köszönetet sem kértek. Hogy kaptak, azt nem tudjuk. De életüket ráadták, rászánták a Jézusi utasításra, parancsra, amit mondott nekik, menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Bocsássátok meg bűneiket, és azok meg lesznek bocsájtva. Az apostolok ezzel a szándékkal indultak el, és tudjuk hogy Szent János kivételével mindegyik az életét is feláldozta, vértanúként haltak meg az apostolok, kivétel János, aki Patmos szigetén számüzetésben halt meg. Hát az is elég volt egy halálra ítéléssel számüzetésben élni. Ha ők tudták vállalni az áldozatot, akkor fogadjuk el a Jézusi tanítást. Mi is hirdessük másoknak is az örömhírt, hogy Jézus a megváltónk, ő szeret minket, és tegyünk erről tanúságot a szeretet gyakorlásával, hogy méltó követői legyünk, és megkapjuk a belépőjogot az örök hazába, az ő országába. Amen.

0: Könyörögjünk, bizalommal imádkozzunk Krisztushoz, aki a szeretetét ajándékozza nekünk. Add, hogy az egyház szolgái irgalmat szava hirdető tanúi legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Nyisd meg az árkózott szíveket jóságod megtapasztalása által.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Világosítsd meg a tévelygőket, és vezesd őket az igaz útra.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Segíts bennünket, hogy tisztázzuk a kölcsönös meg nem értéseket, és enyhítsük a feszültségeket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Négy úrunk irgalmas bírája és könyörületes ura, elhunyt szeretteinknek, és fogad be őket az örök hazába.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk és Istenünk, te vagy az irgalmasság atya és minden vigasztalás Istene, fordulj felénk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárhoz lépve arra a kegyességre törekedjünk, amelyet Szent Pió apádban lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel neked ezt az áldozatot, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztaljuk azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokolunk. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, József püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
0: amint a mennyben,
1: úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelked.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kapnak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.
1: Jézus, jöjj hozzám, téged szívemből kíván, ő barátja lelkemnek, veled egyesülhesse, bánom minden vékemet, melyen megsebeztelek, szeretetem téged vár, ó, jöjj szívembe, nagy király, hiszek benned, szeretlek, szent szív bízom te benned, az én szívem, fiam már, maradj nálam, nagy király.

ítélj meg engem, Krisztus teste üldözíts engem, Krisztus vére gyógyíts meg engem, Krisztus oldal sebének vize mos meg engem, Krisztus így szenvedése erősíts meg engem.

0: magadhoz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, és parancsolt, hogy hozzád jöjjek, hogy szenteiddel dicsérjelek, mindörökkön örökké, amen.
1: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, hogy magunkhoz vett szentség ereje újítsa meg szívünket, add, hogy Szent Pió apát példáját követve az odafent valókat keressük, és így Krisztussal együtt megjelenhessünk a dicsőségben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a
1: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: A Szent Misi áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála.

0: jutalom,
1: hogy rám szent áldásodat, hogy azt vigyem haza, szeretetem legyen, szent szíved vigassza, nem maradsz egyedül, itt hagyom szívemet, minden dobanása, azt mondja szeretlek, az legyen a szívem vágya, hogy bejussak a mennyországba, bármennyit is kell küzdenem, a mennyországért nem sok nekem, minden ember a testvérem, azért az Úr Jézus kérem, aki szegény, beteg, szenved, édes Jézus segíts meg, az árváknak te légy atya, Szűz Mária édesanyja, téríts meg a bűnösöket, s vidd mennybe a megholtakat, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Jézusomnak édes szíve, add, hogy mindig jobban szeresselek, Máriának drága szíve, légy az én menedéke, amen.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Szent misét közvetítettünk Útelekről a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, amelyet Heinrich József plébános mutatott be. A kántori szolgálatot ellátta Tifán Bálint, a mikrofonnál Talpai Gizelát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen.

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyó Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk az Ótelepi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Ótelek Temes megyében, a Bánság síkvidéki tájának csendes, szelidőlelésében fekszik, Románia délnyugati részén. A település a Béga csatorna közelében helyezkedik el, amely évszázadok óta meghatározza a környék vízrajzát, a földművelés lehetőségeit és a falusi gazdálkodás ritmusát. A falu északi szomszédai Újvár és Öregfalu, míg délen és nyugaton mezőgazdasági területek, tanyák és csatorna partok húzódnak, a bánsági táj jellegzetes képeit rajzolva. A település neve a régi magyar telekhely névből ered, amely birtokot, telket jelent. A középkor folyamán a környéken két telek nevű falu létezett, Feltelek és Teleki. Ezeket 1452-ben említik Keve vármegye oklevelei, mint a Teleki család birtokait. A család a magyar nemesség egyik régi ága volt, s a falvak ekkor még virágzó, magyar lakosságú településeknek számítottak, templommal, rendezett gazdálkodással és stabil birtok struktúrával. A táj horizontja ma is szélesen nyílik, a csend pedig őrzi a régi bánsági falvak hangulatát. A 16-17. Század azonban súlyos pusztításokat hozott a vidékre. A török uralom és a háború következtében a telekfalvak elnéptelenedtek, a török kiűzése után készült Habsburg katonai felmérések már nem tüntetik fel őket, ez egyértelmű jele annak, hogy a terület teljesen lakatlaná vált. A bánság rendezett újratelepítése a 18. század végén indult meg, a mai Ótelek 1793-1795 között jött létre, mint újratelepített magyar falu. A betelepülők többsége magyar volt, akik új életet kezdtek a pusztává vált vidéken. A közösség gyorsan gyarapodott, és hamar világossá vált, hogy szükség van egy templomra, amely lelki és közösségi középpontként szolgál. A település 1856-ban vált önálló községé, a 19. század folyamán Ótelek több nemesi család kezén is megfordult, a birtokosok támogatták a templomépítést, az iskola fenntartását és a gazdasági fejlődést. A falu a trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Párdány járásához tartozott. A templom felépítése Óteleken nem csupán építészeti vállalkozás volt, hanem lelkipásztori szükséglet egyben a falu újjászületésének jelképe. A 18. század végén a növekvő magyar katolikus lakosság számára hamar világossá vált, hogy szükség van egy olyan szentélyre, amely összetartja a híveket és lelki központként szolgál. Ótelek plébánia templomát 1885-ben fel is építették abban a korszakban, amikor a bánság falvai sorra kaptak új, tartós, téglából emelt templomokat. A Habsburg magyar monarchia utolsó évtizedeiben a katolikus egyház különös figyelmet fordított a vidéki közösségek megerősítésére. A templomépítések ekkoriban klasszicista vagy késő barokk stílusban valósultak meg, egyszerű, mégis méltóság teljes homlokzattal, arányos hajóval és előreugró toronnyal, amelyek a bánsági táj horizontján messziről jelezték a hit jelenlétét. Az óteleki templom főoltárán Jézus Krisztus szobra áll, amely a templom titulusa miatt a Szent Kereszt felmagasztalására utal. A szobor fölött található a templom legfontosabb képi eleme, a Szent Kereszt megtalálásának jelenete, amely Szent Ilona császárnéhoz kötődik. Szent Ilona Nagy Konstantin császár édesanyja megtalálta Jézus Krisztus keresztjének nagyobb gerendáját. A hagyomány szerint a kiásott keresztek közül nem lehetett megállapítani, melyik volt Krisztusé. Makárius jeruzsálemi püspök ezért mindegyiket hozzáérintette egy súlyos betegségben szenvedő asszonyhoz, aki az egyik érintéstől, Krisztus keresztfájától meggyógyult. A Szent Kereszt erekjéjét Makárius püspök 326. szeptember 14-én ünnepélyesen emelte magasba az összegyűlt nép előtt. Ez a nap lett a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. A főoltár tehát a Jézus áldozatára, a kereszt elejére és a hit győzelmére emlékeztet minden belépőt. A templomhajó diadalívén ugyanaz a felirat olvasható, mint azon a kereszten, amely megjelent Nagy Konstantin császárnak a Milvius hídnál vívott csata előtt. In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz. A császár a szavakat írta zászlóira és katonai pajzsaira, és győzelmet aratott. E jelben a kereszt jegyében gyűltek össze 2025. szeptemberében azok a hívek és leszármazottak, akiknek ősei 140 évvel ezelőtt felépítették az ótelepi plébánia templomot. A jubileumi búcsú szentmisét Pál József Csaba megyispüspök celebrálta, méltó módon kapcsolva össze a múlt örökségét a jelen hit életével. A templomnak saját kórusa van, amely évtizedek óta szolgálja a közösséget. Énekeik ünnepélyesebbé és bensőségesebbé teszik a liturgiát, hangjuk betölti a templomteret, és tovább viszi azt a lelki örökséget, amelyet a falu alapítói hagytak az utódokra. Ótelek ma is őrzi magyar jellegét, hagyományait, nyelvét és közösségi szellemét. A templom tornya messziről jelzi, ez egy olyan hely, ahol a múlt és a jelen még mindig egymás mellett él, ahol a betelepülő magyarok hite és kitartása újra életet teremtett a hajdan elnéptelenedett bársági tájon. Ótelek egyházi élete ma is a templom köré szerveződik, a rózsafüzér társulatok imádságai és a hívek hűsége tartják élőn a közösség lelki erejét. Az óteleki templom a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye, Temesvári Fő Egyházmegye, a történelmi Csanád Egyházmegye örökségének fennhatósága alá tartozik. A templom búcsúját védőszentjének ünnepnapján szeptember 14-én tartják, amikor a közösség hálával és tisztelettel gyűlik össze, hogy megemlékezzen a templom oltalmazójáról és a falu lelki örökségéről. Ótelek plébániájához a következő filiák tartoznak, amelyek a történelmi bánság magyar és vegyes lakosságú települései: Torontál keresztes, Fodorháza, Fény, Gád, Csávos, János Földe, Ivánt, Öregfalu, Aurelháza, Magyar Szent Márton, Szerb Szent Márton, Tógyér, Újvár és Puszta Keresztúr. A plébánia területén, vagyis a filiákban meghatározott rendszerint végzik a szentmiséket, mégpedig a hónap első és harmadik vasárnapján, Torontál keresztesen és Öregfaluban, a hónap második és negyedik vasárnapján, Aurelházán és Magyar Szent Mártonon tartanak szentmiséket. A többi filia lelkipásztori ellátása rendszerint a temetési szertartásokkal, ígeliturgiával, időszakos szentségkiszolgáltatással, valamint a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó alkalmi misékkel történik. Ez a beosztás biztosítja, hogy a szétszórtan fekvő települések lakói rendszeresen részesüljenek szentmisében és lelkipásztori gondozásban. A műsort szerkesztette Gábor Anna, az óteleki plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, és köszöntöm Önöket. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, hamarosan a dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni a csernátoni hittanosokkal, akiket Kászoni Tamás kispap vezet. Köszönjük nekik, hogy már itt vannak a stúdióban. Imádkozzunk együtt a fiatalokért, hogy valóban egyre többen kívánják meg a Krisztushoz való tartozás örömét, a Krisztusban való elmélyülést, de ma is imádkozunk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményének a megszűnéséért, leópápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, imádkozunk a magányosan élőkért, azokért, akiket a szeretteik elhagytak vagy megfeledkeztek róluk, minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért, és mindazokért, akiknek fontos a Mária Rádió, kedves önkénteseinkért és támogatóinkért. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és addig is felajánlhatják imáikat a 0259.

0: és egyéb minden hozzám tartozó élőért és holtakért, valamint egy fiatal fiú műtétéért, akit ammonitták a Csíkszeredai kórházba. A Jóisten segje meg az orvosok kezét, és a Csíkszomjai Szűzanya takarja be a védőpalasztjával, hogy sikerüljön a műtét, valamint szintén egy tátegért Fábián Ilonkáért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Imádkozzon velünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Magukkal imádkozom, fel szeretném ajánlani az egész heti rózsafüzét és a tehetséget, a férjem nyugvásáit és az egész halottait. Azokként is azokképpen imádkozik senki. A testvéremét a családjával együtt, a gyermekeimét a családjukkal együtt. Jó önmagamét, a lábom gyógyulásáért. Minden szűzpászúcsornocskának, keresztanyának gyógyulást kívánok, hogy a szűzanyat akarja be minden betegét az őszem fiával, és gyógyítsam meg a háborúk megszűnését, a világ békét, a szeretetét, a gonosz távozásáit, Leopápáit, püspökkét, papokkét, diakonosokkét, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt fogunk imádkozni. Közben érkeztek üzenetek, így ír egy kedves hallgató, ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. E-mailben is érkeztek, ima szándékok, egy külföldi hallgató írja, imádkozzunk közösen testi-lelki egészségért családomban, hogy tudjak hálás lenni és a jót lássam az emberekben, fiamért, hogy jól alakuljanak a dolgai, és édesapám lelki üdvösségéért. Rita írja Csíkszeredából, imád kérek családi békéért. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék Jézus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzét felajánlom az egész betegnek, halottaknak, és a háború megszűnő, és a Mária Rádiós, a Pabba bácsiknak, Mária Rádiósoknak. Minden betegnek felajánlom, magamnak is. Imádkozunk együtt, dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük a hívását. Ezt a rózsafüzért felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem, Csíksomlyói segítő szűz takarja bevédő palástjával, hogy enyhüljenek a fájdalmai. A héten elhangzó összes imát felajánlom hálából az eddig kapott kegyelemért, a fiam, lányom családjáért, unokám jó tanulásáért, betegeinkért, az összes elhunyt szeretteimért, nyugodjanak békében, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató, írta Rózsika. És újabb telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
4: Kicsertették a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért és szentmiséget fel szeretném ajánlani gyógyulásból a lányomért, és a jó orvosi eredményekért, súlyos betegségben szenved, és külföldön élő fiam gyógyulásáért, és eddig kapott kegyelmekért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Imád kérek a fiam születésnapja alkalmából, a Jóisten őrizze, világítsa értelmét, és szabadítsa meg minden függőségétől. A szűzanya szent palástja takarja be őt, és az egész családját. Köszönöm. Magukkal együtt imádkozva minden nap a Szent Rózsafüzéreket, imákat felajánlom családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, és tovább is segíts meg munkahelyemen, légy velem ott, bízom benned, fogjad kezem, Ne engedd el, köszönöm.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, édesapám jó egészségért, hogy a jó Isten tartsa meg erőben, egészségben még nekünk, valamint ugyancsak idős szomszédaimért is szeretném felajánlani, hogy szeretet, békesség legyen köztünk mindig, a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak, és a világ békéért és önökért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, egy mindennapos hallgató voltam csomag közül. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Felajánlom a rózsafüzért hálából, a jó Istennek a gyermekem sikeres műtétéért, kérem a gyógyulás kegyelmét továbbra is, valamint fontos szándékokért, és felajánlom elhunyt gyermekem és elhunyt szeretteim, jótevőim lelke üdvéért. Uram, kérlek, bocsáss meg minden bűnüket, és add, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik. Egy édesanyja írta. Egy fiatal család gondjai megoldásáért kérek imád. És telefonálót köszöntök ismét. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Anikó vagyok hálából, és egy örömet szeretnék mondani. Ma van a születése napja Angliából Anna Marikának, és megszült a bubukája, tehát gyermeke van. És ezt a születési napi ajándékból fel szeretném ajánlni érte a rózsafüzét, mert nem tudok telefonálni. Tehát a rózsafüzét felajánlom Anna Marikáért, amely Angliában van, mert déd nagymama vagyok, vagy déd unoka vagyok, nem.
0: Megértettük, köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni, nagy örömmel adunk mi is hálát az újszülött babáért. Mai nap imáit kérem szépen Gyergyó remetére a Borvíz utcában. Idős nénikért, akik magányosak, a Jóisten éltesse őket még sokáig. Szeretettel gondolok rájuk, törődök velük, egy mindennapos hallgató. Hát örömmel halljuk, hogy szeretettel gondol az idősekre. Egy édesanyja írja, a mai rózsafüzéreket, szentmiséket fölajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, szabadulásért, családom élő és elhunyt tagjaiért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van a kedves hallgató.
3: Halló, dicsőtessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Önökkel imádkozva hát a rózsafüzét és a heti imákat felajánlanám. Balesetben szenvedő beteg gyógyulásáért és az ügy igazságos kiderítéséért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra, köszönjük szépen, hogy velünk tart. Cikei udvarhelyről egy hűséges hallgató írja, minden imád szentmisét felajánlok beteg gyermekem testi-lelki gyógyulásáért és saját magam gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, az ők családjaikért, sorstársaimért, saját gyógyulásomért és egy fontos szándékért, Kati írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom családi békességért, Ádám Csaba írta Gyimesből. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád kérek szépen, önökkel imádkozva minden nap, családomért, két gyerekem és azok családjáért. Egészségért, olyan betegek vagyunk, én is, férjem is, a drága Jóisten gyógyítsa meg egy kicsit, hogy legalább tudjunk lemenni vásárolni. Mindennapos hallgató vagyok, és a halottaimnak örök nyugodalmat kérek a drága szűzanyától, Jézuskát, a szüleimé, nagyszüleimé. Mindennapos hallgató vagyok, Szászregendől, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, hagyjon a Jóisten még sok erőt és kitartást. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, hidegségről írta egy mindennapos hallgató. Felajánlom a rózsafűzért családomért és több fontos szándékért. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
5: Halló.
0: Igen, élőadásban van. Élőadásban van. Halló. Halló. Sajnos nem hallom a kedves hallgatót. Gyermekeimért, unokáimért, testi-lelki gyógyulásért, megtérésért ajánlom a rózsafűzért, Mária küldte az üzenetet. Felajánlom ezt a rózsafűzért egy fontos ügy megoldásáért, egy mindennapos hallgató írta. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is. Amint a bevezetőben mondtam, a csernátoni hittanosokkal fogunk imádkozni a dicsőséges rózsafűzért és a Szent József litániát. Köszönjük szépen nekik, és Kászoni Tamás kispapnak is, aki elhozta a fiatalokat és segít nekik. Tartsanak velünk, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A dicsőséges szentolvasó első szentitka, aki a halálból feltámadt. Krisztus testét Isten ereje támasztotta fel. Holta legyőzte a halált. Feltámadása visszaadta nekünk az életet. Ádám miatt mindnyájan meghalunk. Krisztusban mindnyájan életre kelünk. Tehát már húsvét hajnalán megkezdődött. Lényegében megtörtént a mi feltámadásunk is. Halál, hol a te győzelmed? Hol a te fulánkod?
mennyatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Ryan, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges szentolvasó második szent titka, aki a mennybe felment. Krisztus a földről az Isten világába távozik. A győztes hadvezér diadalmenetet tart. Hallatlan csoda. Egy test, egy ember lép be most az Istenség világába. Ül az Atya jobbjára. Vesz részt a világ kormányzásában. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a tisztelet, a dicsőség. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Szálljan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen. A dicsőséges szent olvasó, harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A szent lélek viszi győzelemre bennünk Krisztus művét, az igazságot, a győzelmet és a szentséget. Ő az igazság lelke. Segíti azt megérteni, megjegyezni, örömmel élni. Erő a magasságból, hogy bátrak, magabiztosak, türelmesek, áldozatkészek legyünk. Ő a szentség, a szeretet lelke. Ő adja a kegyelmet, ami nélkül semmi üdvöset sem tehetünk. Meg ne szomorítsátok az Isten lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: őknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelembe áltáljás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Urunkon. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus!

0: imádra. Amen. A dicsőséges szent olvasó, negyedik szent titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Hogyan keríthette volna hatalmába az enyészet ezt a testet? Belőle az élet származott. Szükséges volt, hogy Istennek ez a lakóhelye fia szentélyébe vitessék, és hogy az, aki a teremtőt méhében hordozta, az isteni szentélyben lakjék. Mária részt vett Jézus harcában a bűn ellen, részese diadalának is. Ott ragyog az égen földi életünk vezércsillaga.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ments meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz, a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges szentolvasó, 5. szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az én anyám, királynő. Ezt minden katolikus elmondhatja, hiszen a király anyja és a győzelem részese. Együtt uralkodik az égben, az egész világ felett. De ez csak nekünk kitüntetés. Az ő igazi dicsősége az Isten anyaság. Bámulatos leereszkedés az, hogy emellett kegyeskedik még a világ királynője is lenni, és a mi jóságos anyánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk, Csíksomlyói segítőszűz, könyörög érettünk, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk! Szent József, könyörög érettünk! Dávid nemes sarja,
1: könyörög érettünk!
0: Pátriárkák fénye,
1: könyörög érettünk!
0: Isten anyjának jegyese,
1: könyörög érettünk!
0: A Szent Szűz tisztaságos őre,
1: könyörög érettünk!
0: Isten fiának nevelő atya,
1: könyörög érettünk!
0: Krisztus gondviselő oltalmazója,
1: könyörög érettünk!
0: A Szent Család feje,
1: könyörög érettünk!
0: Igazságos József,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztaságos József,
1: könyörög érettünk!
0: Nagy okosságú József,
1: könyörög érettünk!
0: Erős lelkű József,
1: könyörög érettünk!
0: Engedelmes József,
1: könyörög érettünk!
0: Hűséges József,
1: könyörög érettünk!
0: Béketűrés példaképe,
1: könyörög érettünk!
0: Szegénység kedvelője,
1: könyörög érettünk!
0: Iparosok példaképe,
1: könyörög érettünk!
0: A házas élet dísze,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzek őre,
1: könyörög érettünk!
0: Családok támasza,
1: könyörög érettünk!
0: Ínségesek vigasztalója,
1: könyörög érettünk!
0: Betegek reménye,
1: könyörög érettünk!
0: Haldoklók pártfogója,
1: könyörög érettünk!
0: Gonosz szellemek ríme,
1: könyörög érettünk!
0: Az Anyaszent Egyház védőszentje,
1: könyörög érettünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Háza urául rendelte őt, és egész országának vezérévé. Könyörögjünk! Úristen, te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közben járunk legyen a mennyben, akit e földön pártfogunkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai napon folytatom Táncos Vilmos Elejtett Szavak című könyvéből a felolvasást. Nézzük, hogyan emlékezik vissza a szerző édesapja, Táncos Simon, csíkszentkirályi székelyember, a gyermek és ifjú korára. A régi időkbe, a multi magyar világba és a multi román világba szegény ember még több volt, mint ma. Most nincs szegény ember. Panaszkodunk, sírunk, hogy nagy a munkanélküliség, hogy erre, arra. De akkor nem volt se segély, se nyugdíj, se támogatás, nem volt se busz, se vonat. Itt magunk körletibe meg kellett éljünk a magunk vékony zsírjába. Meg kellett süljünk úgy, ahogy tudtunk. Aki olyan szegény volt, hogy itthon nem kapott mivel dolgozni, akinek nem volt se inde, se unde, az elment oda B-bákó felé, és az úzba erdő vágni. Egy ától vetőbe valami élelmet félpakolt, annyit, amennyit bírt, s azt a hátán vitte. Addig ment, amíg bért oda az aklosba, vagy az úzba. Gyalog, egy-egy átalvetővel B-ment,

számítását. Az iskolát akkor úgy vették, hogy az kötelező, azt valahogy ki kell járni. De a jelszó az volt, hogy végezzünk vele minél hamarabb, hogy otthon tudjanak munkába állítani, az ökrök elejébe tudjanak oda tenni. Nekem két tinót, vagy egy pár ökröt örökké vezetni kellett, fesztanyítani kellett őket. Az én apám csak a T betűt s az M betűt ismerte, de a számokot mind tudta. Azt beszélte, hogy mikor katonák voltak, ott számoltatták őket, adtak fel valami feladványokat, s ám bár ő papíron nem számolt, de fejből az egész előtt megmondta az eredményt. Itthon es, amikor valami számtanról volt szó, akkor szólított minket Eli. Na, Eli diákok! Sánta Ignáncba, a szomszédba, az se tudott se írni, se olvasni, pedig ő erdőpásztor volt. Az erdőlőktől örökké kérdezte, hát cédolacsa, van-e? Van, hogy ne. Azt mondják, egy része dohántokot es mutattak meg neki, de ez egyszer nem volt igaz. De az igen, hogy egy lejárt bárcával egész télen erdőltek. De apám azért ragaszkodott, hogy mű tanuljunk. Ő sohasem mondta, hogy maradjunk ki az iskolából. Oda mindenkinek szigorán menni kellett. Volt egy fatáskám, s avval el is végeztem a 8 osztályt. Addig jártam volt itt le a patak mellett az iskolába, hogy végül ma a Küskárujba, és akinek ott volt a vízkapuja a csürbüteinél, megsokalta volt. És egyszer meg is kérdezte, hogy hát én immá még meddig menjek? A baj az volt, hogy engem 6 esztendős koromba, mikor még iskola kötelesse voltam, a román iskolába adtak volt be, mert az volt itt közel. Két nagyobb leján testvérem a felekezeti iskolába magyarul tanult, de az a faluba távolabb volt, s mivel én még kicsike voltam, engem nem odaírattak. Az első 5 esztendőt román iskolába jártam, de az egész nem sokat ért, mert nem értettünk semmiből semmit. Úgyhogy amikor a bécsi döntés meglett, s Észak-Erdélyt megint visszaadták Magyarországnak, én csak úgy gyengén tudtam magyarul olvasni, s az is csak a két nagyobb leján testvéremtől otthon ragadt rejám. A többiek, a társaim még annyit se tudtak, mint én. Nem mindegy az ugye, hogy a magyar gyermek csak tanulja-e a román nyelvet, vagy pedig mindent románul tanul. Azt az 5 esztendőt később se lehetett bépótolni. Úgyhogy amit én 8 év alatt tanultam, annál most egy 3. osztály se többet tud. Mondtuk, énekeltük a szorzótáblát, hogy dojordój, de hogy mit mondunk, azt nem tudtuk. Tanultuk a vezéreket, és volt valami kuzavóda, s vlácepes, aztán bémagoltuk a földrajzot, hogy muncsiles, hogy a Kréta-szigetek, de nem értettünk abból se semmit. Sokszor most is eléhozódnak országok, de nem tudom, hogy mi hol van. Ilyenkor a feleségem is örökké azt kérdezi, hogy hát az mi mellett van. Nekünk ott van minden, bakó ódala háta meget, mert mű a román iskolába mindenből kicsit tudtunk felszedni. Az első tanító és Sánta nevű volt, akit azért szerettünk, mert ő magyarul is olvasott nekünk mesét. Aztán a 2. osztályba jött Teakáné, ő is magyar volt, s engem erősen szeretett. Ha futtam végig a folyosón, megfogott, s esze-vissza csókolgatott. Télbe pedig elvitt magával haza ebédelni. Kencseszegbe az állomás épületibe laktak. Ott szépen asztal mellé ültetett, kezet is kellett mosni. Ebéd után aztán együtt jöttünk vissza az iskolába, mert akkor délután is tanulni kellett. Egyszer egy színdarabot is tanítottak nekünk románul, s abba én is főszereplő voltam. Volt egy bunika, s volt 2 unoka. Az egyik Akácsos Nusi volt, s a másik én. Mi kérdeztük a bunikát, hogy rácele de cse nusz báre in szusz, s más elnyeket. Míg aztán végül kétfelé osztottuk a bunikát. Szegény tanítónéni a próbákon küzdködött velünk, mert én szégyelős voltam, s végül le is akartak cserélni, de nem akartak Nusitól elválasztani, mert képileg erőst hasonlítottunk.
de nekem próba nemes kell.

Lett volna, tudtam én jól, hogy mit kell, s hogy kell mondani, mert a színdarabolást örökké erősen értettem. Végül aztán az előadás ilyen jó sikerült. Úgy, hogy amikor a függönt lehúzták, a tanító néni nekünk szökött, s összecsókolgatott. Mikor aztán már a harmadik, negyedik osztályosok lettünk, román tanítók kerültek. Sztojánes volt, pópaes volt, kulcseres volt. Ezektől nem sokat tanultunk. Hiába verték a fejünket beli a táblába. De az a Sztojan kutya egy ember volt. Volt neki egy a 30 centis fája, avval verte a fiúkot. A leányokot nem bántotta, de a fiúkot megverte erőst. Egyszer a favágógép ott volt az iskola udvarán, s mű, táncos Rudival, gépolajjal békentük volt egymást, s az ablakpárkáról az osztályba néztünk be olajoson. A többiek pedig benn kacagtak. De Sztojan valahogy meglátott minket kettőnköt, eliállított, s Rudit a valapácával szedni kezdte. Mert ő meg valami grimasztes vágott volt, az ő bűne nagyobb volt az enyém, csak annyi, hogy az ablakon béneztem. Rudi futni kezdett előtte, két nagy gumibocskorba dobogtatott, Sztojan pedig utána a pálcával, s ahogy győzte, ütte. Ennek a Sztojan nevű tanítónak volt egy bőrlabdája is, s közbe-közbe elé fordult, hogy az iskola udvarán közén kihanyította. Ilyenkor, ami gyermek csak volt, az mind futott a labda után, s aki egyet belé tudott rúgni, hát az arra napra boldog volt. Nem volt olyan, hogy kapura vagy mi. Az élmény csak annyi volt, hogy egyet a labdába belé rúghattunk. Sztojan pedig felállott a lépcső tetejére, fogta a hasát, úgy kacagott, hahotázott rajtunk, s románul kiáltotta, dökus pic, dökus pic. Vagyis, hogy rúgja csőrrel. Mert ugye, mezitláb voltunk az egész. Akkor itt minden gyermek mezitláb járt nyáron, úgy mentünk az iskolába is. Bocskorcs, cipőt, ma akinek volt valami cipője, csak télen húztunk. Nyárba mezitláb járt mindenki. Tavasszal, amikor az üdő annyira kinyílt, összeegyeztünk, hogy hónap mezitláb jövünk. És attól kezdve úgy járt mindenki. Ha valaki cipőt húzott volna, azt a többiek erősen lekacagták volna. Én nyárba azt se tudtam, hogy van-e cipőm, vagy nincs. A fájdalmas csak az volt, ha az országútján futtunk, s a lábujkánkot a kő előtte. Labdát ott holló szőrből, vagy marhaszőrből mi is tudtunk csinálni. Vakargattuk, simogattuk sokáig az állatokat. Szőrt összegyűjtöttük, s szappanos vízzel addig sirítettük, csongolygattuk, amíg végül belőle labda lett. De hát az a szőrlabda nem pattant egyáltalán. Az iskolába a leánkák kecskelábaztak, a fiúk leginkább lováztunk, egymást hámba béfogtuk, egy volt a kocsis, kettő a ló, s az a többit vitette. Télen pedig csináltunk fából korcsiát, s mentünk rodlizni, korcsiázni. Nyárba, amikor a marhákkal jártunk, a legelőn csülköztünk, stekéztünk. Akkor csak román tanítók voltak, úgy, hogy bizamű nem értettünk egy szót se, se a leckéből, hiába verték beli a fejünket minden nap a táblába. Amikor a magyarok 40-be bejöttek, aztán három osztályt még magyar iskolába jártam, de hát jóformán olvasni se tudtunk. Úgyhogy a magyar könyvekből kicsit tudtunk felszedni. Én itthon a leányoktól a magyar ABC-t megtanultam volt. Olvasgattam és a történelem könyvet, de sehogy se tudtam létrejönni vele. Mű már valahogy nem voltunk benne a könyvekbe, az elvesztegetett éveket nem lehetett már bépótolni. A magyar igazgatót Úti Istvánnak hitták. Őt hallgatni erősen szerettem, s amit ő történelemből úgy szóval elmondott, azt én mind meg is jegyeztem. Egyszer jött egy tanfelügyelő, s Úti engemet is felállított. El is mondtam a leckét úgy, ahogy tőle hallottam. A tanfelügyelő meg is dicsírt, de azért azt is észrevette, hogy a történelmet én nem a könnyűből szedtem ki. Magyar tanító általában kicsi volt. Voltak, akik Magyarországról jöttek, voltak itteniek is, míg az öreg Demeter Lázárt is beiktatták volt.
de mivel nem volt elég tanerő, hát az ötödik osztály együtt tanult a hatodikkal, s a hetedik a nyolcadikkal. Így aztán még nehezebb volt, de azért ki mit tudott fejszedett. A négy alapműveletet már a románba tudtuk, aztán magyar üdőbe a mértannal és kezdtek volt foglalkozni, tanították a gyökkivonást, s már kezdtem volt megtanulni a köbszámítást es. Mielőtt rátérnénk a későbbi korokra, hallgassunk egy kis talpalávalót.

következő fejezet címe a kommunisták engemes megkerítettek volt. Ahogy a háborúnak vége lett, egyre erősebben érzett a kommunizmus szaga. Nyugudjék, apám, ettől már idejekorán olyan buskomor, nyugtalan ember lett, mert ő a kommunizmusról már Oroszországban hallott valamit, ő már valamit sejtett abból, ami aztán azután BS következett. Tudta azt is, hogy az oroszok kétfelé szakadtak volt, hogy voltak a veressek s a fehérek. Félt jó előre, hogy most ide is bejöttek az oroszok, s hogy most már itt nálunk is államosítás, s kollektív lesz. Ő a kommunizmusnak az első perctől ellensége volt, és aztán úgy valahogy én se lettem híve a pártnak s az új rendszernek. Emlékszem, már 49-ben megharagudtam volt Reik Erőst. Itt a temető kápolnánál úrnapján búcsú volt, ami ennek a tízesnek Tivának volt az ünnepe. Ilyenkor műhittunk vendégeket a többi tízesekből, és a tízesbeli legények rendeztük a búcsút, délután pedig valahol egy udvaron a Tiva bálját. Néztük örökké, hogy vajon jó üdő lesz-e, mert ha esett, elmaradt a bál. Volt egy legény, Lecek Mihálynak hittük, a mellék nevén. Hát, azt mondta volt, Tiva báljáról s az esőről. Ha lesz, akkor nem lesz, s ha nem lesz, akkor lesz. Na hát, abba az esztendőbe is nyírfalgakkal szépen fejező dágasztuk volt az útat végig a falu. De amikor a kereszt a lobogókkal kijött a templomból, hogy a temetőbe tartsák meg az istentiszteletet, hát akkor a milicista, egy nagy Jóska nevű velünk, a legényekkel az út széjéről, mind kihányotta az ő dágakot. Utána nemes volt több kikerülés a temetőben 40 esztendeig, de a forradalom után a legények rögtön megcsinálták megint. A kommunisták az elején engemet is megkerítettek volt, megkísérelték, hogy álljak közéjük, de én már akkor fiatalon gyűlölve gyűlöltem őket. Szó sem lehetett arról, hogy vélik szóba álljak. Voltam a néptanácshoz elé hivatva, és mi akartak állítani a pártba, de én megvettem a lábamot, s nagylóról beszélgettem. A legény cimborákból voltak, akik pártagok lettek. Rudék a gyárba jártak, s ott ették a fejüket, hogy szervezzenek még B-tagokot. Még raktáros is lehetsz, még ez is lehetsz, az is lehetsz, de én nem akartam beállni. Aztán, mikor ezt nem vállaltam, hát egyre inkább háttérbe lettem szorítva. De ha közéig állottam lenne, akkor valami posztot biztosan adtak volna nekem is. Mert nekem 8 osztályom volt, ami abban az időben bizonyan mindenkinek volt meg a faluba. Akkor hiba itt a falukot, Schusterrel, Szabóval mind megtöltötték volt. Belőlik lettek a vezetők. Brassóból, más városokból is hoztak volt ilyen kommunista izéket, akik addig valami kisiparos szakmába dolgoztak, ilyen Schusterok vagy mik voltak, de a földhöz nem értettek. Még néptanács elnököt és Ajnádról hoztak volt le ide egy olyan valaki, aki otthon szegény ember volt, valahol az erdő fuvarozott, 2 rossz lovat taszigált, de bédumáltak neki. A párba beállott, s végül itt nálunk aztán felléptették a pócra, felültették. A téglagyárnál is volt egy üdősebb ember, Keresztes Gézának hívták, az Csempe Kályha rakó volt Brassóba. De itt nálunk a cserépgyárnál egységfelelős lett belőle. Jó ember volt, itt lakott nálunk a túlsó szobába, Kovártéba, s télen a hosszú estéken örökké olvasta a kommunista könyveket nekünk. A szomszédból sokszor Táncos Ignác bás, Ignácné és B jöttek ide beszélgetni, de ők az olvasást nem állhatták sehogy se. Zummogtak itt neki, csak hát az öreg nem hallotta, mert süket volt. Ő csak olvasott tovább, akár hallgatta valaki, akár nem. Ilyen máshonnan hozott vezetők voltak itt még mások is, de mindegyiket nem ismertem, mert aztán közben a katonaságnál munkaszolgálaton is voltam 3 esztendeig. Még katonaság előtt 50-be vagy 51-be történt, hogy szerveztek minket is, hogy tanuljunk színdarabot B. Legények voltunk, s színdarab nélkül bárra engedélyt nem adtak. Én színdarabolni örökké szerettem. Azelőtt volt itt eliadva Sári bíró, és úgyhogy belé is állottam. De hát kisült hamar, hogy milyen darabokat kellett megtanulni.
Engemet valami kizsákmányolónak festettek volt le, zsákba bútattak, de a kommunisták leleményesek voltak, s lelepleztek, hogy én valamit loptam. Akkor már ott hagytuk volna szívesen az egészet, de már ki sem mertünk maradni belőle, mert hogyha meghiúsul a színdarab, akkor abból nagy baj lesz. És nem volt elég itt a faluba, hanem még Szeredába is el kellett menni valami versenyre. Szégyeltük, de egy sem mertünk kilépni belőle. A tantestületnek szigorán ki volt adva, hogy a fiatalságnak tanítsanak ilyen színdarabokat. Ha a faluba bál volt, az csak olyan színdarabbal volt, ami nem tetszett senkinek. Ott volt a nagy tömeg, de nem akart bemenni a terembe senki. Csak amikor a színdarabnak vége volt, akkor mentek be, hogy kezdődjön ma a bál. A tanítóknak szóvá is tettük volt, hogy hát miért kell nekünk ilyen színdarabokat tanítani? De ők azt mondták, hát akkor mell legyen. Valami ördögös, boszorkányos vagy mi? Hát mi? Hát idáig nem volt író. Hát hogy létezik, hogy valaki mostanig valami olyan színdarabot nem írt, amit most be lehetne tanulni? De ők fétették a kenyeriket, s futták azt, amit tőlük követeltek. Kedves hallgatóink! Ennyi fért a könyvforgató mai műsorába. Táncos Vilmos könyvéből olvastam fel édesapjának, Táncos Vilmosnak a történeteit. Én mára elköszönök, Ferenc Kornéliát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

forgató. Korábbi sorozatunkból hallhatták Táncos Vilmos Elejtett szavak című könyvét, amelyet felolvasott Ferenc Kornélia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben György Alfréd Kamiliánus atya szentbeszédét hallják, amely Marosvásárhelyen hangzott el 2025. áprilisában a betegek és az egészségügyben dolgozók jubileuma alkalmából.

abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje, odaállították középre, és így szóltak hozzá: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták, erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezzél.

0: Excellenciás püspök atya, főtisztelendő Esperes atya, kedves minisztránsok, szkóla, kedves ünneplő közösség, az egyház szándéka szerint szent évet ülünk, és az egyházmegye szándéka szerint itt Marosvásárhelyen ünnepeljük meg az egészségügyben dolgozók jubileumát. A szent évnek az a lényege, testvérek, hogy megtanuljunk ünnepelni, jubilálni. Ünnepelni nem azért, mert mi olyan nagyszerű keresztények vagyunk, hanem azért ünnepelni, hogy felfedezzük az Isten jóságát az életünkben. És valahányszor ezt a jóságot nem jól használjuk fel, nem tudjuk elfogadni önmagunkban vagy másokban, akkor forduljunk Isten irgalmához, és erre vannak a templomok, amelyekben teljes búcsút lehet nyerni. Ez a templom is olyan. Tudjuk, hogy mi a teljes búcsú lényege. Kegyelmi állapotban lenni, ami azt jelenti, hogy szentségekhez járulunk, elvégezzük szentgyónásunkat, szentáldozáshoz járulunk, elvégezzük a pápa szándékára az imádságot, és azt, ami bennünk a bűn hatására megmaradt, azt törli el jóságosan az Isten. A jubileumi évnek az is a szépsége, testvérek, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy nem csak önmagunkért ajánlhatunk fel teljes búcsút, hanem mindazokért, akiket szeretünk, akik bennünket szeretnek. Talán nem mindig könnyű szembenézni önmagunk kudarcaival, ezért lehet, hogy könnyebb úgy kezdeni, hogy egy búcsút, egy ilyen jubileumi, kegyelmi időt valakiért felajánlunk. Aztán felajánlhatjuk magunkért is. Ma az Anya Szent Egyház a Szentírás szavaival tanít bennünket. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? Igen, testvérek, talán ez az egyik bűne a keresztény embernek, a mulasztás bűne, amikor szeretünk nosztalgiázni, és visszamegyünk a múltba, és nem engedjük, hogy az Isten irgalma hasson ránk. Aki Istenben hisz, az a jelenben él. Nem a múltban, nem a jövőben. A jövő még nem a miénk, a múlt az már kicsúszott a kezünkből. Nem látjátok, hogy Isten elkezdett bennetek valami újat teremteni? Tudjuk, most már a tudomány be is bizonyította, hogy az ember úgy van megalkotva, megteremtve, hogy 7 évente kicserélődnek a sejtek benne. Még szebb ebben a történetben, hogy tudjuk azt is, hogy amikor egy édesanyja gyermeket vállal, a teljes szervezete, a teljes biológia, minden sejtje új lesz. Isten ajándéka az édesanyák számára. Nem látjátok, hogy valami új van születőbe bennetek? A remény zarándokaiként pontosan itt kellene megállnunk egy pici időre. Mi az, ami benned újjá születik? Igaz, hogy a sejtek csendben cserélődnek ki, nem zajosan. Igen, a remény zarándokaiként a szent évben ez az, amit megtanulhatunk. Hallgatni. Hallgatni, elhallgatni, meghallgatni. Elcsendesedni, meghallgatni a lelkemet, meghallgatni az Isten lelkét, és ebben a különös kapcsolatban, ebben a csendben jelen lenni az Isten számára és a másik ember számára. Ez a szent csend. Ha őszinték vagyunk, én nem tudom, mert nem voltam mindannyiatok házába, de úgy valaminek zakatolni kell. Vagy a tévé, vagy a rádió, vagy az internet, vagy valami. Nem bírja a modern ember a csendet. Vannak olyan családok, ahol mindenkinek külön tévéje, külön szobája van, külön internet. A nagybőjti szent időben, a szent év idején a csend szentségét fedezzük fel újra, testvérek. És itt kezdődik az irgalom, itt kezdődik a reménység, mert a remény csendben születik. A találkozások, amelyek reményt ébresztenek. De csak azt lehet fölébreszteni, ami alszik bennünk, nem? A csendben felébred a remény, és fölébred a másik emberben is a remény. És ez a remény, ez Isten ajándéka. Isten megadta minden embernek a reményt, de mi elnyomjuk zakatolásainkkal. Hallgassuk meg a lelkünket, nézzük meg Jézust az evangéliumban, ahogy hallottuk, Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent. Mi történik? Jézus mielőtt tanítaná a népet, mindig elcsendesedik az olajfák hegyén, kora reggel visszajön az atyával való beszélgetéséből, és elkezdi tanítani a népet. Minden jó cselekedetünk, minden gyógyító jelenlétünket meg kell előzni az imádságnak. Kedves testvérek, a remény az imában születik. Az imádkozó ember nincs egyedül, mondja 16. Benedek pápa. És az imádkozó embernek van reménye. Sőt, az imádkozó ember körül reményteljes emberek találkoznak. A hitetlen világ úgy szokta mondani, hogy bevonzod a jót pozitív gondolkodással. Ez nem a remény, ez csak a kereső embernek a ügyefogyott szókeresése. Nem bevonzani akarjuk a reményt, meg a jót, és nem pozitívan gondolkodjunk, hogy akkor jobb lesz az életünk, hanem a hit, remény, szeretet alapján ebben a csendben, az imádságban elidőzni, elhallgatni az Isten szent lelkét, ráhangolódni a lélekre a csendben, lélektől lélekig, jelen lenni a másik ember életében. Látjuk, hogy Jézus tanít, és provokálják őt. Ez a megtört asszony, aki kapcsolataiban kudarcot vallott, nem tudjuk a történetét, az előzményeit, akaratlanul is az írástudók és farizeusok megtanítják a jézusi módszert. Mit csinálnak a házasságterű asszonnyal? Középre állítják. A figyelem középpontjába, hogy kipellengérezzék. És akkor ott van Jézus, akinek a figyelme középpontjában megváltozik az emberiség. Még a rossz indulatúak is lassan eloldalognak. Akkor, amikor a remény emberei akarunk lenni, akkor meg kell tanítanunk a világot, hogy a beteg embert, a kudarcot vallott embert, a kapcsolataiban megtört embert a figyelmünk középpontjába kell állítani, és nem a társadalom peremére szorítani. Mindannyiunk van bennünk egy ilyen hajlam, mindannyiunkban, mert szégyeljük a másik embert. Őszintén, emlékezzetek vissza, volt-e olyan helyzet az életetekben, amikor valaki úgy viselkedett mellettetek, hogy szégyeltetek vele együtt megjelenni valahol? Ha én valakit szégyellek, aki mellettem van, legyen az megtört ember, bűnös ember, részeg vagy hasonló, akkor annak az embernek a lelkéből kioltom a reményt. Lélektől lélekig jelen lenni a másik ember életében, ahogy Jézus tanította. Jézus elcsendesedik, magába száll, az ő csendje csodát tesz, mert eloldalognak a bűnösök. Hol vannak, akik az életedre törtek? Senki nem ítél el, én sem ítélek el, és megszületik ennek az asszonynak az életében a remény, az újrakezdés lehetősége. A remény és az irgalom. Ikertestvérek, együtt járnak életünkben, testvérek. Egy érdekes történetet, többet is hoztam, és az a gyerekeknek szoktam mindig elmondani történetet, hogy ebből a felnőttek is értsenek. Amikor én is voltam gyerek, ha hisztek, hanem voltam én is gyerek, és amikor gyerek voltam, akkor voltam sokat kezelésen. Egy ilyen rehabilitációs központban, ahol nem ment jól a sorunk, hát ti már nem emlékeztek, de még az aranykorban volt, mármint a változás előtti aranykorba, és nagyon rossz körülmények között éltünk, körülbelül 350-400 sérült gyereknek volt ott a kezelési központja, és éhesek voltunk, nem volt amit megenni, vagy legalábbis nekünk nem adtak. És annyira éhesek voltunk, hogy láttuk azt, hogy a hagymát a néni honnan hozza ki a pincéből. Akkor még nem tudtam járni, de négy kézláb elég jól működtem, és az agyam akkor is jól működött. Megszerveztem a hagymalopó kommandót. El lehet képzelni az a 10-20 gyerek, aki alig-alig mozog a pinceajtó körül, várja, hogy a néni följöjjön, a kosárral, a kezébe, tele hagymába, legalább lesz, mit együnk. A terv az így volt, jön a néni, én megharapom a bokáját, ő eldobja a kosarat, és a körülöttem lévők meg fölszedik a hagymát, de azonnal beleharapunk, és megegyük, hogy ne tudják tőlünk elvenni. A terv az sikerült. Úgy, ahogy elképzeltük. Beleharaptam a néni bokájába, eldobta a kosarat, megettük a hagymát. És a néni, aki fehér köppenyes nővér volt, fölkapott engem, és tudtam, hogy most itt a vég. Ennek nem lesz jó kimenetele. És elkezdtem remegni, és sírni, mint a gyerek. És akkor a néni elvitt magával, bevitt a nővér szobába, átölelt, és azt mondta, hogy nincsen semmi baj, minden rendben van. És ennek a néninek nagyon jó illata volt. Azóta is keresem azt az illatot, de nem találom, hát a kommunizmusban olyan sok parfüm nem volt, valószínűleg azt már nem gyártják. De az irgalomnak az illata megmaradt a lelkemben, lélektől lélekig, nem? Isten megtanította gyermekként, hogy nem a megtorlással, nem az elítéléssel, hanem a megbocsátással lehet gyógyítani. Egy gyógyító jelenlét lélektől lélekig, ami elhitette velem, hogy az Isten irgalmas, és az irgalomnak illata van. Keressétek meg életetekben az irgalom illatát, az nyomait. És ne feledjetek el így cselekedni. Ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy elvárnátok, öleljétek át, és mondjátok, nincs semmi baj, minden rendben van, minden rendben lesz. Sőt, eljutok odáig, hogy ez a szeretet cselekedet, ez az irgalom a hivatásomnak is a gyökere. Akkor voltam 6 éves, és elhatároztam, hogy én jelen akarok lenni a betegek mellett, de nem orvosként, nem ápolóként, hanem valami olyanként, aki az irgalom illatát tudja elvinni a beteg ember számára. Egy másik történet a reménység kapcsán. Ekkor már pap voltam, és hívattak egy súlyos beteg nénihez. Nagyon fáradt voltam, imádkoztam előtte, mindig imádkozom, mielőtt beteghez megyek. A néni nagyon súlyos beteg volt. Sokat nem volt, amit mondani. Imádkoztunk, megfogtam a kezét, marad a csend és a könnyek. Én már nem emlékszem rá, de ránéztem a nénire, imádkoztam, és a Szentkenet szentségét kiszolgáltattam neki. Másnap visszamentem, és üres volt az ágy. Még imádkoztam érte. Mire gondol ilyenkor az ember? És ez volt 2010-ben. 2022-ben, 23-ban visszajöttem Nyíregyházára, elmentem egy idős otthonba a szentmisét bemutatni, oda jön hozzám egy néni, azt mondja, atya nem emlékszik rám, de én emlékszem magára. Emlékszik, amikor 13 évvel ezelőtt hívatták egy beteghez, és maga eljött? Ugye én akkor azt gondoltam, hogy a néni meghalt. A néni nem halt meg, él, és még ma is él. És azt mondta, tudja, sose felejtem el, amikor bejött, a könnyet a szemébe. És nekem ez a könyv adott reményt, és azóta itt vagyok, és élek, és imádkozom minden nap a betegekért. Lélektől lélekig. Én el tudom képzelni, hogy amikor Jézus ránézett a házasságterő asszonyra, megkérdezte, hogy nem ítélt el téged senki, akkor megtelt a szeme könnyen. Nem tudom, gondoltatok-e arra, nem vagyok ebben tudós, de hogyha valaki ért hozzá, akkor kérem szépen, hogy segítsen nekem, mérje le, mennyi a súlya egy könnycseppnek. Vajon? Milligram, vajon mennyi lehet egy könnycseppnek a súlya? Azok a könnyek, amelyeket másokért ejtünk, nagyon könnyűek. Amelyeket magunkért ejtünk, azok súlyosak. Hát legyetek a remény jelei, a gyógyító jelenlét, a csend lélektől lélekig, ahol az irgalomnak illata van, és a szeretet könnyei súlytalanok. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben György Alfréd Kamiliánus atya szentbeszédét hallották, amely 2025. áprilisában hangzott el Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János plébánia templomban, a betegek és egészségügyben dolgozók jubileumi szentmiséjén.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból, és ahogyan a kedves hallgatók már hallják a háttérben, az általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol a Vatikánban, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya a mai katekézisében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, ugye a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról. Meglátjuk, hogy milyen szentírási részt választ ki, és a katekézisének alapjául, és miután a Szent Atya összefoglalja a katekézisét különböző nyelveken, külön is köszönti a jelenlévő híveket, zarándokokat, majd az általános kihallgatása mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással ér véget. Nagyon sokan vannak most a Vatikáni téren, ha valaki élőben is szeretné nézni, az a Vatikáni honlapra rá kattintat, és onnan élőben nézheti is, nem csak hallgathatja. Maradjanak velünk, a Szent Atya még körbejár a Szent Péter téren, és üdvözli a pápa mobil tetejéről a jelenlévő zarándokokat. Nagyon-nagyon sokan vannak, tele van a tér, ahogyan én is látom, én is követem élőben. Nagyon sok ajándékot kap a Szent Atya, nagyon sok gyereket adnak a kezébe, hogy megáldja őket, de reméljük, hogy hamarosan a helyszínre ér. Remélem, hogy nagyon érdekes lesz a mai katekézise is, hiszen nagyon mély gondolatokat szokott megosztani a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója alapján, amiről tartja ő is a katekézisét. Hát kíváncsi leszek, hogy ma milyen témával fog foglalkozni. Természetesen minden nyelven felkérik majd a Szent Atyát, hogy imádkozzon az ők szándékaikra is, és felkérik minden nyelven, hogy majd apostoli áldásában részesítsen bennünket. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik a rádión keresztül, vagy bármilyen fórumon keresztül hallgatják, nézik ezt a mai audienciát, hisz a Szent Atya áldása az érvényes minden téren. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, másodperceken belül kezdődik a mai pápai audiencia katekézise a Szent Atya részéről.

0: Nagy tapsal köszöntik a Szentatyát, a jelenlévő zarándokok.
1: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: La pace sia con voi.
0: Békesség veletek.
1: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio
0: piantò. Most különböző nyelveken felolvassák azt a szentírási részt, amelyet a Szent Atya választott ki a mai katekézis alapjául. Ez a Teremtés könyve második fejezete, 8, 9 és 15-ös vers sora így szól. Az Úristen kertet telepített Édenben keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett, és az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. Azután kisarjasztotta az életfáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Ezt a szentírási részt, kedves hallgatók, több nyelven most felolvassák, majd annak a végén pedig a Szent Atya katekézise következik olasz nyelven.
3: Pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.
4: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes.

0: Leitura do livro do Gênesis. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de sabores e de saborosos frutos para comer. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e também para o guardar. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر التكوين. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل. وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
2: Z Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Kedves testvéreim, jó napot, Isten hozott.
3: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale.
4: Folytatva utunkat a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcián keresztül. Elérkeztünk az első rész harmadik fejezetéhez, amelynek igen figyelembe méltó címe van: az emberi tevékenység a világban. Az alapvető kérdés ez: mi az emberi tevékenység, és ebből következően a technikai, társadalmi és tudományos fejlődés értéke. Emlékezhetünk arra, hogy kevesebb mint 4 évvel a zsinat befejezése után, 1969. július 20-ára 21-ére virradó éjszaka, az ember először lépett a Holdra. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a fejlődés alanya és cselekvője, szabadsága és értelme segítségével gyarapítja ismereteit, és ezáltal előmozdítja az egész társadalom fejlődését. Ezt könnyen beláthatjuk, ha megfigyeljük az életkörülmények javulását az egymást követő nemzedékek során. A dokumentum ezt mondja: sok olyan javakat, amelyeket egykor az ember a legfelsőbb erőktől várt, ma már saját kezdeményezésével és erejével szerez meg. Éppen ezért egyes gondolkodók a technikai és tudományos fejlődést úgy mutatták be, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, olyannyira, hogy Istent szükségtelenné, sőt a keresztény hittel szemben egyenesen ellenfélnek tekintették. Ez a szemléletváltozást idézett elő abban, hogy a mai ember a világra tekint, összehasonlítva a korábbi korszakokkal, és ez az előítélet különösen annak a nyugati kultúrának egy részében erősödött meg, amely elveszítette kapcsolatát a keresztény kinyilatkoztatással. A posztkeresztény humanizmusokban az embert és Istent tévesen egymás vetítársaiként mutatják be, ahhoz, hogy az ember megerősítse tudását, szabadságát és fejlődését, állítólag fel kell szabadulnia Istentől, meg kell szabadulni Istentől. Végül azonban, amikor az ember elutasítja az Istennel való kapcsolatot, elveszíti annak lehetőségét is, hogy megalapozza az emberi személy transzcendens értékét. Ez az ateista humanizmus drámája, amelyet a II. Vatikáni zsinat egyik jelentős teológusa Henri de Lubac írt le részletesen, és a zsinat világosan választ kíván adni erre. A hívők számára biztos dolog, mondja Gaudium et Spes, hogy önmagában véve az egyéni és közösségi emberi tevékenység, vagyis az a hatalmas erőfeszítés, amellyel az emberek évszázadokon át életkörülmények javítására törekednek, megfelel Isten szándékainak. Sőt, a konstitúció folytatja, a keresztényeknek eszükbe sem jut szembeállítani az emberi értelem és bátorság alkotásait Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő vetélytársa lenne. Ellenkezőleg, inkább meg vannak győződve arról, hogy az emberiség győzelmei, Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Lényegében, Isten az ember és az asszony kezében helyezett egy még úton lévő, fejlődésben lévő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységük által elvezessék annak beteljesedése felé. Itt fontos kapcsolatot találunk a megtestesülés misztériumával, az emberiség, és vele együtt a munka, a fejlődés és a teremtett valóságok autonómiája nem olvad fel, és nem semmisül meg az Istennel való találkozásban, hanem a maga teljességében felemeltetik és befogadást nyer. Krisztusban továbbra is szabad és tevékeny marad, hiszen éppen ő benne találja meg a teljes igazságot és szabadságot. És az eukarisztia ünneplésében is ezt látjuk, az emberi munka gyümölcse, a kenyér és a bor minden nap az oltárra kerül, hogy Krisztus testévé és vérévé változzék. Ebből a szemléletből egy fontos igazság bontakozik ki. Ahhoz, hogy találkozzunk Istennel, az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait, éppen ellenkezőleg teljes egészében megélheti hivatását azáltal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és azt megszenteli. A keresztények mindenki mással együtt részt vesznek az emberi város építésében, miközben tekintetüket minden dolog végső céljára, az Istennel való találkozásra irányítják. És emlékeztetik erre a végső célra azokat is, akik együtt élik a fejlődés, a tudomány és az élet kalandját, és meg kell különböztetni a földi fejlődést Krisztus országának növekedésétől. És a zsinat kijelenti, hogy ez a fejlődés, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb rendezéséhez, igen nagy jelentőségű Isten országa számára. A természet és munkálkodásunk minden jó gyümölcsét, miután az Úr lelkében és parancsa szerint elterjesztettük a földön, később újra megtaláljuk, megtisztítva minden szennytől, megvilágosítva és átalakítva. Végül emlékezzünk arra, hogy ahhoz, hogy a fejlődés valódi emberi fejlődésé váljon, vagyis az egész ember és minden ember fejlődésévé, a technikai és tudományos fejlődést a szeretetnek kell áthatnia és irányítania. Csak így állítható mindig az emberi méltóság védelmének szolgálatába, és csak így segíthető elő mindenki életkörülményének javulását, különösen a leginkább hátrányos helyzetőket. Kedves testvérek, a második vatikáni zsinat arra hív bennünket, hogy osszuk meg egymással a tudás és a hozzáértés kenyerét, hogy minden ember és minden nép kibontakoztathassa képességeit, és Isten segítségével együtt egy jobb jövőt építhessünk. Kedves hallgatók, most francia nyelven következik az összefoglaló és a köszöntés.
5: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes.
4: Ezt most minden nyelven el fogják mondani, itt is a bevezetőben a francia nyelv összefoglalóban felkérik a Szent Atyát, hogy majd a végén részesítse apostoli áldásban.
5: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer.
4: Most jön a francia nyelv összefoglaló.
5: Nous arrivons à un chapitre de Gaudium et Spes qui porte un titre captivant. L'activité humaine dans l'univers avec cette question fondamentale. Quelle est la valeur de l'activité humaine et du progrès?
4: Az Isten képére és hasonlatosságát a teremtett ember a fejlődés aktív résztvevője, szabadsága és értelme által gyarapítja ismereteit és előmozdítja az egész társadalom fejlődését. A technikai és tudományos fejlődés nem gyengíti az Istennel való kapcsolatot, nem áll ellentétben a keresztény hittel. Az ember nem Isten vetélytársa, akinek Istentől kellene emancipálnia magát, éppen az Istennel való kapcsolat teszi lehetővé az ember transzcendens értékének felismerését. Krisztusban az ember megtalálja teljes igazságát és szabadságát. Az egyéni és közösségi emberi tevékenység megfelel Isten szándékainak, és az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Ezért az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait ahhoz, hogy megtalálja Istent. Éppen ellenkezőleg hivatását úgy kell teljes egészében megélnie, hogy megszenteli mindennapi munkáját, és az emberi társadalom jobb rendezésén fáradozik Isten országának szolgálatában. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Franciaországból érkezett zarándok csoportot, a Sárti Szent Pál nővéreit és a Haiti Rezódo Kör csoportot. A második vatikáni zsinat arra hív bennünket, hogy osszuk meg a tudás és a hozzáértés kenyerét, nagy lelkűen bontakoztassátok ki képességeiteket, hogy Isten segítségével együtt egy jobb jövőt építhessünk. Isten áldjon meg benneteket. Most, amit mondott a Szent Atya, azt visszafordítja a francia nyelvre.
5: Les sœurs de Saint-Paul de Chartres et le groupe Réseau du Cœur d'Haïti. Le Concile Vatican II nous invite à partager le pain du savoir et du savoir-faire. Développez généreusement votre potentiel pour qu'ensemble nous puissions construire avec l'aide de Dieu un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters,
2: kedves testvéreim, a második vatikáni zsinatról szóló katekézis sorozatunk folytatásaként ma az emberi tevékenység értelméről és értékéről elmélkedünk, ahogyan azt a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója bemutatja. Az elmúlt évszázad tudományos és technikai fejlődése egyeseket arra vezetett, hogy úgy gondolják, hogy az Istenbe vetett hit már idejét múlt, és az igazi emberi autonómia csak az Istentől való emancipáció révén valósulhat meg. A zsinat atyái ezzel szemben hangsúlyozták, az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének beteljesedései.
1: The gospel message compels us to contribute to authentic human flourishing through our involvement in society.
2: Az evangélium üzenet tehát nem akadályozza a hívőt abban, hogy részt vegyen az emberi tevékenységben, hanem arra ösztönzi, hogy a társadalomban való részvételével hozzájáruljon az ember valódi kibontakozásához. Tehát végezzük mindennapi tevékenységeinket valódi szeretettel, ajánljuk fel az Úrnak, személyes megszentelődésünk eszközeként, valamint annak kifejezéseként, hogy egyre teljesebben szeretnénk előmozdítani Isten országának a megvalósulását. Szent Atya köszönti az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat Angliából, Írországból, Dániából, Norvégiából, Máltáról, Tanzániából, Ausztráliából, Hongkongból, Indiából, Malajziából, Szingapurból, Tájföldről, Vietnámból és az Amerikai Egyesült Államokból. Holnap Missouri államban, St. Louisban, boldoggá avatják Fulton Sheen püspököt, médián keresztül végzett evangelizációs munkájáról ismert szentéletű püspök, példájával és közbenjárásával ösztönözzönt sokakat arra, hogy örömteli lelkesedéssel új útakat találjanak az evangélium üzenet terjesztésére. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Jézus Krisztus békéjét, örömét, Isten áldjon benneteket. Most a német nyelvű összefoglaló következik. Szintén felkérjük a Szent Atyát, hogy a végén a mi atyánk, latinul a mi atyánk elimádkozása után apostoli áldásában részesítse gyerekeket, fiatal házasokat, betegeket.
3: Singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache.
2: Most következik a német nyelvű összefoglaló. Kedves testvérek, a Gaudium et Spes zsinati konstitúció többek között az emberi tevékenység, valamint a technikai, tudományos és társadalmi fejlődés értékével foglalkozik. Egyesek a fejlődést a hit fenyegetésének tekintik, mások pedig azt állítják, hogy a modern ember szabadsága és autonómiája megköveteli az Istentől való emancipációt. A zsinat határozottan elutasítja a hit és fejlődés ilyen szembeállítását és kijelenti, az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei.
3: Dass der Mensch vom Schöpfer geradezu berufen ist, sein Werk in seinem Sinne weiterzuführen.
2: Az ember maga teremtő arra hívja, hogy erejéhez mérten Isten szándékának megfelelően folytassa művét, és olyan valódi fejlődését fáradozzon, amelynek célja minden ember java és méltósága.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca.
2: Szívből köszöntöm a német nyelvű zarándokokat. Különösen a számos tanulmányi kiránduláson résztvevő iskolai csoportot. Az örökvárosban szerzett tapasztalat ösztönözöm benneteket arra, hogy egyre jobban megismerjétek keresztény kultúránk és történelmünk kincseit, amelyek nem csupán a múlthoz tartoznak, hanem a jövőt is képesek inspirálni. Isten áldjon meg benneteket.
3: An die deutschsprachigen Gläubigen gerichtet und sagte: Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die zahlreichen Schulgruppen auf Studienreise. Möge diese Erfahrung der ewigen Stadt euch dazu anregen, die Schätze unserer christlichen Kultur und Geschichte immer besser kennenzulernen. Schätze, die nicht nur der Vergangenheit angehören, sondern auch Inspiration für die Zukunft sein können. Gott segne euch.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
1: Spanyol
0: Al final
1: nyelvű.
0: De este encuentro se cantará
1: összefoglaló következik.
0: Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: en esta
2: catequesis reflexionamos sobre el tercer capítulo de la Constitución Pastoral
1: a Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúció harmadik fejezetéről elmélkedünk, amely az emberi tevékenységgel foglalkozik a világban. Az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és szabadsága, valamint értelme által képes megismerni, fejlődni és javítani a társadalom életkörülményeit. Egyes gondolkodók azonban tévesen azt kezdték állítani, hogy az emberiségnek tudása, szabadsága és fejlődése igazolásához el kell magát távolítania Istentől, vagyis emancipálnia kell magát. A második vatikáni zsinat ezzel szemben a megtestesülés misztériumára hivatkozva kijelenti, hogy az ember és keze munkája nem semmisül meg az Istennel való találkozásban, hanem benne találja meg a teljes igazságát és szabadságát. Ennek következménye az is, hogy az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait, hivatása az, hogy jól végezze mindennapi munkáját, és abban a megszentelődés útját találja meg. Az eukarisztiában felajánljuk a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, hogy Krisztus testévé és vérévé legyenek. Életünket és munkánkat kapcsoljuk az eukarisztikus áldozathoz. Üdvözlöm szeretettel a spanyol nyelvű zarándokokat, tehát életünket kapcsoljuk az eukarisztikus áldozathoz, hogy az Úr élő, szent és neki tetsző áldozattá alakítsa át azokat. Isten áldjon benneteket, köszönöm szépen. Most következik a kínai összefoglaló.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O terceiro capítulo da Constituição Pastoral Gaudium et Spes.
1: Portugáliában se foglaló. A Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúció harmadik fejezete, az emberi tevékenység a világban címet viseli, arra késztet bennünket, hogy feltegyük a kérdést, mi a munka és a fejlődés értéke. Egyes gondolkodók a technikai, társadalmi és tudományos fejlődést úgy értelmezték, mint ami gyengíti a lelki életet, és őt Istent az ember vetélytársává tette. Keresztények azonban meg vannak győződve, hogy az emberiség győzelme inkább Isten nagyságának jelei és tervének gyümölcsei. Ezért Isten megtalálásához nem kell elhagynunk emberi feladatainkat, hanem át kell hatnunk azokat Krisztus szeretetével, mindig védve minden ember méltóságát, és előmozdítva mindenki életét egy jobb jövőt építve. Kedves portugál nyelvű testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Isten hozott. Tevékenységetek végzése során mindig védjétek az emberi méltóságot, javítsátok embertársaitok életkörülményeit, és minden reménységeteket egyedül Istenbe vessétek, az Úr áldjon meg benneteket és családjaitokat.
0: Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos. No desempenho das vossas atividades, defendei sempre a dignidade humana, promovei as condições de vida do próximo e ponde só em Deus toda a esperança. O Senhor vos abençoe, a vós e as vossas famílias.

Szokott módon nagy vihartapssal köszönjük meg a Szent Atya katekézisét. Én is megköszönöm a kedves hallgatók jelenlétét az éterhullámaink keresztül, is maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Kapcsolunk Sepsiszentgyörgyre, kezdődik a déli imaóra és a déli magazin. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Újtsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békid járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat.
1: Buzgó szívvel csak téged kereslek, ne engedd, hogy parancsaitól eltérjek.
0: Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened.
1: Bő áldás vagy nekem, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad ígéit ismételgetem.
1: Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban.
0: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról.
1: Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
1: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgass meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra.
0: Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam.
1: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi.
0: Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá. Nem lesz bennem gonoszságot.
1: Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától.
0: Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat.
1: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgasd meg szavam.
0: Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót.
1: Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem, a gonoszoktól, akik szorongatnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
0: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták, szájukból kevésség árad.
1: Sarkamban vannak, körülvesznek, szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre.
0: Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök.
1: Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal ments meg életemet a gonosztól.
0: E halandoktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandoktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet.
1: Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre.
0: De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között. Mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, Uram,
1: és szentjeid újongjanak.

0: vannak.
1: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. szeptember 23-a van, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, a Déli Magazin veszi kezdetét, és szerkesztői
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ahogy Tünde is mondta, ezen a szeptember végi szerdai napon. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, műsorismertetőt hallhatnak, átnézzük a nap hőmérsékleti értékeit, időjárás jelentést is fogunk beolvasni, majd meghallgatjuk a napevangéliumát ismétlésben Karácsony Ervin gyakorlati éves kispap tolmácsolásában.
0: Adásunk második felében pedig egy interjút hallhatnak Kozma Ferenccel, a Bónuszpásztor Alapítvány munkatársával, hiszen egy nagy találkozóra készülnek. Hétvégén lesz a találkozó, de ő majd elmondja, hogy miről lesz szó.
1: Adásidőnk végén egy műsorismertetővel fogunk búcsúzni önöktől. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 15 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Búcsú Nagybányán.
1: Ma az egyház Pietrelcinai Szent Pió atyára emlékezik, aki a gyónás, az imádság és a szenvedés Krisztussal való egyesítésének megtestesítője volt. Az ő emlékére ma búcsús szentmisét tartanak a nagybányai Szent József templomban, délután 16:30 román, majd 19:30 magyar nyelven. A szentbeszédet Meleg a Ferenc, Máramarosszigeti segédlelkész mondja. A híveket szeretettel várják a búcsús szentmisikre. Alzheimer Café Nagyváradon.
0: Az Alzheimer kór világnapja alkalmából holnap délután 5 órától ezúttal a demencia első figyelmeztető jeleiről és tüneteiről beszélgetnek a Caritas Catholica székhelyén Molnár József pszichiáterrel. A demencia kezdeti tüneteinek felismerése nagy segítséget jelenthet mind az érintett személy, mind pedig közvetlen környezete számára. A demenciával élő ember gondozása és kezelése sokszor komoly kihívást jelent, és mivel az állapot legtöbbször nem visszafordítható, fontos, hogy már az első változásokra felfigyeljünk. A megfelelő időben történő felismerés lehetőséget ad arra, hogy szükség esetén szakemberhez forduljunk, és már a kezdeti szakasztól megtegyük azokat a lépéseket, amelyek hozzájárulhatnak a folyamat lassításához és az érintett, valamint családja életminőségének javításához. Ezért esett a választás erre a fontos és sokat érintő témára. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy tartalmas, kötetlen beszélgetésre. Értékőrző jelen.
1: A Márton Áron emlékév és a Bikfalvi Kuriák útja projekt kapcsán két napos rendezvény sorozatot tartanak Értékőrző jelen címmel Uzomban és Bikfalván a hétvégén. Pénteken délután 6 órától Uzomban a Pünkösdi Kuria udvarán leleplezik a Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából felállított mellszobrot, amely Csorvás város Uzonközség testvér településének az adománya. Este 19:30-tól a Tatrangi Sándor általános iskola tanulóinak műsora lesz, zenél az uzoni Atlantis fúvós zenekar. Az előadó teremben 7 órától életrajzi dokumentumfilmet vetítenek.
0: Szombaton a Bikfalvi Kultúrház udvarán délelőtt 10 órától a Bikfalvi Kúriák útja című projekt bemutatásán beszédet mond Bordás Enikő, Uzon község polgármestere. 10:45-től a Kultúrház udvarán lévő felújított csűr átadása lesz majd, és ez megtekinthető a kortárs természet, nemzetközi természet művészeti kiállítás, illetve a határesetek Péter Alpár képzőművész kiállítása. A Kultúrházban 11 órától Demeter Miklós és Petrova Anasztázia közreműködésével kézműves foglalkozást tartanak gyerekeknek, 12:30-től Várajai Réka művészettörténész Bikfalva épített öröksége címmel tart előadást. 12 és 3 óra között a Bikfalvi kuriákat és házakat lehet meglátogatni, a gyerekeknek kalandos kincskeresésre lesz lehetőségük. Könyvbemutató Marosvásárhelyen.
1: 16 fekete felhő címmel mutatják be Zsidó Timea Emese ifjúsági regényét, ami egy különös, rejtélyes világba vezeti az olvasót, ahol 16 fiatal, 16 történet és 16 probléma találkozik. A regény középpontjában Brigi áll, aki egy furcsa, zárt helyen ébred, ahol semmi sem az, aminek elsőre látszik. Van kiút, de meg kell találnia a kilincset, ami a szabadulást jelentő ajtót nyitja. Hány ajtón kell átmennünk ahhoz, hogy végre szembenézzünk önmagunkkal? És mi történik akkor, ha egyszer már nincs hová tovább menekülni? A bemutató szeptember 30-án délután 6 órakor kezdődik a Studium Hub kávézójában. Az íróval Makkai Kinga gyermekirodalmár és olvasás népszerűsítő beszélget. A szépkorúakat ünneplik Szovátán.
0: Az idősek világnapja alkalmából szervez ünnepséget a szovátai polgármesteri hivatal október 1-én délután 5 órától a Danubius fenyőszálló Margaréta termében. Az alkalmat meghitt műsor, zene, valamint baráti vendéglátás teszi emlékezetessé. A résztvevők számára a közlekedés biztosított. Az ünnepség napján autóbuszok indulnak 4 óra 45 perckor a Parajdi útról és Szakadátból, megállnak a Fekete Medve szálló előtt is. A visszaindulás időpontjáról a helyszínen adnak majd tájékoztatást. Jelentkezni a polgármesteri hivatal 4-es irodájában lehet legkésőbb szeptember 28-áig. Tehát jelentkezni a polgármesteri hivatal 4-es irodájában lehet. 4 alkalom Szent Ferenc nyomában.
1: Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? 4 különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a Csíksomlyói kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A harmadik előadást október 4-én 11:30-kor Gábor Csilla, szociális testvér, egyetemi tanár tartja. Szépségből lehet élni? Címmel.
0: Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Ma is gyakran megnövekedhetnek a gomoly felhők, hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan zápor, zivatar ismét előfordulhat. Élénk, erős marad az északnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amikből elsősorban keleten, délkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a minimum hőmérséklet, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18 és 22 fokot mérhetünk.
1: És nézzük át, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok volt, és ezt jelentették Besztercéről, Brassóból, Dicsőszentmártonból, Gyergyóalfaluból, Maroshévízről és Székelyudvarhelyről. 11 fokot mértek Baróton, Csíkszeredában, Désen, Déván, Fogarason, Kolozsváron, Máramaros-szigeten, Marosvásárhelyen, Nagybányán, Nagysármáson, itt Sepsiszentgyörgyön is 11 fok van.
0: Nem sokkal melegebb, 12 fokot mértek Gyulafehérváron, Nagyszebenben, Tordán és Zilahon. 13 fokot mértek Kézdivásárhelyen, Resica bányán, Szatmárnémetiben és Temesváron. 14 fok volt Nagyváradon, 15 fokot jelentettek Aradról.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyenek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról, vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatók! Jézus elküldi tanítványait, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Ehhez hatalmat és erőt ad nekik a gonosz lelkek és a betegek fölött. Ez a hatalom isteni eredetű, tehát a tanítványok Krisztustól kapták küldetésükkel együtt. Az apostoli küldetés az egyházban folytatódik tovább. Az apostolok utódai, a püspökök, valamint a püspökök munkatársai, a papok Krisztus nevében hirdetik az evangéliumot, szolgáltatják ki a szentségeket, és szolgálják az emberek testi-lelki gyógyulását. Ugyanakkor minden keresztény meghívást kapott az üdvösségre, és a keresztség által arra is, hogy életével és szavaival tanúságot tegyen az evangéliumról. A Krisztussal való közösségben azonban mindenkinek megvan a maga saját feladata és felelőssége. A tanítványoknak adott küldetés apostoli hatalom, tehát nem mindenkit azonos módon illet meg, hanem az egyház rendje szerint folytatódik az apostolok utódainak és munkatársainak szolgálatában. Az egyház rendje szerint folytatódik az élet. Krisztus az embereken keresztül munkálkodik életünkben. A keresztség, amelyet gyermekkorunkban kaptunk, felhatalmaz és erőt ad arra, hogy olyan emberekké váljunk, amely segít abban, hogy az életet tovább tudjuk adni bárki és mindenki számára. Az ördögök kiűzése az egyházban olyan hatalmat ad a papnak, amely fölött senki csak ő rendelkezhet egyedül. A hatalom, amelyet birtoklunk, sokszor embertársaink fölött ugyan erre tud visszahatni. Az élet és annak a szolgálata minden egyes ember számára fontos. Mindig meg vagyunk hívva arra, hogy ezt az életet szolgáljuk. Ugyanakkor a belső életre is kihat. Tehát meg vagyunk hívva arra, hogy a belső életben való növekedést embertársainknak továbbadjuk. Ez a varratlan köntös, amelyet Szent Pál apostol egyháznak nevez, olyan egység és olyan mélységes háló embertársak között, amely egybeköt mindenkit. Felelősek vagyunk tehát egymásért. Felelősek vagyunk minden egyes embertársunkért. Felelősek vagyunk azért is, hogy az egyház élete olyan legyen, amely Krisztus életét tükrözi vissza, amelyből sugárzik Krisztusnak az élete. Az apostolok hittek Jézusnak, ezért szó nélkül mentek és cselekedték, tették azt, amire Jézus küldte őket. Nekünk is mennünk kell,
Nekünk is hirdetnünk kell azt az örömhírt, amelyet nap mint nap tapasztalunk. Azt az örömhírt, amelyet Krisztus ránk hagyott. És azt az örömhírt, amelyben nap mint nap növekedünk, és ezáltal életet adhatunk minden egyes embertársunknak.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Karácsony Ervin gyakorlati éves kispap elmélkedését hallhatták a mai evangéliumhoz kapcsolódóan.

Pontos idő 12 óra és 37 perc. Hallgatunk egy kis zenét, majd kezdetét veszi az előkészített téma, amint említettem a bevezetőben, az országos találkozóról beszélgetünk Kozma Ferenccel, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársával. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Örülünk, hogy csatlakoztak. Önöknek is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, a bevezetőben már említettük, hogy a mai Déli Magazinunk témájaként a Bonus Pásztor Alapítvány őszi országos találkozója lesz, és meghívott vendégünk Kozma Ferenc, a Bonus Pásztor Alapítvány munkatársa, és akik rendszeresen hallgatják a Mária Rádió műsorait, kedd esténként, a tegnap is a Kiutak a szenvedélybetegségekből című adásunknak a szerkesztőjeként hallhatják, ismerhetik meg. Szeretettel köszöntelek, Isten hozott, dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és segítesz nekünk ebben a témában, hogy mit is jelent ez az országos találkozó, illetve hogy miért tartjátok, de előtte azért pár szóban mutatkozz be azoknak a hallgatóknak, akik talán nem hallottak rólad, nem ismernek.
2: Igen, a nevem Kozma Ferenc, a Sápsibodokon élek, a mentősként dolgozok, tehát ez az egyik hivatásom, és mellékállásban a Bonus Pásztor Alapítvány munkatársa vagyok, immár több mint 10 éve. Így ilyenképpen bekapcsolódtam az utógondozói munkában is, illetve a megelőzésben is. Ez azt jelenti, hogy évek óta van egy adásunk, a Kiutak a szenvedélybetegségekből című adásunk, és annak vagyok a szerkesztője. Emellett nyilván a részt veszek az alapítványunk által meghirdetett programokon, egy támogatócsoportot vezetek itt Sepsiszentgyörgyön, illetve különböző alkalmakat szoktam szervezni, és ezen úton is szeretném bemutatni azt a munkát, amit végzünk a szenvedélybetegek körében.
1: Köszönöm szépen. Hogy látod, hogy nő a szenvedélybetegek száma napjainkban?
2: Hát sajnos igen.
1: És ez felnőttek körében, vagy már korábban is?
2: Hát a szenvedélybetegség az nem válogat.
1: Nem.
2: Tehát már volt nagyon fiatal kliensünk is, de épp úgy nagyon idős kliensünk is, tehát hogy most ha mondhatnék egy ilyen számot, a 14-től a 80-ig találkoztam, nagyon sok érintettel.
1: Értem. És akkor ezeket a találkozókat milyen céllal szervezitek? Itt tudtok segíteni nekik, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Igen, tehát hogy ahhoz, hogy valaki eljusson egy ilyen országos találkozóra, annak egyrészt bizonyos feltételeknek meg kell felelnie, majd erről is röviden fogok beszélni, de előzetesen mindig van egy találkozás. Tehát amikor valahol, valamilyen formában, akár családban, akár egyedül felbukkan a szenvedélybetegségnek bármelyik formája, akkor megszületik egy döntés valaki részéről, akár az érintett részéről, akár a hozzátartozó részéről, és akkor rájönnek arra, hogy ez így nem jó. Segítséget kellene kérni, kezdenek kutakodni, innen-onnan ismerősök, és akkor általában úgy akadnak ránk, hogy valaki vagy ajánlja, vagy akár az interneten keresztül jön előjük ez a lehetőség, és akkor megkeresnek bennünket, így ilyenképpen jutnak el hozzám is elég sokan. Azt nem említettem, hogy van egy kirendeltségünk Sepsiszentgyörgyön is, amelynek ugyancsak én vagyok a vezetője, és akkor történik egy találkozás, és ebben a találkozásban általában meg fel szoktuk mérni azt, hogy mekkora a baj, milyen jellegű, mit lehet tenni, milyen lépéseket szükséges megtenni utána, hogy, És hogy ehhez van-e hajlandóság. Nem akaratról beszélünk, hajlandóságról, hogy ezeket a lépéseket, amit a szakember ajánl, azokat megtenni. És akkor jönnek a terápiás lehetőségek, ez megkezdve egy ilyen hétvégi 4 napos programtól, 12 napos program, illetve van egy hosszú programunk is felnőtt férfiak számára. És amikor ez a terápiás folyamatnak vége van, tehát hogy részt vett valaki egy ilyen terápiás alkalmon, akkor jönnek az utógondozói programok. Ezek megerősítő jellegűek általában. Ez minden korosztályt, hozzátartozókat, szenvedélybetegeket, tehát mindenkit érint, illetve mindenkinek ajánl. Most ilyenképpen évente próbáljuk lefődni Erdély minden régióját, és akkor ilyenképpen Szatmártól, most jelen pillanatban pont Kézdivásárhely lesz a hétvégén, Kézdivásárhelyig tartunk ilyen országos rendezvényeket. Ezek 3 napos rendezvények, amelyre hívogatjuk azokat, akik részt vettek valamilyen fajta terápiás lehetőségen, de nem csak, hanem érdeklődőket is, akik szeretnének bekapcsolódni a szervezetünk programjaiban. És itt megragadnám a lehetőséget, hogy nemrég az egyik kolléganőm, McAllister Magdolna osztotta meg a rendezvényt, és avval kezdte a gondolatait, ami nekem nagyon tetszett, hogy még van lehetőség megállni, átgondolni, dönteni, jelenkezni, ami a legjobb találkozni, és kár lenne kihagyni. Ez volt a felhívás erre a rendezvényre, és nyilván ebben benne van minden. Tehát, hogy a megállás, hogy ebben a rohanó világunkban milyen jó, hogy van egy lehetőség, amikor egy kicsit megállhatok, és hogy egy kicsit a lelkemmel is foglalkozhatok, meg a problémámmal, meg hogy egy kicsit újra fel tudom mérni azt, hogy hol tartok a felépülésben, mert ugye a szenvedélybetegek azok állandó felépülésben vannak, illetve hogy átgondolja, hogy akkor mire van továbbra szüksége, hozzon meg döntéseket, és ugye ez a 3 nap, ez egy nagyon fontos 3 nap, amiben nagyon sok minden megszülethet, és ami a legszebb a találkozás. Tehát itt ilyen alkalmakkor szoktunk találkozni régiekkel. Tehát nekem vannak olyan emberek, akikre évek óta felnézek. Tehát, hogy én szoktam mondogatni, tehát ahogy telik az idő, hogy lassan 18 éve vagyok szabadult, tehát abstinens, de vannak nálamnál idősebbek is ebben a kategóriában, tehát ismerek 30, sőt 35 éves abstinens emberkéket is, tehát, hogy vannak olyan példaképek, akiktől még mindig nagyon sokat lehet tanulni. Tehát ami a felépülés, de hogy maga a találkozás öröme ilyenkor az, ami, hogy újra lássuk egymást, és újra meg átlássuk egymást, újra gratulálhatunk, vagy együtt sírhatunk akár, vagy örülhetünk, és így tovább. Tehát, hogy erre jött a felhívás, hogy kár lenne kihagyni. Tényleg ezek az alkalmak nagyon felemelő alkalmak szoktak lenni. És ezt átszövi, ezt az egész rendezvényt a Jóisten jelenléte. Meghívott lelkészek vannak, akik ilyenkor szoktak szolgálni. Csoportos beszélgetések, ugyanakkor előadások, imaóra szokott például lenni, és akkor ezt követően vasárnap a különböző gyülekezetekben, templomokban tanúságtételek, illetve közös imádság szokott zajlani.
1: Köszönöm szépen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy akik részt vesznek, mire számíthatnak. Említetted, hogy tehát előzetes bejelentkezés szükséges, vagy legalábbis én azt értettem, hogy egy előzetes ilyen beszélgetés. Úgy értettem, hogy azok vehetnek részt, akik már elindultak a szabadulás útján.
2: Így van. Tehát mint minden utógondozói programnak, ezeknek is az elsődleges célja a tájékoztatás, az absztinens életre való motiválás, hitárősítés, illetve az absztinens életvitelben való megerősítés. Tehát az azt jelenti, hogy tényleg azok vehetnek részt, akik már részt vettek egy terápiás programban.
1: Tehát gondolom, akkor igen. Szermentes vagy...
2: Igen. Tehát, az egyik feltétel, amiről beszéltem az elején, az pont ez volt a szermentes jelenlét. Tehát, hogy szívesen elbeszélgetünk olyanokkal, akik még nem szabadultak, de hogy ez nem az a hely.
1: Értem. Tehát ide olyanok nem mehetnek, akik most hallgatnak bennünket, és azt mondják, hogy hú, de jó, akkor én ide most elmegyek, vagy elviszek valakit, mert ez a másik, ami nagyon gyakori, hogy akit mi úgy látunk, hogy bajban van, és lehet, hogy jól látjuk, de lehet, hogy nem ez a hely akkor.
2: Igen, szoktak felhívni a rendezvény előtt inkább, ez most úgy hirtelen az jutott eszembe, hogy és akkor elmondom mindig, hogy a legjobb az lenne, hogyha a szombati napunkra, az előadásokra tudnának eljönni, leginkább hozzátartozók. Mindig vannak szünetek és alkalmak, amikor velük szóba tudunk állni. Tehát, hogy ez is egy olyan alkalom, amikor azt mondjuk, hogy igen, várunk téged is szeretettel, tehát érintettel hozzátartozót, és lehet, hogy a helyszínen már segít az, hogy meglátja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mivel foglalkozunk, illetve, hogy azt is megtudja, hogy egyáltalán szüksége van-e rá, vagy nem, vagy kell-e ez neki, vagy nem.
1: Tehát úgy értem, hogy ezek az előadások, ezek nyitottak.
2: Igen, az előadások nyitottak, a kiscsoportos beszélgetésekre azok zártak, mivel hogy ugye az egyik legfontosabb feltétel a résztvevők számára, illetve a követelmény a konfidencialitás. Tehát, hogy ezt nagyon szigorúan betartjuk, és éppen ezért mondtam, hogy az előadásokra el lehet jönni, a regisztrációnál lehet jelezni, hogy ez a szándékunk, illetve meg lehet keresni a munkatársainkat, akikkel szóba lehet állni.
1: Tehát ha valaki mégis hallja most, és talán úgy dönt, hogy megnézni, akkor elmehet, nem zárt.
2: Igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Mondjuk el, hogy mikor, hova.
2: Tehát az időpont a szeptember 25-27, tehát ez a hétvége, Kézdivásárhelyen, a Gábor Áron szakközépiskolának az előadó termében lesz, úgyhogy ide várjuk szeretettel minden érintettet és érdeklődőt.
1: És az előadások mikor vannak, azt lehet-e tudni?
2: Azok szombaton délelőtt, 10 órától és délután 14 órától.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akik részt vesznek, azok úgy értettem, hogy regisztrációhoz kötött a részvételük?
2: Tehát azok, akik a háromnapos rendezvényre, azok regisztráltak, de nyilván aki külön szeretne jönni, azt is fogadjuk szeretettel, tehát hogy most...
1: És regisztrálni lehet-e még?
2: Lehet még regisztrálni, igen. Tehát, hogy
1: hol?
2: Még a Bónuszpásztor Alapítvány honlapján van egy hirdetés, erre vonatkozólag, és ott minden szükséges információ.
1: Gondolom, ott van egy űrlap, vagy valami.
2: Igen.
1: Tehát azt kell
2: kitölteni.
1: Igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad mindezt. Kívánok sok józan embert a ti életetekben, vagy olyanokat, akik most még nem annyira azok, de hogy tudjátok oda vezetni a Jóistenhez a szűk úton, a szűk ösvényen. Neked és minden munkatársadnak, nem csak most a hétvégére, hanem egész életetekre kívánom, hogy ki tudjatok tartani, és a Jóisten áldása vezesse minden munkátokat.
2: Köszönjük szépen, viszont kívánom.
1: Köszönjük szépen.
2: A Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Kozma Ferenccel beszélgettünk, a Bónuszpásztor Alapítvány munkatársával az őszi országos találkozó kapcsán, amely szeptember 25 és 27-e között lesz megszervezve Kézdivásárhelyen. Maradt még néhány perc az adásidőből, mielőtt elbúcsúznék. kedves hallgatóknak ismertetem a délutáni műsort. Nem sokára imádkozni fogunk a szeretett láng rózsafüzérét, melyet a békéért mondott ima követ, a zenés köszöntővel 13 óra 30 perc kör várja önöket Majoros Attila kollégám, majd 14 órától Isten a sorok mögött, Karácsony Tibor és Zalder Éva műsora lesz hallható. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírást, 14 óra 37 perctől a medzsugorjei üzenet hangzik el, Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában, majd 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, 15 órától az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk imádkozni. Tárgyaljuk meg, 15 óra 20 perckor hangzik el, 16 órától az igéző, majd a nap katekézisével jelentkezik Karácsony Tibor atya. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, 17 órától ima szándékokat fogadnak Nagyváradról a kollégák és az önkéntesek, 17 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk, 18 órától Szentmisét közvetítünk Cserealjáról, a Szentmise után a hét plébániájának a bemutatója hangzik el, Gábor Anna önkéntesünk szerkesztésében. 7 órától, 19 órától elimádkozzuk az esti urangyala imát, melyet az imatarsoly műsorunk követ Rejkli Erika szerkesztésében. Egy újabb műsorismertető 19 óra 30 perckor hangzik el. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy holnap, illetve ma este még azt elmondom, hogy 8 órától szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, illetve holnap reggel 8 órától lesz Szentmise Cserealjáról, délután 6 órától pedig Ótelekről. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok magam és Igyártó Mária nevében is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.

0: által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,

0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen, a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja, a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretetláng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretetlángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretetlángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretetlángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretetlángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretetlángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretetlángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett a kívánság műsor. A következő szűk 25 percben a kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén köszönhetik szeretteiket, névnaposokat, születésnaposokat, vagy bármely más családi eseményt, ünneplőket. Ma szeptember 23-án az Egyház Pietrelcinai Szent Pió atyára emlékezik. Holnap Szent Gellért, köszöntjük a Gellért nevű hallgatóinkat, itt külön köszöntjük Gellért munkatársunkat a Csíksomjói stúdióból. Ugyanakkor a Mercedes névnap is van holnapi nap folyamán, ma pedig Tekla, pénteken pedig Euprozina, Kende és Adórián, szombaton Kozma és Damián névnapok, Justina, vasárnap pedig Vince és Adalbert és Adolf névnapok vannak. Jövő héten ugye Mihály névnap is van kedden, köszöntjük őket is, a Venceleket és Lőrinceket, a Gáborokat, Mihály Gábor és Rafael, ugye a fő angyalok. Várom a kedves hallgatók hívásait a következő telefonszámok egyikén, 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Üzenetben is elküldhetik kívánságaikat a 0758 420 555-ös telefonszámra, illetve ezt megtehetik a www.mariradio.ro kívánságműsor linkre kattintva. Várom hívásaikat!

0: Dicsértessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Anna.
1: Szívem mély szeretetével köszöntöm a műsorvezetőt. Én szeretném köszönteni Csiksomi Anna stúdióba Gellért, de a hit remény szeretet jegyében adjon neki a Jóisten egy nagyon boldog hosszú életet a kedves családjával együtt. Ezt kívánja tiszta szívemből egy mindennapos hallgató Csíkszeredából, valamint még szeretném köszönteni a Mária Légió sok bűnösök menedékát csoportjából testvéreimet és a Szent Kinga Rózsa Füzér társulatos tagokat hit remény szeretet jegyébe. Nem utolsó sorban minden beteget, ágyhoz kötöttet, és akik hallgassák a Mária Rádió, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az összes elhangzott dal.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, maradjon továbbra is velünk a Mária Rádióval.

Tessék, Mária Rádió. Halló, halló. Kedves hallgató, élőben van.

0259 420 555, illetve 0359 420 555 ös telefonszámok egyikén köszönhetik a kedves hallgatók a szeretteiket, barátaikat. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555 ös számon, illetve a honlapunkon a www.mareradio.ro linkre kattintva.

Tessék, Mári Rádió. Kedves hallgató, már harmadjára ezt teszi velünk. Legye fel a telefont, kérem. Halkítsa le a rádiót. Na így, köszönöm szépen.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: In eternum, amen.
1: Köszöntelek, atyám, szeretettel, és mindig olyan kedves emlék marad a lelkemben itt az udvarhelyi stúdióban való együttlétünk, találkozásunk. És ez alkalommal Szent Páter Pió ünnepén köszöntöm azokat, akik a lelkükkel többet törődnek és gyakran végeznek Szent Jónást. Sokak által kedvelt, drága Szent Pió atya, valóban Isten küldött téged a világba. Több órás gyomtatás, lelkeknek megmentése, sokak lelkébe költözött igaz lelki béke. Láttál a jövőbe, lelkeket is láttál. Mindent megtettél azért, hogy ne legyen urrá náluk lelki halál. Szent stigmátik igazolták Jézus szeretetét, mert sokaknak elhoztad az élet örömét. Ez alkalommal kérjük, segíts, hogy az igazi szeretetet a gyomtatáskor érezzük. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiutokkal.
0: Köszönjük, kedves atya, hogy hívtál, maradj továbbra is velünk a Mári Rádióval.

0: Dicsetessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsetessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Temesváról, Varga Irén önkéntes vagyok, és a Milleniumi templomnak van egy filiája most Nicán, Szent Gellért nevezőszerű centről szentelték fel, és a hívei szombaton délelőtt ünneplik búcsús misét, és a híveit köszöntöm ezáltal, és ugyanúgy a Dániel és a Csaba atyát, akik ott tevékenykednek. Szeretettel küldöm ezt az imát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük, maradjon velünk.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
1: Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hallgatjuk.
1: Szeretném köszönteni tiszteletben Gábor Márton Gerlézet, sok erőt, egészséget, hosszú, boldog életet, családja kezében minden szépet és jót. Azt kívánja Anyósa Magifalváról. Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott. Maradjon velünk továbbra is a Mária Rádióval.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkban, Isten a sorok mögött című műsorunkban. A következő Isten kereső magyar irodalmár Kosztolányi Dezső. 1885-ben született és 1936-ban halt meg. Katolikus családból származott. A 16 éves Kosztolányi a naplóírást a Szent Háromság nevében kezdte, gyakran járult a szentségekhez. Érettségi után néhány évre azonban Nietzsche és a nihilizmus bűvületébe került. Ettől kezdve mintegy 40 éves koráig szabadelvű vagy vallással ellentétes tanokat hirdetett, de az katolikus egyházzal sosem fordult szembe. Munkásságán végig vonul a katolikus neveltetés emléke, és érzelmi életében katolikus maradt. Jellemző például, hogy prózai írásainak pozitív alakjai általában katolikusok. Vallásosságára, Isten képére rendkívüli hatással volt apjának képe. Kezdetben a szigort jelentette, amely ellen lázadt, zordult, nem ismertünk fölnézni rája, írja a 40

újra elindult elveszett hitének megkeresésére. Ordítás az erdőben című művében így ír: Uram, irgalmazz, add nekem kegyelmed, elmúlt megint egy év a régi csendben, de most felordítok egyszerre 40, eszembe jut minden, hová megyek. Könyörgés az Itt maradókhoz című versében bánja a szelleme eltévejedését és Isten irgalmát kéri. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki nem úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. Nézd, fél a lelkem, mint hullószirom, legyen az irgalom az én bírom. Élete végén fog ínyrákban szenvedett, amikor még tudott suttogva beszélni, gyakran meglátogatta őt a papköltő, Puszta Sándor. Egy alkalommal megkérdeztem tőle: Dezső bátyám, szoktál-e imádkozni, hiszen te is hívő ember vagy? Igen, szoktam, suttogta csendesen, az ápoló apácák felé intve: velük. Ők injekciózzák a lelkemet is. Búcsúztunk, átölelt kétszer is, így köszöntem el: dicsértessék a Jézus Krisztus. A nővérekkel együtt most egészen tiszta hangon válaszolta: mindörökké, amen. Életének utolsó szakaszában többször meggyont és megáldozott. Halála előtt is elvégezte a szentgyónást és fölvette a betegek kenetét. Abból az időből, amikor már nem tudott megszólalni, papírra vetett, feleségének írt feljegyzései között ilyenek is találhatók: nagy boldogasszony van, vidd a virágokat a kápolnába. Valláshoz való viszonyának távolabbi gyökere, hogy a szépség és a humanizmus vallásának tartja a katolicizmust. Erről vallott felfogására vonatkozóan Harsányi Lajos, a kor ismert katolikus papköltője érdekes beszélgetést közöl Kosztolányival. Egyik este az élet szerkesztőségét együtt hagytam el Kosztolányi Dezsővel, és akkor már ünnepelt, az akkor már ünnepelt fiatal költővel. Először politikáról beszélgettünk, majd az irodalomra tértünk át. A rohamosan fejlődő modern katolikus költészetre. Igen, örülök neki, mondta Kosztolányi, hiszen én is katolikus vagyok. De nem vagy katolikus költő, válaszoltam neki. Ez igaz, folytatta kissé lehangoltan, pedig katolikus nevelést kaptam a szülői házban, de hitemet forrongó ifjúságomban elveszítettem. Akkor miért szeretsz bennünket? Nem titeket szeretlek, hanem a vallásatokat. Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tietek. Tiszta költészet. No, ellenkeztem vele. De igen, tiszta költészet. És ötödik jelzőt kellene adnotok neki. Négyet, a hittamban tanultam, hogy egy szent, általános és apostoli. Ötödik jelzője az lehetne, hogy szép. Azt mi is tudjuk, de nem tudatosítjátok eléggé. Ti nem is sejtitek, milyen szépé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat, építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. Ezt nem éppen Chateaubriandtól veszem. Ti november 1-én, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra. Félistenek és hősök felett elsíratjátok a rekviemet. Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilva hamba, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kisfalusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetitek az ó fényességes szép hajnal kezdetű Ódon adventi éneket.

0: A nappalok egyre rövidebbek lesznek. A sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki előzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzi játékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül, és ti mosolyogva nézitek a jégszikrás farsangot. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt. Kék lepellel borítjátok a templom képeit, hamut hintetek a kiózanult fejekre, és azt mondjátok, memento homo, emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel. Az élet nem lehet örökös vigalom, a rózsa mellett felvérzik a tövis, és igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvedni kell. A vonakodó embernek felmutatjátok a keresztet, a kálváriára járatjátok az embereket, és a szenvedés szépségeit magyarázzátok nekik. Egyre jobban sarokba szorítjátok őket, a szenvedés és gyász komor hangulatába. És megjön a nagy hét, elnémítjátok a harangokat, és rekett kereplők hangja mellett énekeltetitek velük sötét templomokban Jeremiás halhatatlan síralmait. A nagypénteki katarakta tetején a bíboros, a püspök leveti sarolit a szentélyben, és mezitláb csúszik a földre fektetett kereszt elé, amelyen meghalt Krisztus. És felállítjátok a nagy halott sírját. Piros, zöld, sárga üveggömbök mögött ijedt kis gyertyák égnek, halványvirágok dideregnek, sírás folytogatja a torkokat. Csörren a részfillér, és döbbenve áll a világ a nagy ravatalnál. Nagy szombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat, aranyos karingbe öltöztök, terelitek a népet, amely ellepi a templom teret, és megindul az örömmámorában újjongó körmenet. Alleluja, föltámadt Krisztus e napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. Igen, igen, mondogatják a fák, valóban itt a feltámadás, a tavasz. Oly szép mindez, hogy az egyházhoz akkor se volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamus szürkévé tenni a földet, vagy eltörölni a modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el. Kedves hallgató, Kosztolányi prózai műveiből nem egyszer kiérződik a katolicizmus humanizmusa iránt érzett tisztelete. Ezt a vallást tartja képesnek arra, hogy szerető, megértő embereket neveljen, s hogy választ adjon az élet nagy kérdéseire, a földi igazságtalanságra, szenvedésre, stb. Szereplőiről gyakran fontosnak tartja megjegyezni, hogy katolikusok. Édes Anna például imádkozik este, máskor Istenhez fohászkodik. Édes Annát a földi igazságszolgáltatás elítéli, de az a lényeget, az emberi lelket nem látja. A helyes ítéletet majd az isteni igazságszolgáltatás fogja hozni. Az egyetlen, akit az író pozitívnak rajzol meg Édes Anna tárgyalásán, és aki helyesen ítél, a katolikus Movister doktor. Kosztolányi így írja le az eseményeket, illetve a doktort, mivel a bíróságon kiállt az igazság mellett, mindenki elhúzódott tőle, de ő nem bánta. Nem tartozott közéjük, nem volt se burzsoá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, amely magába foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat. Ugyancsak ez a katolikus szereplő képviseli egyedül az emberek közti egyenlőség elvét, amikor a többiek azt állítják, hogy szükségszerű az Úr és szolga közti különbség, kijelenti, van egy ország, ahol mindenki szolga és Úr egyszerre, és egyenlő, mindig az év minden napján. Krisztus országa, amely a lélekben van. Ezért nekünk is egyenlőnek kell tartanunk minden embert. Kosztolányi a szenvedés problémájának megoldását is a kereszténységben látja. Így ír egy asszony szereplőjéről. Látta, hogy immár egyedül áll az egész világon azzal, ami fáj, és a szívét olyan kétségbeesé szorította, hogy majd összeroskadt. De tekintetekkor önkénytelenül odatévedt az ébenfa feszületre, amely a falon lógott. Évtizedek óta nézte őket az ájult Isten ember, élete és halála határmesdjéjén. Ismerte minden szavukat, minden mozdulatokat, s ő, aki a szíveket és veséket vizsgálja, tudta, hogy nem hazudnak. Karját hősiesen vetette szét a keresztfán, fölistenítve minden emberi fájdalmat, az egyetlen emberi mozdulattal, amelyet csak ő tett, mióta áll a világ. Jelenléte nagy volt, igaz valóság ebben a polgári szobában, ahol minden kicsiny volt. Egy világ történeti tragédia magasztosságát, a lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, aki a boldogtalanokért jött a világra, s meghalt azokért, akik szenvednek. Az asszony egy lépést tett a feszület felé, szemében pedig most először csillant meg egy kicsi könny. Imádkozni kell, mondta maga elé, inkább magának. Hinni kell Istenben, aki megváltott bennünket, mindnyájunkat. Gyakran különös tisztelettel ír az egyházról, tagjairól, papjairól. A katolikus nőegyletet például így jellemzi, kiterjedt figyelmük a városban elharapódzó nyomorúságra is. Ingyen nevédett ruhát adtak néhány szegénynek, valláskülönbség nélkül. Hálával gondol rájuk mindenki. Amikor pacsírta, zokogva száll fel a vonatra, egy pappal szemben ül le. Szembeült a pappal, aki nyugalmat árult el. A hatalmas egyháznak ez a kis szegény katonája, aki visszautazott falujába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban. Sejtette, miről lehet szó. Tapintatból nem szólt, részvétből nem mutatott érdeklődést. Ő tudta, hogy ez a világ, a síralomvölgy. Csak most pillantott a leányra kék szemével, amely az Istennel való folytonos szembenézéstől kiélesedett, és ez a határozott pillantás már nem sértette pacsírtát. Úgy tetszett, hogy hűsíti forróságát. Hálásan nézett vissza rá megköszönvő figyelmét. Rohama csillapult. Nézte a fáradt, kopott papot, aki túl hatvanon, a sír előtt csodálatos egyszerűségre tett szert, és szó nélkül bátorította, vigasztalta, támogatta. E támogatást jelzi, hogy leszálláskor a pap segített leadni holmiát. Egy kedves papi alakot mutat be, az öreg pap című, saját életének kis eseményét megelevenítő tollrajz. Leírja, hogy mint gyermeknek vasárnap játék közben elszakadt a nadrágja. Szigorú pap tanára a szobájába hívta. A kisfiú a büntetéstől félt, de az öreg pap tanár tűt, cérnát, foldozófát vett elő, s összevarta a szakadást. Közben a gyermek töpreng magában. Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkos társként leplezi azt, amit büntetni kell. Másrészt vasárnap tilos varni. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba? Ma már tudom, hogy nem. Azóta, ha szentről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával képzelem el őket és foldozófával. Mintha az élete végén bekövetkezett Istenhez térését vetíteni előre egy-egy gondolata. Két novellájában is szerepel például a megállapítása, csak az él, aki minden pillanatban kész a halálra. Aki elkészült a halálra, az elkészült az életre is. A Gyónás lelket megtisztító erejéről a Tengerszem című kötet Erzsébet novellája szól. Az asszony egy eltékozolt élet után papot hív. Amikor közeledni érezte halálát, felébredt benne egykori vallásossága. Papot hivatott. Bűnös vagyok, atyám, rebegte Erzsébet. Gyonjon meg, szólt a pap. Isten az ő végtelen irgalmával megbocsátja bűneinket. Most a pap keresztet írt a levegőbe. A megbocsátás igéit suttosogta. Akkor fönn a szoba egyik sarkában a cserépkályha fölött megjelent egy angyal. Harsány hangon szólt hozzá. Ott fenn várnak téged.
1: Kosztolányi Dezső, öreg pap. Gyermekkoromban még angol-búr háborút játszottunk. Az egyik fél volt a maroknyi szabadság szerető búrnép, a másik az angol, a zsarnok, aki lábbal tiporja a hősöket. Egy vasárnap, minek előtte templomba mentünk volna, az osztályban gyülekeztünk. Akkor is kitört az angol-búr háború. Általán mindenki búr akart lenni. Az erősek, a markosok, az erőszakosak azonnal kinevezték magukat búrfölkelőkké, harcosokat toboroztak zászlójuk alá, és az a néhány fiú, aki tétovázott, elmélázott, a gyönge és csenevész, a természeti kiválasztódás és a többség rémuralma folytán angol lett. Nekem is többnyire ez a szerep jutott. Ezt annak idején váltig szégyeltem, nem ismertem bevallani senkinek, csak most beszélem el, miután időközben sikerült tájékozódnom, hogy nem is olyan roppant szégyen ahhoz a néphez tartozni, amely megteremtette a szabad elvűséget, a világkereskedelmet, és olyan férfiakat ajándékozott a világnak, mint Hume, Newton és Shakespeare. Hogy a búrok mit műveltek ez alatt, arról nincs tudomásom. Aztán az iskolai viadalokban a harc eshetősége olyan volt, hogy több hősiesség kellett angolnak lenni, mint búrnak. Az arány itt tudni illik teljesen megfordítódott. A maroknyi szabadság szeretőné basáskodott, üfölte, pofozta az angolokat, gyomrozta a zsarnokokat, akik szegények már az első pillanatban a földön hevertek. Én is így feküdtem lenn a tanterem padlóján, fölöttem egy csomó vastag kamasztesttel, mely mozgó, izgatott rétegben helyezkedett fölém. Egyszerre nyílt az ajtó. Latin tanárunk nyitott be, az osztályfőnökünk. Papok tanítottak bennünket, derék tudós papok, akik mind testi, mind lelki jó voltunkra atyai szeretettel ügyeltek. Latin tanárom különösen szigorú volt. Megkövetelte, hogy még álmunkban is elfújjuk a rendhagyó igéket, és jaj volt annak, aki valamit elvétett. Ezt gonosztevőnek nevezte. Nem türelmetlenségből vagy elvakultságból. Belül, a lelke mélyén valóban meg volt győződve, hogy aki nem szereti a latin nyelvet, és nem hordja szívén a rendhagyó igék ügyét, az a társadalom szemete, gonosztevő és hazaáruló. Amikor ő feltűnt az ajtó keretében, az ellenségek, akik az imént még oly áldász küzdelemben gabajodtak össze a megegyezés minden reménye nélkül, hirtelen békét kötöttek. Kiki a helyére ugrott. Én tápászkodtam fel utoljára, mert legalul kerültem. Nem szólt semmit, gúnyosan a fejét csóválta, rosszallóan pillantott utánam, amint hajlongva padomba sompolyogtam. Csak a mise alatt vettem észre, hogy új tavaszi ruhám, melyet ezen a napon vettem föl először, elszakadt. Kabátom alján egy elég nagy hasadást átongott. Tudtam, hogy mit jelent ez. Apám, ha meglátja otthon, elnadrágol. Egyelőre tenyeremet szorítottam rá, mint valami sebre, hogy gyógyuljon. De mihelyt levettem róla a tenyeremet, a súlyosan sérült betegkel melefittyent. A seb gyógyíthatatlannak mutatkozott. Mise után a kápolna alatt ott állt a latin tanárom. Miért sírsz? Kérdezte keményen. Eltépték, hebegtem, és mutattam. Na lásd, bólintott, megérdemelted, haszontalan. Nézte a kabátom, valamint tűnődött, így szólt. Gyere velem! Mentem a hosszú, sötét folyosón utána. A folyosó végén volt a cellája. Kinyitotta az ajtót egy nagy kulccsal. Szűk kis cella volt. A vasrácsos ablakon virágcserepek álltak. Fekete nedvességfoltok ütköztek ki a sárga falon. A falon csak feszület lógott, meg egy Szűz Mária kép. Vesd le a kabátot, parancsolta. Fogalmam se volt, mi következik ezután. Azt hittem, hogy elkobozza a kabátomat, és mint bűnjelet átadja az igazgatónak, vagy valami borzalmas fegyelmi eljárás következik beláthatatlan következményekkel. Némán levetettem a kabátom. Ő átvette némán. Az ablak mellé ült, ott kihúzott egy fiókot, abban hosszan-hosszan keresgélt. Föltette a pápa szemét. Tűt vett elő, cérnát, foldozófát. Nyálaszta a cérnát, bandzsítva trafágatta vele a tűfokát. Végre befűzött, varni kezdett. Varta a kabátom. A magányos férfiak gyakorlottságával vart, de sokáig tartott, amíg elkészült vele. Közben gondolkozhattam arról, hogy mi történik. Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie kellene. Másrészt vasárnap tilos varni. Ezt a napot pihenéssel, elmélkedéssel, Istennek tetsző cselekedettel kell megszentelni. Aki var, az bűnt követel. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba, az örök kárhozatba. Ma már tudom, hogy nem. Azóta, ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával képzelem el őket. És foldozom.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban a Nehemiás 9. fejezet 26-31-es versorainál vagyunk, és ott hagytuk abba, hogy van egy győzelmes hívő élet. Tehát erre a kérdésre feltétlenül ki kell térjünk ebben a szentírási perikópában. Van győzelem, van, vagy mindig ilyen a hívő élet, hogy vétkezünk, megbocsát az Úr, és megint vétkezünk. Tehát ilyen a hívő élet, mint Izrael népének az élete? Nem, Izrael népének nem volt új élete. Volt Istene, ugyanaz az irgalmas Isten, aki a mi Istenünk is, de Krisztus még nem áldozatott meg, Krisztus még nem támadt fel a halálból. Mi már tudjuk, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A hívő élet nem ilyen, csak az elején ilyen, de az Úr elvezet az érett férfikorig, és akkor már nem ilyen. Van győzelmes hívő élet, van, és éppen ehhez a győzelmes hívő élethez vezető úton kell megtanulni két nagyon kemény leckét. Az egyik az, hogy egy szikra jó sincs bennem, de egy szikra sem. És ezt olyan nehezen tanulja meg az ember. Az eszünkkel hamar felfogjuk mi ezt, hogy nincs bennünk jó, de hogy igazából, hogy úgy tekintsünk magunkra, hogy tényleg nincs egy szem sem, egy szikra sem. Ezt nagyon nehezen tanuljuk meg, ezért kell Istennek ismételten és ismételten megengedni az életkörülményeinkben olyan utakat, ahol újból szégyenkezve kell belátnunk, hogy most megint csak az vagyok, aki vagyok. Visszaemlékszem arra, amikor ezt az utat jártam. Gyakran ugye visszaemlékszik az ember, hogy milyen utakat tesz meg, és azért viszel Isten mélységekbe, amikor úgy kiáltunk fel, mint amikor egy levelet szétszednek, hogy darabokra szétszed az Isten, akkor sem tudok változni, akkor is az vagyok. És feltevődik a kérdés, hogy minek is él az ilyen ember. Nos, eddig eljuttat az Isten, de ha látja a szívünkben, és a levelében ő is írta, hogy tudom, hogy még egyszer meg tudnék kapaszkodni, és szilárd talajt érezne a lábam alatt a régi életem, akkor újra felemelném a fejem. Mert jól látja Isten, hogy amikor emelnénk fel újból a fejünket, mikor szilárd talajt éreznénk a lábunk alatt, hogy vagyunk mi valakik, újból megaláz Isten, amíg teljesen össze nem tör mindent bennünk. Amíg az Úr nem látja ezt bennünk, addig végzi ezt a munkát. De amíg ezt a munkát végzi, nehogy elkeseredjen valaki, ez az Isten szeretete. Nos, ezt kemény lecke megtanulni, ez szikra jó sincs bennem. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. Tehát van egy másik lecke is, amit meg kell tanulni, ez pedig Ábrahámtól, a hit atyától. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amint meg volt mondva, hogy így lesz a te magod. Miért bánt Isten Ábrahámmal úgy, hogy megvárta, amíg 100 esztendős lett, amikor már semmi reménye nem volt, hogy gyermeke lesz? Sárával miért várt még 90 esztendőt, amikor már semmi reménye nem volt? Nos, így tesz minket Isten semmivé, hogy semmi reményünk ne legyen önmagunkban. De akkor Ábrahám a reménység ellenére, a reménytelenség ellenére reménykedve hitte, hogy úgy lesz, ahogy Isten megmondta. Ez a másik, amit meg kell tanuljunk, hogy akármilyen nulla semmi vagyok, minden reménytelenség ellenére, minden tehetetlenségem, nyomorúságom ellenére reménykedve higgyem, hogy úgy lesz, ahogy Isten megmondta. És mit mondott Isten? Azt mondta például, amit a Római Levél 8. fejezetében, tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mert akiket eleve Isten ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia arcához hasonlóak legyenek. És folytatatnám így a szentírási részeket. Nos, ezt is meg kell tanulni, hogy reménytelenség ellenére reménykedve hinni, hogy úgy lesz, ahogy Isten megmondta az ő igéjében. Tehát akármilyen mélyen vagyunk is, úgy folytatódik a Római Levél 8. fejezete, hogy olvastuk, hogy hasonlóak vagyunk fiához. Kicsoda szakít el minket Krisztus szerelmétől. És mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett.
mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, szintén a romaiakhoz írt levélben olvashatjuk mindezt. Tehát Dávidnak is van egy ilyen zsoltára, hogy szed tömlőbe könnyeimet, összegyűjti, számon tartja minden rezdülésünket, és semmi sem szakíthat el. Tehát higgyünk a reménytelenség ellenére, reménykedve, és a hit győzelemre fog jutni. És egyszer majd nem csak hiszünk, hanem meg is látjuk, hogy amit Isten ígért, az is teljesíti és igaz. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorunkban egy újabb fejezetet fogunk venni, és pedig Nehemiás 9. fejezete 32-38-as versorait. Maradjanak a rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek. Hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit. Hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az Eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A kedves hallgatók következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki ma kéréseiket: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro oldalunkon az ima szándék gombra kattintva.

0: És amíg a kedves hallgatók tárcsáznak, addig egy pár üzenet érkezett. Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvéért kérünk imád. Az irgalmaság rózsafűzérét önökkel imádkozva felajánlom, a hozzám tartozó halottak lelke üdvéért nyugodjanak békében, írta Margit. A rózsafűzért felajánlom fájdalmai mennyülésért, családi békéért, és a halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Itt tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, tessék, élőben van.
1: Nem hallottuk.
0: Tessék mondani, mert halljuk mi.
1: Azt a Szent Orvosót Önökkel imádkozva felajánlom Önökét, a Mária Rádió szakdolgozójáért. A drága jó szüzonyok, kivesse meg áldásos munkájukat, és felajánlom Néhai, Kiskeny Simóni, Sándor Gellért, a patársam lelke üdvész, a Jóisten adjon örök boldogságot, nyugodék békébe, az Úr Jézus Szent nevébe, a családjának egészséget, békességet, és felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, szomszédjaimért, a sok betegért, a jó Mária adjon szerítők egyelmet, a betegeknek gyógyulást, türelmet, és a halottaknak örök nyugodalmat, Isten tisztelettel vagyok mindig az imába, így tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, maradjon velünk. Közben e-mailek is érkeztek, egy mindennapos hallgató írja Csíkszeredából. Imád kérek családom minden egyes tagjáért, férjem gyógyulásáért. Jézusom, hallgass meg köszönő szavaimat és imáimat. Pest megyéből írja egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzéreket családom testi lelki egészségéért, egy hívő katolikus ember gyógyulásáért, egy kilátástalan ügy megoldásáért. Kérem tisztelettel a közös imád, Jézusom, bízom benned. Marosvásárhelyről írja egy névtelen hallgató. Imád szeretnék kérni Boróért, aki holnap egy fontos műtéten esik át. Kérjük a Jóisten, hogy vezesse az orvosok kezét, adjon erőt, reményt, és szeretteinek ebben a nehéz időszakban erősítse meg őket hitükben. Imádkozzunk a sikeres beavatkozásért, a szövődménymentes gyógyulásért, és azért, hogy mielőbb visszanyerje egészségét. A boldogságos szűzanya borítsa be balástjával, védelmezze és óvja őt és családját. Tessék, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Tessék, élőben van.
1: Mit kérdezik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Tessék enni.
0: Igen, tessék mondani, halljuk, élőben van.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzért, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a drága Tibor atyáért és az egész családjáért, s a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a lelki testi gyógyulásomért, és a család békességért, az utonlévőkért, a betegekért, és minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, és a férjem nyugalmáért, a gyermekeméért, 3 év, hogy itt hagyott bennünket, a gonosz távozásáért, és a 2 unokámért, hogy a drága jó Istenbe bízzanak, hogy legyenek a drága jó Istenem, vigyázzon rájuk, mert betegek most is. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszönöm szépen a meghallgatást.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Egy újabb e-mail érkezett a heti rózsafűzéreket, szentmiséket. Felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, édesanyám gyógyulásáért, írta Kati. Székelyudvarhelyről írja egy hűséges hallgató. Minden imád, szentmisét felajánlom a beteg gyermekeim testi, lelki és az én gyógyulásomért. Egy mindennapos hallgató írja: Csíkszeredából imád kérek, és a mai rózsafűzét felajánlom fiamért, családjáért. Segítsd őket a hosszú úton, védelmezd és őrizd meg minden rossztól, add meg nekik az egyetértés és a szeretet kegyelmét. Rita írja: Csíkszeredából imád kérek családi békéért.

Kozma Rózsa füzét, felajánlom fiam gyógyulásáért, legyenek jók az eredményei. Következő üzenet így szól: a mai imákat felajánlom, édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottjaiért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, Isten fizesse, írták hidegségről. A rózsafűzét felajánlom fontos szándékért. Mai összes imát felajánlom szüleim, testvéreim testi-lelki gyógyulásáért, írta Katalin. Következő üzenet így szól: a rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyerekeimre, egészségünkre, az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért. Az összes elhangzó imát felajánlom családomért, gyerekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva, Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió. Tessék, élőben van. Halló, halló.

0: tessék, itt a Mária Rádió.
1: Halló, Richard, tessék, az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Mai Szent Ugolcsokat és szemmiséget felajánlom hallából kapott kigyálnak ég a Jóistennek, szóval apa imád kérek, tehát pontos szándéké, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ végéért, a háború megszűnéséért, betegeinkért, halottainkért, apjainkért, közösségünkért, élet a lélekben való imacsoportokért, a rossz és a rossz tevők átdolgozásáért, egy jó munkahelyért, Svájcban, és minden szükségünkért. Isten vizess, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus áldott délután, aki jó Isten.
0: Adjon a jó Isten, úgy legyen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafüzét unokáimért, Jézusom áld meg őket, add kegyelmet, vezesd őket a te utadon ösvényeidén, légy áldott mindörökké. A mai rózsafűzét felajánlom gyerekeimért, és hálás szívvel megköszönöm a kapott kegyelmeket. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, írta egy mindennapos hallgató hidegségről. Tessék, Mária Rádió.
2: Tessék, Mária Rádió.
3: Halló.
0: Igen, tessék. Tessék mondani, itt a Mária Rádió élőben van.
2: Mária Rádió élőben van.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.

Felajánlom a rózsafűzét és minden imád szüleimét, keresztszüleimét és minden hozzám tartozó elhunyt szerettemét. Nyugodjanak békében, írta egy édesanyja. Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom fel a rózsafűzét. Drága szűzanya, légy áldott mindörökké, írta egy névtelen hallgató.

0: Halló.
1: Tessék, Mária Rádió.
0: Halló.
1: Igen, tessék, élőben van.
0: Dicsértessék a Jézus. Halló.
1: Tessék mondani, élőben van, halljuk. Tessék mondani, nyugodtan, bátran.
0: Ezt az irgalmaság rózsafüzérét fel szeretném ajánlani az eddig kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, és egy különös imát szeretnék kérni négy faluból egy édesanyja, az, akinek a lánya nagy beteg, felajánlom ezt az imádságot. Egy mindennapos hallgató vagyok négy faluból. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: Kovászna megyéből írja a következő e-mailt egy kedves hallgató: családomat, férjemet, férjem munkahelyi gyerekeinket, gyerekeink iskoláit, osztályközösségi tanulmányaikat, testi, lelki, szellemi és fizikai jólétet, munkahelyemet, közvetlen és közvetett feletteseimet, munkatársaimért, minden hozom színed elé, Uram, áldásod legyen mindezen, kegyelmet kísérjék minden pillanatunkat, légy velünk, Istenünk. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a Lőrinc családért, Páradra, Pintés, ez itt a gyógyulására, akkor Székelyhídra, a Cservit családnak, Szalacsra, a Jagos családra, a Mária Rádió munkatársaiért, önkéntesért, hallgatóért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Nagyváradról írja egy mindennapos hallgató: az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért és egy fontos szándékért, és az összes hívekért. Péter írja Szovátáról: főtisztelendő ládomokos, lelke üdvéért ajánlom fel a következő rózsafűzért. Következő üzenet így szól: minden imád szentmisét felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. A rózsafűzét felajánlom, szól a következő üzenet, a háború befejezéséért és a világ békéért. Minden imád felajánlok, halottaim lelke üdvéért, írta egy névtelen hallgató. Ezt a rózsafűzét, szól a következő üzenet: felszeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a drága jó Istentől egy fontos szándékra gyógyulásomért, egészségét, Mária Rádió munkaközösségéért. Isten fizesse egy mindennapos hallgatót.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai Maszándék kérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Imádkozzuk közösen az irgalmasság rózsapüzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ez a könyv a könyvek könyve. Szegény ember drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak. Bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forráskútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galamb búgás, viharvertnek ereszett haldoklónak angyalsugás. Ne félj! Fogd a kezemet! Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal s túl rajta élő hangok, köd s bent zengő hárfák lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom s bent vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyá málnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból a kollégáim nevében is köszöntjük a hallgatókat. A Tárgyaljuk meg című műsorunkban úgy gondoltuk, hogy tárgyaljuk körül, hogy tulajdonképpen mit is jelent mindannyiunk számára a Szentírás. Előzetesként annyit mondanék el, hogy talán egy könyvet sem nyomtattak ki annyi példányban, mint a Szentírást az egész világon, és ez nem véletlen. De azt is hozzáteszem, hogy mivel a legtöbb példányban van kinyomtatva, nem biztos, hogy a legtöbben ezt a könyvet olvassák, a Szentírást. Teológiailag most nem mennék bele, hogy mikor alakult a Szentírás, meg hogy hányan írták, meg hány részből áll, meg hány könyvből tevődik össze, mert erről vannak külön műsoraink. Inkább lemennénk egy picit a mélyre, és azt kérdezném tőletek, hogy számotokra személy szerint mit jelent tulajdonképpen a Szentírás? Sziszi.
1: Hát nem a személyesek kezdem, az egyház minden szentmisében két asztalról kínál számunkra táplálékot, és a lelki táplálék nagyon-nagyon fontos, és nagyon szükségünk van rá. És az egyik a Szentírás asztala, amiről táplálékot kapunk. Nagyon fontos egyébként erről az asztalról komolyan venni a táplálkozást, de a személyes szinten ezt magamnak is mondom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a szentmisében, hanem otthon is, a személyes ima időmben, hogy milyen fontos az, hogy elővenni a Szentírást, és olvasni, és elmélkedni rajta. Ez az elmélkedés, amikor van, akkor az feltölt, és ad egy lelki töbletet az egész napra. Amikor elmarad, akkor nagyon érzem ennek a hiányát. Nem állítom azt, hogy most minden nap mellbevág és személyesen megszólít a Szentírás, de okott, és meglep, ahogy tényleg olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten szava élő és hatékony. Tényleg Isten egy olyan szentírási résszel, ami lehet, hogy nem is épp arról szól, de nagyon személyesen tud szólni az aktuális helyzetemhez, az aktuális küzdelmeimhez, amivel éppen a hétköznapokban birkózni próbálok. Nagyon sok épp tapasztalatom van, amikor Isten a Szentíráson keresztül megszólított.
0: Mondj egy példát.
1: A házasságom kapcsán imádkoztam 40 napig a feleségemmel együtt, már még mikor még csak készülődtünk, vagy gondolkoztunk, mert úgy bennem nagyon ott volt, hogy pap legyek-e, vagy családot alapítsak, és a 40 napos ima végén ez volt a szentírási olvasmány, amit én olvastam vele a Szentmisén, a saját száma, a jó feleség Isten ajándéka, és hát hihetetlen volt, úgy érkeztem a Szentmisére, hogy nem volt időm előtte elolvasni, hogy mi lesz, és akkor még én is meglepődtem olvasás közben. Mise után átlapoztam az egész olvasmányos könyvet, és rájöttem, hogy az az olvasmány két évente egyszer van csak, pont az én 40. napomra esett, így hát megnősültem. Nem állítom, hogy a hivatás elmúlt bennem, de gyakorlom az állapotomhoz képest, amennyire csak tőlem telik.
2: Nagyon tetszett atyának a prédikációjában egy kérdés, hogy milyen kapcsolatom van a Szentírással. Először is, hogy van-e Szentírásom, olvasom-e, és a harmadik kérdés, hogy élem-e. Több év eltelt, amíg volt Szentírásom, de ott porosodott a polcon, és elő nem szedtem azt, amelyet talán első áldozásomkor kaptam a plébános atyától. Viszont eljött a pillanat az életemben, amikor kezdtem felfedezni, hogy Isten szól a Szentírás által, hogy személyesen tud üzenni, és meg tudja érinteni a Szentírás által, az ige által az életemet. Persze ezekben több lelki gyakorlat segített, hogy ugye a Szentírást kétféleképpen is olvashatjuk, ugye maga a logosz, maga az üzenet, amely le van írva, a réma pedig az, amikor személyesen hozzám szól, amit nekem üzen abban a pillanatban, abban a helyzetben a Jóisten, mint ahogy az előbbiekben Sziszi is elmondta, hogy a jó feleség Isten ajándéka. Egy ilyen példa talán az, amikor mi gyermekért imádkoztunk, és amikor a gyermek áldásért az imában, amikor elővettem a Szentírásomat, az a rész volt, amikor gyermeket fog születni, vagy fiat fog születni. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor úgy Isten konkrétan egy adott helyzetre irányt mutatott, döntési helyzetben vezetett, utat mutatott, bátorított, szólt hozzám, úgy hivatásban, úgy küldetésben, amikor azon gondolkodtam, hogy hogyan tovább, merre menjek az életemben, akkor a Szentírás volt az, amely által nagyon sokat segített a Jóisten. A Zsoltárokat nagyon szeretem olvasni. Sokszor buzdított, bátorított a Jóisten, amikor el voltam csüggedve, amikor keserűség vagy szomorúság volt az életemben. Megtapasztaltam azt, hogy nap mint nap Isten szól hozzám, és nem rendkívüli hangokat hallok, nem angyalok jelennek meg, hanem a Szentírás által Isten szól és vezet.
3: Szentírásom az van régóta nekem is, és hát egész fiatal koromban, amikor úgymond találkoztam a Jóistennel, akkor elkezdtem lapozni, olvasgatni, de egy jó ideig rendszeresen is olvastam, de aztán valahogy az úgy elmaradt. Amióta modern világban élünk, és vannak ilyen applikációk, ahol minden nap el lehet olvasni a napi olvasmányt, evangéliumi részt, nekem ez a legkézenfekvőbb. Bár ott van az éjjeli szekrényemen egy szentírás, régebben azt forgattam, de ma már inkább ehhez szoktam folyamodni, és sokat jelent számomra az, hogy reggel úgy induljak a napnak, hogy a napi evangéliumi részt elolvassam, illetve van ott mindig egy kis buzdítás, vagy egy ima, vagy egy elmélkedés. Egyszer hallottam egy prédikációban, hogy hogyan lehet úgy Jézust követni, ha őt nem ismerjük. És ez engem akkor nagyon megragadott, és akkor értettem meg azt, hogy ahhoz, hogy megismerjem, ahhoz olvasnom kell a Szentírást, mert abból fogom megismerni. Azóta törekedtem jobban erre figyelni, ugyanakkor Medjugorjéban, amikor jártam, akkor ugye ott is azt hallottam, hogy mennyire fontos a Szentírás olvasás, az egyik kő, ugye az öt kis kőből. Tehát minden oldalból úgymond ez a megerősítés jött, és hát igyekszem azóta is ráfigyelni, és hozzám is szokott szólni, úgy, ahogy ti meséltétek, mikor kérdezted Cicitől, hogy tudsz egy konkrét példát mondani. El voltam keseredve egy bizonyos probléma miatt, és megmondom őszintén, az olvasmányt szinte nem is hallottam meg, annyira ott zakatolt az agyam az én kis problémámon. Akkor elkezdted olvasni az evangéliumi részt, és az volt benne, hogy ne aggódjatok, mert a hajatok szála sem görbül az én tudtom nélkül, akkor már is megjött a vigasztalás, tehát hogy én is sokszor kapom meg a kérdéseimre a választ, vagy a megerősítést, vagy a Jóisten szól hozzá az ő szaván keresztül, úgyhogy hála Istennek, hogy jelen lehet az életemben, de még azért van hova fejlődjek, egyezünk meg.
4: Lissza titkot árulok el, ugyan nem látszik, de az atya behozott egy szentírást, amit kinyitott, és nem is akármilyet, hanem egy nagyon nagy szentírást, amit kinyitott itt nekünk, és nézve az jutott eszembe, hogy a mozgalmunk alapítója mindig azt mondta, hogy a mai emberek egyetlen szentírást olvasnak, és pedig az a keresztény emberek élete. És hogy mekkora felelősségünk van, hogy vajon ezeket a holdbetűket élővé tudjuk-e tenni. És hogy látják-e rajtunk azok, akik nem ismernek minket, vagy figyelnek, hogy éljük-e a Szentírást. Ez az első, és a második, amit kérdeztél, atya, hogy szólt-e hozzám a Szentírás. Most október 8-án lesz a születésnapom, úgymond a betegségem óta, és akkoriban éjjel nem mertem aludni, hogy meg ne fulladjak, és folyamatosan a rádiót hallgattam, és Józsa Feri kollégánk imádkozta a zsolozsmát akkor éjjel, éjféltájban, és Cicivel azt hiszem, nem tudom, de talán. És ott volt egy olyan mondat, ami eléggé furcsán látszott volna, az volt, hogy és én vigyázok, hogy kőbe ne üsd a lábad. És akkor ott mindenki arról beszélt körülöttem, hogy hát lehet, hogy már nem lesz túl sok napom, de ott éreztem azt, hogy lehet, hogy még van küldetésünk, küldetésem ahhoz, hogy ezeket a betűket élővé varázsoljuk, vagy tegyük a többi ember számára, úgyhogy egy nagyon élő kép van ezzel kapcsolatban. És vissza is kerestem az archívumból, aztán 2 hónap múlva ezt a gyönyörű zsolozsmát.
0: Most én következek.
2: Kérünk, Tibor atya.
0: Hát mindenki különleges jelzőkkel tudja illetni azt, hogy mit jelent az ő életében a Szentírás. Számomra olyan, mint egy személy a Szentírás. És ezt azért mondom így, mert egy személy, aki példát tud elém állítani, aki nem más, mint az ő fia, Jézus Krisztus, akin keresztül őt is megismerhetem. Azt is mondhatom, hogy a Szentírás nekem olyan, mint egy család, mert Atya, Fiú, Szentlélek az egy családban, az úgy mindent meg tud adni az életemben. És tudjuk jól a hétköznapi életünkben is, hogy akit szeretünk, azt szívesen hallgatjuk. Hallgatjuk a humorát, hallgatjuk a fájdalmát, az örömeit. Hogy a két lélek, ha szereti egymást, akkor úgy egybe tud forni, és egyé tud válni. Egy szinten, egy síkon tud úgymond lélegezni az a két lélek, akkor már egyé válik. És számomra ilyen a Szentírás. És ezért is van ilyen sok szentírási műsorom, mert szeretem. És úgy gondolom, hogy mindig számíthatok rá, tehát soha nem lehet benne csalódni. Hiába, hogy én felháborodok, és hiába, hogy én nem is tudom kifejezni, hogy milyen vagyok, ő úgyis ott van mellettem. És most éppen, hogy ide, hogy ki van nyitva ez a Szentírás itt előttem, ahogy mondta Kati is, hogy szép nagy, a Sirák fiának a könyvéből, és azt olvastam itt az első szempillantásra, hogy készséggel hallgasd a szót, hogy megértsd, és helyes választ adj mindig bölcsességgel mindenkinek. Hát nem ez van, nem ez a Szentírás tulajdonképpen. Készséggel hallgassad az Úr szavát, hallgassad az ő tanácsait. Tulajdonképpen a Szentírás, nagyon szeretem, onnan indulnék ki, hogy nagyon szeretem a történetet. A Szentírásban hatalmas történelmi hátterek vannak, főleg az Ószövetségben. Tehát betekintést lehet nyerni az akkori embereknek az életébe, a mindennapjaiba, az étkezési szokásaiba, mindenbe betekintést lehet nyerni, hogyan éltek, építkeztek. És a leghitelesebb dokumentum, amit valaha olvasni lehet, az nem más, mint a Szentírás. És olyan példákat állít elénk, vagy elém az akkori időben élő emberek tetteivel, amelyek még ma is meg tudják határozni a mai 21. századi embernek az életvitelét és a belső magatartás formáját. Tehát visszatérő örök olyan problémákat mesél el, amiből mi tudunk meríteni, ihletet tudunk venni tulajdonképpen. Tehát mi is találkozhatunk és találkozunk is az életünk során bármilyen nehéz problémával, ahogy te is mondottad. Ugyanúgy megtörtént ez ezelőtt is. Tehát amikor egy-egy könyvet olvasok, azt akarom ebből mind kihozni, egy-egy ószövetségi könyvet, akkor mindig elképzelem a karaktereket, a helyszínt úgy elképzelem, hogy az hogy is történhetett, és ezáltal azt érzem, hogy részese lehetek annak, ami akkor történt. Tehát valahogy úgy időbe visszautazol az akkori korba, de mégis az akkori problémát most a jelenben tudom megélni. És ugyanakkor azt a megoldást is rá a jelenben. Tehát egy könyv után sokszor ugye olvasunk az íróról is, amikor egy akármilyen regényt a kezedbe veszel, az első megnézed a címet, hogy ki írta. Hát a Szentírás is ugye olyan, hogy beleolvasol, és tudod, hogy az ki írta. És az honnan illetődött az a Szentírás. És szerintem én még egy olyan könyvvel sem találkoztam, ami ekkora nagy szeretetet közvetített volna felém, mint a Szentírás. Mert ha bajban vagy is, csak a szeretetet olvashatod ki belőle. Ha jó kedved van, akkor még jobb kedvet erít. Ha öröm van a szívedben, még nagyobb örömet támaszt belé. Tehát nagyon sokszor hallottam én is prédikációkban, sőt, még én is prédikáltam, hogy vagy akár egy-egy hittanóra alkalmával, hogy a Szentírás olyan, mint Isten szerelmes levele hozzá. És szerintem senkitől nem kaptam még ilyen szerelmes levelet, mint a Szentírás, és úgy gondolom, hogy és azt kívánom én is, hogy bárcsak mi is írhatnánk ilyen szerelmes leveleket az Istennek, egy olyan levelet, amelyben én is ki tudom mutatni, viszonozni tudom azt, amit ő adott nekem ebben a könyvben. És még egy utolsó rövid kérdés, mi a kedvenc szentírási mottótok? Cici?
1: Jaj, nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.
2: Keressétek előbb Isten országát, és minden egyéb megadatik.
3: Mosolyogni fogsz. Ne félj, mert veled vagyok.
4: Uram, te mindent tudsz. te azt is tudod, hogy szeretlek.
0: Az enyémét már elmondta Tündel papi, elmondatom is, hogy ne félj, mert én veled vagyok.
4: Miért dolgoztok ki olyan jól? Azért így mondtam, van, hogy most mosolyogni fogsz, mert...
0: Nem is tudtam, mióta lett ez. Hát legyen egy házi feladat a kedves hallgatók részére is, hogy válasszanak egy kedvenc mottót, akik önökkel voltak.
1: Szilágyi László.
2: Illés Izabella.
3: Vidikán Lukodi Tünde.
4: Kovács Katalin.
0: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Egy kopott könyvem van nekem. S ha hozzám minden idegen, kinyitom, s már nem vagyok árva. Fényes mennyei seregek suhannak, s visznek hozsannázva. Fekete tó, s napként ragyog, mint fáradt, únyó csillagok. Lelehullok, de itt találok megújulást. Ebből születnek vértanuk, szentek s óriások. Kis könyv, sok bölcsnek langy mese, s én a senki győzök vele. Benne annyi tűz, s annyi hit van, mint földet rendítő erő a hallgatak kis dinamitban. Égi kamra, nincs rajt lakat, szomjamat oltja, jól lakat, s tőle Istent hordom magamban, s tudom, hogy szavam, életem győztes, ifjú és halhatatlan.

Az emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Nekem azért kedves ez a rész, mert az Úrnak a gondoskodását érzem belőle. Ha így a világra tekintek, akkor most is van mit megkeresnie, és keresi is. Lehet rá válaszolni, meg lehet hallani az ő hívását, és ez az igevers, ez a saját életemnek is a valósága. Nem voltam hozzá mindig közel. Úton voltam, hol nagyon is eltávolodva, hol közeledve, és megtapasztaltam azt, hogy mindig vár, hogy egyengeti az ösvényt, az utat, ami felé vezet. A Szentmisében a prédikáció volt, és máskor én mindig úgy ésszel figyeltem a liturgiára, a homíliára, és akkor valahogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem azt hallom, hanem valamilyen ilyen nagyon erős belső hang hív, téged várlak, és ez nagyon-nagyon nagy megdöbbenést keltett bennem, és erős vágyat arra, hogy igen, mondjak valamilyen, mint egy mágnes, úgy tudnám elmondani, ami ellenállhatatlan. Nekem ez volt az a tapasztalat, ami a felnőtt hitre jutásom kezdete az én Isten gyermekségemnek az útjának egy nagyon-nagyon fontos fordulópontja volt.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, az Isten lényegénél hagytuk abba. Isten igazi lényegét részint a teremtett dolgokból, még világosabban az isteni kinyilatkoztatásból ismerjük meg. Szent Pál szerint a rómaiakhoz írt levélben, az első fejezet 20. versében írja, Isten igazi lényegét a teremtett dolgokból, tehát ami benne láthatatlan, munkáiból megérthető. A teremtményekben, mint tükörben mutatkozik a teremtő. Így például a teremtmények szeretetre méltóságából következtethetjük, hogy létrehozójuknak még sokkal szeretetre méltóbbnak kell lennie. Ugye az égi testek óriási nagyságából annak nagy erejére vonhatunk következtetést, aki azokat fenntartja. A világban mutatkozó pompás beosztásból és szép rendből a teremtő bölcsességére is következtethetünk, és így tovább. Mindazonáltal ezen az úton nem jutunk világos Isten ismerethez. A szép képből következtethetünk ugyan a művész tehetségére, azonban nem az ő erkölcseire, származására, hazájára, nevére. Így a teremtésből is következtethetünk ugyan Isten bölcsességére, minden hatóságára, azonban sok más isteni tulajdonság homályos marad előttünk. Istent a teremtett dolgok útján csupán úgy ismerjük meg, mint valamely homályos tükörben, és Isten ezekben olyan féleképpen tükröződik vissza, mint a nap a folyó vizében. Mivel az emberek Krisztus eljövetele előtt nagyon gonoszul éltek, értelmük rendkívül elhomályosult. Ennél fogva még kevésbé voltak képesek Istent az ő műveiből felismerni. Azért nyilatkoztatta ki magát Isten, több ízben beszélt az emberekhez, különösen a pátriárkák, proféták, végre pedig saját fia Jézus Krisztus által. A legvilágosabban Isten lényegéről Krisztus Urunk nyilatkozott, mások nem beszélhettek oly világosan, mert Isten lényegét nem látták. Azonban tökéletesen mégsem tudjuk kifejezni Isten igazi lényegét. Isten ugyanis végtelen, mi pedig csupán véges lények vagyunk. Miként a nagy tengert nem meríthetjük kis edénybe, éppen úgy nem foghatjuk fel véges eszünkkel Isten végtelen fölségét. Íme nagy az Isten, és felülhaladja tudományunkat. Amik Istenben vannak, senki sem tudhatja, hanem csak az Isten lelke. Azért nem fejezhetjük ki szavakkal Isten igazi lényegét sem. Ugyanis szavakkal nem fejezhetjük ki, amit értelmünkkel fel nem foghatunk, mondja Szent Ágoston. Szimonidész világbölcset, Hieró szirakuzai király megkérdezte Isten lényegéről. Ez egy napi, aztán két napi gondolkodási időt kért, és a határidőt mindig kétszeresen meghosszabbította. Végül kijelentette a királynak, nem felelhetek meg a kérdésre. Minél tovább gondolkodom felőle, annál homályosabb előttem a dolog. Tehát könnyebb megmondani, hogy mi nem az Isten, mint megmondani, hogy mi az Isten, mondja Szent Ágoston. Sem a föld, sem a tenger, sem a levegő, sem az ő lakóik, sem a nap, sem a hold, sem a csillagok nem Isten. Mindezek ezt kiáltják felénk, hogy Isten alkotott minket. Tehát, aki Isten fölségét fel akarná fogni, az megszégyenül. Bölcs Salamon szerint, idézem, valamint sok mézet enni nem jó, úgy, aki a fölségesnek vizsgálója, el lesz nyomva a dicsőségtől, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Aki sokáig néz a napba, megvakul. Még inkább az, aki Isten fölségét ki akarja kutatni. Még az angyalok is eltakarják arcukat Isten előtt.

olvashatjuk ezekért könyvében. Tehát fölségét még azok sem foghatják fel, szemlélik ugyan Istent, azonban csak oly mértékben, ami mértékben nőt felfoghatják, és amit az angyalok nem tehetnek meg, azt akarnánk mi megtenni. Tehát Isten lényegét csupán tökéletlenül, azaz hozzávetőlegesen fejezhetjük ki, így például Isten, ami láthatatlan mennyei atyánk, aki önmagától van, végtelenül tökéletes, szép és boldog, és az egész mindenségnek teremtője és ura. Istenhez így imádkozunk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, tehát atyánknak nevezzük, mert neki köszönhetjük életünket. Isten, ez életben láthatatlan számunkra, ő ugyanis lélek, tehát Isten önmagától való. Midőn Mózes az égő csipkebakornál Isten nevét kérdezte, azt mondta, én vagyok, aki vagyok, tehát magamtól való vagyok. Az izraeliták ezért az Istent Jahvénak, létezőnek nevezték, tehát Isten a legtökéletesebb lény. Seregek ura, ki hasonló hozzád, olvashatjuk a Zsoltárokban. Látjuk, hogy az egyik földi lény tökéletesebb a másiknál. Némelyik csak létezik élet nélkül, mint az ásványok, másoknak már bizonyos életük van, mint a növényeknek, mert növekednek. Az állatok ezen felül éreznek és mozognak is. Az embernek pedig szellemi élete is van, mert megismerni és szeretni tud. Pedig még az ember fölé is, az egészen szellemi lényeknek megszámlálhatatlan sokasága van elhelyezve, akik közül ismét mindegyik különböző fokban tökéletes. Különböző fokban tökéletes lények sorozatát nem folytathatjuk a végtelenségig, végre is tehát egy végtelenül tökéletes lényhez jutunk, akiben minden kigondolható tökéletesség megvan. Mindaz, ami tökéleteset a teremtményekben csodálunk, csak vízfénye Isten végtelen fölségének. Semmi nagyobb nem gondolható Istennél, mondja Szent Anzelm. Azért Isten a legszebb lény is. Ha egyes földi lények szépsége annyira megragadta az embereket, hogy azokat Isteneknek tartották, tehát mi szép dolgoknak kell lenni azoknak a teremtő urának, mert az ő ősporrása minden, mert ő az ősporrása minden szépségnek, olvashatjuk a Bölcsesség könyvében szintén. Ha ő benne nem volna meg minden teremtett szépség, sokkal magasabb fokon, nem adhatott volna abból a teremtett lényeknek. Isten végtelenül boldog. Isten folytonos és végtelen boldogságban él. Boldogságát semmi sem zavarja. Egyetlen teremtmény sem tudja Isten boldogságát csökkenteni vagy gyarapítani. Istennek tehát egyetlen teremtményre sincs szüksége. Miként a napnak nincs szüksége fényre, mert azt maga adja, éppen úgy Istennek sincs szüksége rejánk, ugyanis minden jó, amit neki adhatunk, végeredményben tőle van. Isten az egész világnak teremtője, ő hozta létre az eget, a földet, a tengert és mindazt, ami abban létezik. Egyszer, mint az egész világnak uralkodója. Ura, vagyis királya. A kívüle létező összes lényeknek, ugyanis állandó törvényeket szabott, olvashatjuk szintén a Zsoltárokban. Valamennyi égitesnek állandó törvények szerint kell mozognia. Az eszes lények is megmásíthatatlan törvényeket, vagyis parancsokat kaptak Istentől. Miután azonban ezeknek szabad akaratuk van, eme parancsokat megszeghetik. A parancs megszegése azonban ugyancsak Isten törvényeinek értelmében megtorlással jár. Isten tehát valóban király, a királyok királya, aki örökké való. A földi királyok fősége csupán halovány képe Isten végtelen fősségének. Miután Isten a mi legfőbb királyunk, engedelmeséggel tartozunk neki. Isten minden embert alattvalójává tesz, vagy beleegyezésük ellenére, és akkor nyomorultak, vagy beleegyezésükkel, és akkor boldogok. Tehát Isten egészen más, mint a világ. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Mai katekézisünkben ott hagytuk abba, hogy Isten egészen más, mint a világ. Tehát Isten kimondhatatlanul felette áll mindennek, ami rajta kívül létezik vagy gondolható. Szent Pál is azt mondta az athéni Areópágban, hogy nem szabad azt gondolni, mintha Isten aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz volna hasonló. Tévednek tehát mindazok a bölcselők, akik úgy vélik, hogy a világ Isten lényegének a kifejlődése, amint például a pillangó, a hernyó kifejlődése. Isten személyes lény, aki a világ felett áll, és azt semmiből teremtette. Isten te földi életben nem láthatjuk, mert ő szellem, vagyis anyagtalan, halhatatlan lény, értelemmel és szabad akarattal. Krisztus Urunk szerint lélek az Isten és azoknak, akik őt imádják. Lélekben és igazságban kell imádniuk. Mivel Isten szellem, azért a zsidóknál minden ábrázolása szigorúan tilos volt. Istent senki sem láthatja. Szemeink és az Istenség között, mint a függöny volna. A csillagok az égen vannak, s nappal mégsem látjuk azokat. Csupán a sötétben lehet azokat észrevenni, föltéve, hogy az ég fellegmentes. Éppen így nem láthatjuk Isten sem mindaddig, míg életünk nappala tart. Csak halálunk után fogjuk őt szemlélni, feltéve, hogy súlyos bűnöktől mentek leszünk. Istenünk elrejtett Isten. Isten azonban a történelem folyamán többször látható alakot öltött magára. Így például, midőn Ábrahámnak megjelent vándor alakját, Jézus keresztelésekor galamb alakját, pünkösd ünnepén tüzes nyelvek alakját, azonban ezen esetek egyikében sem mutatkozott Isten a maga valósága szerint. Amint a bensőkben rejlő gondolatot a hang hallhatóvá teszi, úgy mutatkozott látható alakban Isten, valamint a hang nem a gondolat maga, éppen úgy a látható alak is, amelyben Isten megjelent, nem maga volt az Isten. A látható alakok, amelyekben Isten néha-néha megjelent, csak egyik-másik isteni tulajdonságot voltak megérzékíteni. A Szentírás gyakran Isten szent szeméről, füléről, kezéről beszél. Ez a kifejezés mód csupán arra való, hogy Isten tulajdonságait jobban megértsük. Az érzéki emberek Istent nem tudják másképpen, mint érzékileg felfogni. Az ilyen kifejezések, hogy Isten lát, hall, stb. Könnyebben megérthetők. Tehát csak egy Isten van. A legtökéletesebb lény csak egy lehet. A világon uralkodó rend egyetlen rendezőre enged következtetni. Maguk a pogányok is csak egy legfőbb istenséget tiszteltek, a rómaiak Jupitert, a görögök Zeuszt, a szükségben, az esküvésnél, a szerencse kívánatoknál és a háladások alkalmával is csak egy istenségre hivatkoztak. Lelkük tehát természeténél fogva keresztény volt. A sok istenhit úgy keletkezett, hogy az emberek a természeti erőket, amelyek őket félelemmel töltötték el, magának Istennek gondolták. A gonosz és a jó angyalokat szintén alsóbrangú istenségeknek tartották és imádták őket. Végre az embereknek a földiekbe való teljes betemetkezése is oka volt annak, hogy földi dolgokat a legnagyobb jó gyanánt tekintették és imádták. Istennek vannak tulajdonságai, ezzel folytatjuk, kedves hallgatók. Többféle tulajdonságát különböztethetjük meg. Ugyanis az egyetlen isteni tökéletesség a teremtményekben különböző módon tükröződik vissza. De némelykor a nap vörösen kel föl, máskor ismét halványnak látszik. Ennek dacára a napvilág mindig egy és ugyanaz. Csupán a földből felszálló párák, amelyek a nap és szemünk között vannak, okozzák, hogy mi a napot különböző színekben látjuk, és éppen így áll a dolog Istennel. Isten mindig ugyanaz az egy, legtökéletesebb lény, aki mentes minden különféleségtől. Csak az ő művei mutatják nekünk ezt az egyetlen isteni tökéletességet különféle beállításban. Mondja Szalézi Szent Ferenc. Az isteni tulajdonságok is tehát az egyetlen és megoszthatatlan
isteni tökéletességnek, vagyis lényegnek különféle megnyilvánulásai. Istenben mindaz a tulajdonság, amelyet mi megkülönböztetünk, egy és ugyanaz. Az ő jósága mindenhatóság. Az ő mindenhatósága bölcsesség. Az ő bölcsessége igazságosság. Ennél fogva az isteni tulajdonságok azonosak az egyetlen isteni tökéletességgel. Isten maga az örökké valóság. Ő maga a mindenhatóság. Ő maga a bölcsesség. Tehát helytelen dolog volna így beszélni, hogy Istenben van örökké valóság, benne van mindenhatóság, stb. Tehát Isten a legosztatlanabb lény minden összetétel nélkül. Isten tulajdonságait csak a mi értelmünk képzeli el különállónak. A teremtett szellemi lényeknél a dolog másként áll. Ezeknél a tulajdonságok egymástól ténylegesen külön találhatók fel. Az isteni tulajdonságokat felosztjuk az isteni lét, az isteni értelem és az isteni akarat tulajdonságaira. Tehát az isteni lét tulajdonságai, Isten örök, végtelen időben, mindenütt jelenlévő, végtelen a térben, változatlan. Az isteni értelem tulajdonságai, hogy Isten mindentudó és végtelenül bölcs. Az isteni akarat tulajdonságai, hogy Isten mindenható, végtelenül jó, azért hosszantűrő és irgalmas, végtelenül szent és igazságos, végtelenül igazmondó és hű. Tehát Isten örök, mert mindig volt, van és mindig lesz. Vannak lények, amelyek múlandók, mint például a növény, ez keletkezett és valamikor megszűnik. Más lények a halhatatlanok, például az angyalok és az emberi lélek. Ezek egykor lettek ugyan, de többé meg nem szűnhetnek lenni. Egyedül Isten örök. Létezésének sohasem volt kezdete, és vége sem lesz soha. Ezért szólt Isten Mózeshez, hogy én vagyok, aki vagyok. Isten sohasem kezdett élni, mint mi emberek. Istent senki sem alkothatta, mert egyetlen lény sem létezik Istenen, és Isten teremtményein kívül, mondja Szent Ágoston. Isten önmagát sem alkothatta. Ha valaki önmagát alkothatna, akkor meg volna, mielőtt létezne, mondja Szent Efrém. Tehát Isten létezett már a világ előtt, éppen úgy, mint az építő mester, előbb létezik, mint a ház, az órás előbb, mint az óra. Tehát Isten sohasem szűnik meg lenni, mint mi emberek megszűnünk. Azért nevezzük őt élő, továbbá halhatatlan Istennek, valamint létezett öröktől, úgy létezni fog vég nélkül. Isten előtt nincs sem múlt, sem jövő, hanem csak folytonos jelen. Mondja Szent Ágoston, azért Isten mindent jelennek lát, mondja Nazianzi Szent Gergely, még azt is, amit mi múltnak és jövőnek nevezünk, tehát Isten életében a tények nem egymás után következnek, Isten számára idő nincs. Egy nap az Úrnál annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Tehát ezért a leghosszabb idő sem képezi, még csak egy részét sem az örökké valóságnak. Azonban, ha valamely szikla az égig érne, és egy kis madár minden 1000 évben egy-egy homokszemcsét morzsolna és vinne el belőle, egyszer mégiscsak eltűnne a szikla, és mégis, ha az addig tartó roppant nagy idő volna csupán az örökké valóság, az elkárhozottak újonganának örömükben, hogy szenvedéseiket szer véget fognak érni. Ha az örökké való örömöket el akarjuk érni, akkor ragaszkodjunk ahhoz, aki örökké való, mondja Szent Ágoston. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leó pápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szent Mise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szent Atya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinségével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénot, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérot. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó, a guadalupei szűzanya, a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolna teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 8:45-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek főcelebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk, Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akotiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az zarándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedreggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl. Megkezdjük ima szándékfogadásainkat, akik önökkel vannak.
1: Tibor atyám.
0: És Mitra Lívia, elmondanám a telefonszámainkat, amelyen hívhatóak vagyunk, 0259-420-555, valami 0359-420-555-ös számon hívhatnak bennünket. Ha pedig SMS-t szeretnének írni, azt is megtehetik a 0758-420-555-ös számon.
1: És ha valaki interneten keresztül szeretné ugyanezeket az ima szándékokat, megteheti a www.mariaradio.ro linkre kattintva.
0: A mai nap a kedves hallgatóinkkal fogjuk imádkozni, ezt el szeretném még mondani önöknek.

Amíg a kedves hallgatók telefonálnak, már érkezett egy pár e-mail. Mai irgalmas, a mai rózsafűzét fel szeretném ajánlani betegekért, szomszédasszonyomat, aki a Csíkszeredai Kórházba várja a műtétet. Önökért és a világ békéért, írta Judit Gyergyó Szent Miklósról. Következő üzenet, mindennapos hallgató írja Csíkszeredából. Imád kérek családom minden egyes tagjáért, de legfőképpen férjem gyógyulásáért. Jézusom, hallgass meg köszönő szavaimat és imáimat.

Egy hallgató írja Pestről, dicsértessék a Jézus Krisztus, felajánlom a rózsafűzéreket családom testi-lelki egészségéért, egy katolikus ember gyógyulásáért, egy kilátástalan ügy megoldásáért. Kérem tisztelettel a közös imát, Jézusom, bízom benned. Egy hűséges hallgató írja Székely udvarhelyről, minden imád szentmisét felajánlom a beteg gyermekem testi-lelki gyógyulásáért és az én gyógyulásomért.

Egy hallgató írja: külföldről imádkozzunk közösen, testi lelki egészségért, családomért tudjak hálás lenni, fiamért, hogy jól alakuljanak a dolgai, és édesapám lelki üdösségéért.

0: Imád szeretnék kérni családom egészségét, házasságomért. Férjem szenvedélybetegségéből való kigyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a tisztulásért, a más betegségek gyógyulásából, szentmiséket, rózsafűzéreket. Ezekért ajánlanám fel, írta egy ismeretlen hallgató Háromszékről.
1: Halló!
2: Halló!
1: Hallgatjuk szeretettel,
2: tessék! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretnék!
0: A rádió készüléket tessék lehallgatni.
2: Imád, ami következik, szeretném fölajánlani a drága Pió atya lelke üdvösségéért, mert olvastam az élet történetét, és bizony ő is megszenvedett a gyógyíthatatlan sebek miatt. Drága Pió atya, arra kérem a jó Istent, hogy adjon békés nyugodalmat, és vigye a jóságos jó lelkét a békesség honába, a mennyországba, mert amíg tudott, nagyon sokat imádkozott mindenkiét, értünk keresztény emberekét. Hálásan köszönöm önöknek, hogy bejutottam, meghallgattam. A jó Isten önöket ajándékozza meg jó egészséggel, hosszú élettel, s a lehetőségekhez méltán minden elképzelhető jóval. Hálával adózom egy 90 éves beteg, dédi vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert köszönjük, hogy velünk tart a mai napon, és kívánunk nagyon, de nagyon jó egészséget. Imádkozzunk együtt rövidesen.
0: Kovászna megyéből írja egy kedves hallgató, családomat, férjemet, férjem munkahelyi gyerekeinket, az osztályközösségeket, tanulmányokat, testi, lelki, szellemi, fizikai jólétet, munkahelyet hozom szent színed elé, áldásod legyen mindezeken, kegyelmeid kísérjék minden pillanatunkat, légy velünk Istenünk.
1: Hello!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a szomszédasszonyom gyógyulásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesért, hallgatóért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük önnek is, hogy velünk tart a mai délutánon. Imádkozzunk együtt!
3: Úgy lesz!

0: Halló? Halló, halló? Halló, hallgatjuk szeretettel.
1: Halló?
0: Hallgatjuk, tessék.
1: Halló?
0: Élőbe tetszik lenni, tessék mondani.
1: Dicsértessék az áldó Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
1: A rózsatűzét a szemmiség találnám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, az egész testvéreimért, a halottakért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a két unokámért és a négy unokámért. A jó Isten legyen velek, mert betegek mindegyik. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a háború megszűnéséért, és a gonosz hitetlen emberekért. Dicsértessék a drága Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel megköszönjük, hogy velünk tart, imádkozzunk együtt rövidesen. Ennyi fért a mai nap ima szándék fogadására szánt időben. Imádkozunk együtt rövidesen a dicsőséges rózsafűzdeünk önökkel voltak.
2: Tibor atyám.
0: És Péter Olivia, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki a halálból feltámadt.
1: Testvéreim, a feltámadás nem hangos esemény, nincs benne taps, nincs benne tömeg. Egy üres sír van, és egy kérdés: miért keresitek az élőt a holtak között? Isten mindig akkor lép közbe, amikor mi lezártuk a történetet. Amikor azt mondjuk, ennek vége, innen nincs tovább. Ez már nem támadhat fel. A feltámadás azt üzeni: Istennek mindig van folytatás, még ott is, ahol mi csak lezárást látunk. Jézus feltámadása nem törli el a sebeket, megmutatja őket. De ezek a sebek már nem a halál jelei, hanem a szeretet bizonyítékai. Kérjük ma azt a kegyelmet, hogy saját sebeinket ne rejtsük el, hanem engedjük, hogy a feltámadott átalakítsa őket reményé.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, aki a mennybe fölment.
1: A mennybe menetel pillanata, búcsú és küldetés egyszerre. A tanítványok felfele néznek, Jézus pedig már előre gondolkodik. Most rajtatok a sor. Jézus nem azért megy el, mert eltávolodik, hanem azért, hogy mindenhol jelen lehessen. Nem egyetlen helyhez kötődik többé, hanem minden ember szívében otthont keres. A mennybe menetel arra tanít, hogy a hit nem menekülés a világból, hanem felelősség a világért. Nem az égbe bámuló keresztény az igazi tanú, hanem az, aki itt a földön él úgy, mintha már az ég polgára lenne. Kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük, Isten országa ott kezdődik, ahol szeretettel élünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: A szent lélek nem viharosan érkezik a lélekbe. Először félelmet talál, bezárt ajtókat, hallgatást, és mégis, ahol a lélek megjelenik, ott megszületik a bátorság. Nem a tökéletes emberekből lesznek tanúk, hanem a megérintettekből, olyanokból, akik tudják, mit jelent félni, és mégis megszólalni. A lélek nem elveszi a különbségeinket, hanem egységé formálja őket. Nem uniformizál, hanem közösséget teremt. Ma kérjük azt az ajándékot, hogy ne csak beszéljünk Istenről, hanem engedjük, hogy ő beszéljen rajtunk keresztül, egyszerű szavakkal, hiteles élettel.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Mária mennybevétele remény az egész ember számára. Nem csak a lelke, hanem az egész élete, teste, története, szenvedése Istenhez tartozik. Ez azt üzeni, semmi sem hiába való abból, amit szeretetből hordozunk. A csendes szolgálat, a kimondatlan fájdalom, az elviselt kereszt mind számít. Mária nem rendkívüli tettek miatt jut a mennybe, hanem azért, mert egész életében Istennek adott helyet. Ő annak a bizonyítéka, hogy a hűség nagyobb, mint a látványos siker. Kérjük ma azt a hitet, hogy életünk legrejtettebb pillanatai is Isten dicsőségét szolgálhatják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: ötödik szentitok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Mária királynő, de nem trónról uralkodik. Az ő koronája az alázat, hatalma a közbenjárás, ereje a szeretet. A mennyben nem az a legnagyobb, aki a legtöbbet birtokolta, hanem aki a legtöbbet szeretett. Mária azért királynő, mert teljesen Istenre bízta magát. Ez a titok ma is megszólít bennünket. Nem uralkodni vagyunk meghívva, hanem szolgálni. Nem fölé emelkedni, hanem lehajolni. Bízzuk magunkat Mária anyai oltalmába, hogy életünk végén mi is meghalhassuk. Jól van, hűséges szolgám.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Amen. Kedves hallgatóiknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk, akik önökkel voltak a mai imában.
1: Rejkli Erika,
0: Mitra Lívia
2: és Tibor atya.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szent Misét közvetítünk a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent Misét bemutatja a főtisztelendő Balázs Ferenc plébános. A kántori szolgálatot Orbán Kálmán kántor úr látja el.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, szomorú szívvel gyűltünk össze, hogy testvérünkért, Károlyért, akit Isten hazahívott, Krisztus áldozatát bemutassuk. Fájdalmunkban az Úr ígéje vigasztal bennünket. Én vagyok a feltámadás és az élet. Belé helyezzük reménységünket. Most a Szent Mise kezdetén kérjük az örök dicsőség királyának irgalmát, kedves halottunk és mindannyiunk számára. Urunk Jézus Krisztus, te bűneinkért felajánlott áldozat vagy, Uram, irgalmazz. Te az örök élet kapuja vagy, Krisztus kegyelmezz. Te az egész világ reménysége vagy, Uram, irgalmazz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk mindenható Atyánk, Szent Fiadról hittel valljuk, hogy meghalt és feltámadt. Add kegyelmedet, hogy ennek a szent áldozatnak erejéből gyermeket Károly, aki Krisztusban halt. Krisztusban örvendezzék a boldog feltámadásnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben.

Szent Lecke Szent Pálapostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első levélből. Testvéreim, az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Istenvel együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítás alapján ugyanis ezt mondjuk nektek, mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk. Velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással, ez az Isten igéje.

Szinagóga elöljárójának házával és közölték, meghalt a lányod, miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bántorította a zsinagóga elöljáróját, ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok sírlatót és jajgatót láttak. Bement és így szólt hozzájuk, mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement a helységbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. Kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, az emberiségnek mind máig legkínzóbb problémája a halál. Félelmében számtalanszor megpróbálkozott már azzal, hogy valamiképpen elbűvészkedje, elbagaterizálja, illetve megszépítse, vagy legalábbis álcázza. De egyetlen pillanatra sem sikerült azon túltennie magát. Akár tragikusan gyászos eseményt csinálunk belőlem, akár nem. Változatlanul nyugtalanító és letagadhatatlan valóság marad. És azért, mert annyi sok okoskodás és bölcselkedés után sem vagyunk okosabbak a halálnak a dolgában, mint azok a milliók, akik évezredek folyamán előttünk jártak és meghaltak. Az egyetemes egyház számára összeállított katolikus katekizmus szerint is az ember sorsa a halállal szembesítve válik a legnagyobb rejtélyé. Ha jól belegondolunk, mi más ez a kijelentés is, ha nem a folytonos bizonytalanságnak a kendőzetlen beismerése ebben a kérdésben. Mai evangéliumi szakaszban egy konkrét haláleset kapcsán ugyancsak elvezet bennünket a halál problémájának az elemzéséhez. Mivel a halált rendszerint betegség előzi meg, Jézus tanító útja során először a betegekkel szolidarizál, és látva a hitüket, ez esetben a 12 éve vérfolyásos asszonynak a hitét, hiszen ez a történet előzi meg az evangéliumi szakaszt, meggyógyítja a beteg asszonyt. És még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának a házából, és közölték, meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? Ennek ellenére azonnal útra kelt, és a házhoz sietett.

0: Bement és így szólt hozzájuk, mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. És azok kinevették. Testvéreim, azért nevették ki, mert addig csak a halál borzalmát ismerték, és nem ismerték azt a bizonyosságot, amit az Úr Jézus hozott a világban. A hitnek, a reménynek és a szeretetnek a halhatatlan életről szóló üzenetét. Csak Jézus földi élete, értünk vállalt szenvedése, a halála, a dicsőséges feltámadása és az írásban a ránk hagyott evangéliumának az ismerete óta tudjuk és hisszük azt, hogy az élet örök. Szentmise prefációjában így imádkozunk, hogy az életünk a halálban megváltozik, de meg nem szűnik. Vagyis a szeretet halhatatlan, a halál pedig csak egy láthatárt kizáró horizont, amelyen túl még egyéb is van. És azt az egyebet, úgymond idézőjelbe tett egyebet, Pál apostol így fogalmazta meg, szem nem látta, fül nem hallottam, emberi szív föl nem fogja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik. Kedves testvéreim, csak ebben a hitben érthetőek az ő másút leírt hasonló mélységű vallomásai, amikor azt mondja Pál apostol, számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha Krisztussal meghalunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk is élni, írja a rómaiakhoz írt levélben. Testvéreim, befejezésül két vallomást szeretnék idézni a szentektől. Az egyik vallomás kis Szent Teréztől van, aki így szólt, nem meghalok, hanem most fogok megszületni. Második idézet pedig Antiókiai Szent Ignáctól származik, az ő utolsó szavai, jobb nekem Jézus Krisztusban meghalni, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem én, aki értünk meghalt, őt akarom, aki értünk feltámadt. A születés vár rám. Hagyjátok a tiszta fényt vennem, mert oda eljutva leszek ember. És a temetési szertartásunk közismert fohásza is ugyan ezt a hitet fejezi ki, az örök világosság fényeskedjék nekik. Amen. Testvéreim, imádkozzunk Jézus Krisztushoz, aki legyőzte a halál hatalmát, és megnyitotta az örök élet kapuját. Imádkozzunk Károly testvérünkért, akit az Úr hazahívott, vedd fel őt dicsőségedben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk minden elhunytért, ajándékozz nekik az örök életet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk mindazokért, akiket ez a haláleset elszomorított. Vigasztald meg a szomorkodókat, és segítsd az elhagyottakat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Erősíts meg bennünket a hitben, és a hozzád való hűségben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk és Istenünk, te minden embert az örök üdvösségre hívtál. Engedd, hogy mindazok, akikért imádkozunk, hozzád jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.

Urunk Istenünk, könyörgő szívvel ajánljuk fel áldozatunkat, gyermeket káró üdvösségünk. Kérünk, hogy aki kétkedés nélkül vállott a Szent

szentelnek ezt az adományt, árazarán szentelkedett, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként hátadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségeim. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkán.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg elmegyősz.
0: Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében létesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Károly szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Pió atyával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lássunk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele, és ő benne. A tiéd, minden ható, Atya Isten, a szent lélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké.

0: báránynak elveszi a világ bűnei. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Uram Jézus Krisztus,
1: az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálunk által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem, szent tested és véled által, minden

Örök világosság fényeskedjék neki szentjeit, körében alunk mind örökre, mert jóságos vagy. Könyörögjünk. Kérünk minden alatt Istenünk, hogy gyermekedet Károlyt, aki most elköltözött ebből a világból, tisztítsa meged a szent áldozat, és hódozza fel bűneitől, hogy a feltámadás örömébe jussunk.

0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen
0: hála. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
0: Íme az Úrnak szolgáló leányom, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órájára.
0: És az íg eltestélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájára, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szem kegyelmedet, hogy akik az angyel üzenet által szem fiadnak, Jézus Krisztusnak
1: megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
0: Végtelen jóságú Isten, minden ember atya, te szeretett híveidet és akarod, hogy mi is szeressük egymást. A tisztító helyen lévő lelkek, a mi keresztény társaink, a mi rokonaink, a te fiaid és leányaid, érettünk esedezünk, hallgass meg keserves sóhajtásaikat, enyhis fájdalmaikat, kínjaikat, és vigasztald meg őket, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden elhunyt hívő lelke Isten irgalmából békességbe nyugodjék.
1: Amen.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

dicsértessék a Jézus Krisztus, Szent Misét közvetítettünk a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent Misét bemutatta főtisztelendő Balázs Ferenc plébános. A kántori szolgálatot ellátta Orbán Kálmán kántor. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Szabó Vári Attila búcsúzik Önöktől.

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián cseraaljai plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhely három földrajzi tájesség találkozásánál fekszik, a Mezőség, a Marosvölgye és a Nyárád mente határán, 320 méterrel a tengerszint felett. A város a Maros mindkét partjára kiterjedt, központja és nagyobb része a bal parton található. A belváros közelében emelkedik a Somostető, a város legmagasabb pontja. Maros-Szentgyörgy, Jedd, Maros-Szentanna, Maros-Szentkirály, Koronka és Maros-Keresztúr községek övezik. A települést 1323-ban Székely-Újvásárhely néven említik, majd 1616-ban Betlen Gábor városi rangra emelte, ekkor kapta a Marosvásárhely nevet. A város délkeleti részén a Segesvár felé vezető út mentén található a Tudor Vladimirescu lakónegyed, közismert nevén Cseraalja. Nevét az egykor fölötte húzódó Csere erdőről kapta. Az 1960-as években épült és ma Marosvásárhely lakosságának mindegy egyharmadát fogadja be. A kommunista időszakban templomépítés nem volt engedélyezett, ezért a különböző felekezetek hívei magánházakban alakítottak ki imatermeket. A cseraaljai római katolikus közösség története az 1970-es években kezdődött, amikor Léstyán Ferenc plébános a Hosszú utcában vásárolt egy házat imaház céljára. Az engedély megszületése előtt az örökösök lefoglalták az ingatlant, így a hívek a Zsidó Vértanúk utcájában vásároltak újabb házat, ahol 1984-ben misézési engedélyt kaptak. A rendszerváltás után 1990-ben a cseraaljai gyülekezet önálló plébániává alakult, első plébánossa 1993-tól idős Nagy József lett. A hívek száma gyorsan növekedett, ezért nagyobb templomra volt szükség. 1993-ban deszkatemplomot építettek a plébánia udvarán, ahol 1994-ben Jakubinyi György érsek 121 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 1995. március 2-án érseki rendelkezés alapján a plébániához csatolták Korunka, Kebele és Kebele Szentibány filiákat. 1996-ban Hadnagy Judit elkészítette az új templom tervrajzát, és megindultak az adományok, amelyek lehetővé tették az építkezés folytatását. 1999-ben idős Nagy József egészségügyi okok miatt áthelyezését kérte, helyére augusztus 1-én Pap László érkezett. A római katolikus plébánia templom 2001-ben épült fel Cseraaljan. Május 1-én kinevezték Braun Jenőt plébánosnak, majd szeptember 27-én Jakubinyi György érsek felszentelte a templomot Szent Kozma és Damián titulussal. A templom névadói Szent Kozma és Szent Damián 287 körül működtek Kis-Ázsiában. Ikertestvérek voltak, buzgó keresztények, akik orvosi szolgálataikat soha nem pénzért, hanem szeretetből és hitből végezték. A gyógyító hivatások védőszentjeiként tiszteli őket az egyház. A hagyomány szerint 303-ban szenvedtek vértanú halált. A történetek úgy őrzik emléküket, hogy vízbe dobták őket, megkötözve, de a kötelékek csodás módon kibomlottak, mágiára vetették őket, de a tűz nem ártott nekik, nyílakkal próbálták megölni őket, de a nyílak lepattantak testükről. Végül kardaroltották ki életüket. Első templomukat sírjuk fölé emelték, tiszteletük pedig hamar elterjedt mind a keleti, mind a nyugati egyházban. A Cseraalja Szent Kozma és Damián templom belső kialakítása a modern építészet letisztult vonalait és a keresztény hagyomány méltóságát egyesíti. A világos fehér falak és a természetes fagerendák békés, imádságos légkört teremtenek. A szentély központi elemei, az oltár és a feszület ünnepélyesen emelkednek ki. A templom két oldalán mellékoltárok találhatók, az egyik Szűz Máriát, a másik Szent Józsefet ábrázolja. A padsorok félköríves elrendezése a közösség egységét fejezi ki, a falakon elhelyezett szobrok és domborművek pedig a templom lelki örökségét gazdagítják. A karzat alatt láthatók a védőszentek faragott ábrázolásai. A bejárat fölötti karzaton kapott helyet az orgona, amely a liturgia zenei szolgálatát biztosítja. A toronyban két harang található, egy nagy harang és egy kis harang, amelyek a hétköznapi és ünnepi harangszó hangját adják. A plébánia épület és a rehabilitációs központ 2004 és 2009 között készült el, nagyszámú hazai és külföldi adományozó támogatásával Braun Jenő címzetes esperes idején. Dr. Jakubinyi György érsek 2009. július 12-én áldotta meg az elkészült központot és a plébánia épületet, és ugyanebben az évben, augusztus 1-én Braun Jenő esperes úr be is költözött. Az egyház községben gazdag hitélet zajlik, több közösség is tevékenykedik, a Jakab Antal Kulturális Központ, a Kolping család, Rózsafűzér társulatok, az Árpádházi Szent Margit Nőszövetség, a Reménység Kórus, az Ifjúsági Csoport, a Szentlélek Ima Csoport, a Szent Pál Ima Csoport és a minisztránsok. A hívek száma mindegy 2800 fő, a gyermekektől az idősekig. 2026-ban a templom szentelés 25. évfordulója alkalmából a plébánia ünnepségsorozattal készült, amely a negyed lakóit, a korábbi lelkipásztorokat és a meghívott vendégeket közös háladásra hívta a búcsú szentmise keretében. A Cseraaljai Szent Kozma és Damján plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye marosi főesperesi kerületéhez tartozik. Búcsús ünnepét szeptember 26-án tartják, örökös szentségimádási napja pedig október 25-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az imatársai mai adásában, akik ma önökkel lesznek.
1: Mitra Lívia
0: és Rejkli Erika. Nyissuk meg együtt szívünket, lelkünket az imádság, a versek és az énekek üzenete előtt. A telefonszámaink a következők:
1: 0259 420 555, illetve 0359 420 555.
0: Szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket, amelyek különösen kedvesek a szívüknek, és amelyeket szívesen megosztanának velünk és a hallgatókkal. A mai témánk a Szentírás, vasárnap a Szentírás vasárnapja lesz. A Szentírás Isten szava mindennapokban. A Szentírás nem csupán egy régi könyv, amely történeteket őriz a múltról. Isten igéje, amely ma is megszólít bennünket, útmutatást, bátorítást és reménységet ad. Van, amikor öröm tölt el bennünket, és vannak nehéz időszakok, vagy éppen választ keresünk valamire. Ilyenkor különösen fontos lehet kezünkbe venni a Bibliát, és csendben figyelni arra, mit üzen számunkra Isten. Egy-egy igevers talán éppen akkor ér el hozzánk, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Megerősít, vigasztal, reményt ad. Isten igéje nem csupán a múltról beszél, hozzánk is szól, ma, itt és most. Ezért ne csak egy könyvként tekintsünk a Szentírásra, hanem Isten élő üzeneteként. Olvassuk nyitott szívvel, és engedjük, hogy formálja gondolatainkat, életünket. Ugyanazzal a szeretettel szól hozzánk, ne félj, mert én veled vagyok.

0: Halló!
1: Halló!
0: Igen, hallgatjuk, szeretettel, tessék!
1: Dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Én el szeretnék olvasni egy imádságot, ez mondjuk ének volna, de hogy hamarabb menjen. Fehér rózsafűzér, könnyek anyja gyöngyel, aki imádkozza, boldogabb lesz könnye. Aki hittel mondja, áhított szívébe, Isten kegyelmében lesz majd annak része. Téged kérünk Jézus, és dicső anyádat, a magas mennyekből hallgass meg imánkat. Fájdalmas szűzanyát könnyeire kérünk, megkötözött Jézus, hallgass meg kérésünk. Könnyek anyja kérünk, esedez miértünk, hogy az Úr hazánkat adja vissza nékünk. Könnyek anyja, kérünk, könyörög miértünk, hogy halálunk után mennyben legyen részünk. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Csíkszeredából egy mindennapos hallgató jutka voltam. Azért mondtam ez ének, de hogy mindenki jusson be. Egy áldott szép estét, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mi köszönjük nagyon szépen, hogy megosztotta velünk. Áldott szép estét és jó egészséget kívánunk önnek.

Bemondanám a telefonszámainkat, 0259 420 555, valami 0359 420 555. Várjuk kedves hívásaikat!

0: betegség kínozza. Apádba sohajtozva, láztól égő ajkunk, ó hatalmas Isten, könyörülj rajtunk. Csak egy mi atyánkot mondjunk naponta, ha betegség bánat, mind jóra fordulna. A lelkünk mélyéből fakadjon a hála, ő hozzá ki mennek és földnek királya. Örömünk, bánatunk, mind Istentől vagyon. Ő tudja, mit miért tart ő minket számon. Életünk hajója háborgó tengerén, ha ő kormányozza, békességben benne. És ha életünk végórája jönne, bátorítás mástól ne várjunk csak tőle. Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára, csak egy mi atyánkot mondjunk utoljára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, nagyon szépen köszönjük Önnek is, hogy megosztotta velünk ezt a szép imát. Áldott szép estét kívánunk!

0: Halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Egy régi estímat szeretnék felolvasni.
0: Hallgatjuk szeretettel!
1: Mielőtt szememre borulna az álom, jó voltod Istenem, szívemből áldom. Hálát adok neked, hogy épp lelkem s testem, és hogy a nap folyamán veszélyben nem estem. Áldott légy mindenért, amit nyújt szent kezed, bocsáss meg, amit ma vétettem ellened. Hogy csendes álmomban veszély és baj ne érjen, kérlek, hogy angyalod őrszemmel kísérjen. Téged szűz anyám, kegyes boldogasszony, kérlek, hogy oltalmat fölöttem vírasszon. Hogy tisztán maradjak szívem intelmére, hallgassak az angyal égi intésére. Kereszted, Úr Jézus, legyen legfőbb nekem, ötszentséges sebed, biztos menedékem. Védj szent oltalmadba, ha fekszek vagy kelek, és hogy szünet nélkül téged dicsérjelek. Hálát adok neked, nagy Úristen, hogy megőriztél a napnak folyamán, őrizd meg a sötét éjszakának idején, tűztől, víztől, hirtelen haláltól, gonosz ember szándékától. Édes jó Istenem, a csendes jó éjszakát, holnapi napra boldog felvirradást, amen. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük önnek is, hogy megosztotta velünk ezt a szép imát.

0: Halló.
1: Halló, halló.
0: Halló.
1: Halló, hallgatjuk szeretettel.
0: Halló.
1: Hallgatjuk szeretettel, tessék
0: halló.
1: Mondani. Élőadásban van, hallgatjuk szeretettel. Halló.
0: Hát ez nem tud igaz menni.
1: Halló, halló, mi halljuk, tessék mondani. Halló. Halló.

0: Halló!
1: Halló!
0: Halló, igen!
1: Halló, halló! Mária Rádió, tessék!
0: Mit se tessék a Jézus
1: Minden Krisztus? Mindenek jemen.
0: Mit se tessék a Jézus?
1: Élő, mindörökké elmen, élőben van, hallgatjuk, szeretettel.
0: Mivel nemrég ünnepeltük a Szent Kereszt felmagasztalását, én egy éneket szeretnék elénekelni.
1: Hallgatjuk, szeretettel.
0: Ha lehet.
1: Persze, hogy ne hallgatjuk, szeretettel, tessék mondani.
0: A Szent Kereszt a mellemen, kitámadhatta ellenem, zászlunk, falénk,

0: Halló!
1: Halló, halló,
0: hallgat. Hát ez nem tud igaz lenni.
1: Halló, halló, mi halljuk, tessék mondani. Halló, mi itten vagyunk.
0: Köszönjük, tessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Hallgatjuk szeretettel.
0: Halló.
1: Igen, mi halljuk, tessék mondani. Halló.
0: Na jó.
1: Igen. Halló, halló, mi halljuk, tessék mondani.

Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo, élőben van a kedves hallgató? Hallo?

0: Halló? Halló, halló?
1: Halló, nagyon-nagyon halka halszik.
0: Nem baj, mi halljuk.
1: A Jézus Krisztus, jó?
0: Mi halljuk, tisztán tessék
1: mondani. Sík Sándortól szeretnék felolvasni egy imát. Ember. Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek, de csak egésznek, épnek, föld szülte földnek, és Isten lehelte szépnek. Lezárom magamról a port, amit a századok ajka rám lehelt, ledobom a palástot, amit a hivatal rám tekert, és az apostol köntesét is szétnyitom, amit szent ujjak fűztek össze vállamon. Nézzétek, itt vagyok. Lepletlenül akár egy fiatal fűz a márciusi szélben, amit a földanya megformált a mélyben, amit elgondolt az Isten öröktől villanatában, fogantatásom titokzatos pillanatában. Én, ember, egy a millióból. Ne várjatok én tőlem prédikációt és ódát, és okoskodást ne várjatok. Én azt beszélem, ami vagyok. Apró vagyok, és nincsen bennem semmi jó, és mégis a gondolat, mely tagjaimat összetartja, öröktől való. Bocsánat. Nyomorult vagyok, nincs magamtól semmim, ami több lenne a pornál, és mégis úgy akarta az, aki formált. Ami vagyok, örökké való. Semmi vagyok, egy milliómod, de minden, mert minnyájatok, nézzétek, ezek az ezrek milyen kékek, akár a ti ereitek, és piros bennük, még meleg a vér, mint bennetek. Nézzétek ezt a szájat, kenyére és csókra és szóra született, mint a tietek. És ez a két szem nézni és nevetni szeret, és látni tanult, és sírni szokott, mint a ti szemetek, és álmodik reggeltől estig, mint ti, és Plátó, és a kisgyerekek. Halljátok a szívem, hogy piheg? Hallgassátok, és megértitek, hiszen ő is, mint a ti szívetek, 9 hónapon át pihegett, egy édes anyának szíve megett, és visszatér, mint ti visszatértek a földbe, amelyből vétetett. És ez a lélek, érzitek-e, hogy lüktet és ölel a lelketek felé? Ó, nézzetek belé! Magát mutatja, egyet mutat, de ebben az egyben a ti arcotokat. Tükörmódjára tükrözni hőn, benne az erény és benne a bűn, és minden érzés benne van, ami csak bennetek megfogan. Skimerhetetlen mélybe len, piheg a mindennapi rejtelem, a közös végtelen. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus, Edith volt a Mosdoláról.
0: Mi köszönjük, hogy velünk tartott, és elmondta nekünk ezt a szép verset, imát. Köszönjük, még egyszer szép estét kívánunk.

0: Mária Rádió, tessék! Halló, halló!
1: Halló!
0: Halló, halló!
2: Halló!
0: Mi halljuk Önt? Élőben van.
2: Halljuk Önt? Élőben van.
0: Halló!

0: Mária Rádió, tessék, mindöröki, amen. Hallgatjuk szeretettel.
1: Ma szeretnék elolvasni. Még ma éjjel beszélgetek veled, Istenem. Köszönöm, hogy erőd, kegyed, én is ismerem. Köszönöm, hogy újra egy nap estje lett aludt. Munkáimban a te kezed ismét megáldott. Ó, mi nagy kegyelem, boldog a szívem. Köszönöm, hogy atyám lettél, Istenem. Csendes este imádkozva hozzád repülök, elmondom, hogy kegyelmednek igen örülök. Elmondom, hogy tudom, érzem, erőtlen vagyok. Fejem felett összecsapnak gyakran a habok. Csendes este újjong szívem áldott fiadért. Köszönöm, hogy ontott egykor értem is vért. Köszönöm, hogy észrevettél, szerető atyám. Készítettél számomra is égi koronát. Ó, mi nagy kegyelem, boldog a szívem. Köszönöm, hogy atyám lettél, Istenem. Amen. Köszönöm, hogy bejutottam.
0: Mi köszönjük, hogy hívott bennünket. Köszönjük, viszont kívánjuk.

0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk. Vigyék magukkal az elhangzott imák és gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott estét kívánunk, akik önökkel voltak.
1: Mitra Lívia
0: és Rekli Erika. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jó éjszakát!

Ilók és Mihók. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, volt egy özvegyasszony és egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának: édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, édes Mihókom? Ilókot, édesanyókám. Eredj, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénás szekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénás szekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza anyjához. Hol voltál, édes Mihókom? Ilóknál voltam, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem én semmit. Ők adtak. Mit adtak? Egy tűt? Hadd lássam. Egy szekér szénába szúrtam, és nem lelem sehol benne. Jaj, fiam, nem jó tetted. A csákódba kellett volna szúrni. Na, másszor úgy teszek. Megint azt mondja az anyjának: édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyókám. Eredj, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet, beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel. Hol voltál, fiam? Ilóknál voltam, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem, adtak. Mit adtak? Egy ekevasat. Hadd lássam. A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, s elhajítottam. Jaj, fiam, nem jól tettél. A válladra kellett volna vetned, s úgy hoznod haza. Másszor úgy teszek. Megint elkezdi Mihók. Édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyókám. Eredj, fiam, kéresd meg. Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kis kutyát. Hazamenet a vállára veti, s úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott, utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem semmit, adtak. Mit adtak? Egy kiskutyát. Hadd lássam. A vállamra vetettem, de mart, s eleresztettem. Jaj, fiam, nem jól tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd magad, után húznod, szólítgatod. Kucó, kucó. Másszor úgy teszek. Aztán megint elkezdi. Édesanyukám, házasodhatnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyukám. Eredj, fiam, kéresd meg. Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rejá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja: kucó, kucó. A kutyák nem kérették sokáig magukat, az egész faluból rágyűltek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették, csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni. Hát hisz ez csak az állacsontja. Madzagra kötöttem, magam után húztam. Talán megették a kutyák. Jaj, fiam, nem jól tettél. A hátadra kellett volna venned, hazahoznod, s a házba felakasztanod a füstre. Másszor úgy teszek. Aztán kezdi újra. Édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyókám. Eredj, fiam, keresd meg.
Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózott és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolt a padlásra, s felakasztotta a kakasüllőre. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem. Adtak egy borjút. Hol van? Nem látom. Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre. Jaj, édes fiam, nem jól tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel, szépen hazavezetni a pajtában, a jászol elébe kötni, s színát vetni elejébe. Másszor így teszek, aztán megint elkezdi. Édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, fiam? Ilókot, édesanyókám. Erej, fiam, kéresd meg. Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, és szólítgatja. Ne, bacikám, ne, ne. Hazaérve beköti a pajtába, színát vett elejébe, bereteszeli az ajtót, és bemegy a házba. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem, adtak. Mit adtak? Ilókot. Hát hol van? Bekötöttem a pajtába. Jaj, fiam, nem jól tettél? Eredj hamar, cirógasd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba. Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kivágyta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, s ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, és elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra. Elment a vőlegénnyel a mennyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mihók, mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, s lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolya, azon járt az esze, hogy elillanhasson, s valami szín alatt lekérezkedett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinort kötött a nagy lábújára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig, mihely künt volt az udvaron, leoltatta a zsinort, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinort. A kecske is rángatásra mekegett, Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajtapadlására, hogy lássák, mi a baj. Hol van Ilók, fiam? Oda le, megkecskésedett, édesanyókám. Hogy megkecskésedett? Zsinort kötöttem a lábára, s most húzzon fel, de nem felel, csak mekeg. Az anyja zsinort tapogatva megkapja a kecskét, és észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölt a vendégeket, elmennek a mennyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Egek szentséges Istene, a fényes égbolt magasát, te tűzsugárral színezed, adsz díszül égi testeket.
1: Szavadra gyúl negyed napon, a lángal égő napkorong, törvényed szabta útra tér a kóborcsillag és a hold.
0: Hogy nappaltól az éjszakát törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét.
1: Ragyogj be embers szíveket, törölges szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit.
0: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen. Amen. Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék?
1: Életemnek az Úr az oltalma. Kitől rettegnék?
0: Ha a gonoszok rám törnek, hogy felfalják testemet,
1: akkor ellenségeim és gyötrőim meginognak és semmivé lesznek.
0: Egész tábort állíthatnak ellenem, nem fél a szívem.
1: Ádász harcra kelhetnek ellenem, én akkor is remélek.
0: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úrházában lakjam életem minden napján.
1: Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.
0: Mert sátrában rejtel engem a balsors idején, búvóhelyet ad hajlékának rejtekén, kősziklára állít engem.
1: Most már fölemelkedik a fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek.
0: Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, énekelek és zsoltárt zengek az Úrnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék? A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Halld meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
0: Szívem rólad mondta, keressétek az ő arcát. A te arcodat keresem, Uram.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Ne fordulj el haragodban szolgádtól.
0: Segítségem te vagy, el ne taszíts. Ne hagyj magamra, megmentő Istenem.
1: Még ha apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is magához ölel engem.
0: Ösvényedre taníts meg, Uram. Ellenségeim miatt vezess igaz úton.
1: Ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, és olyanok, akik bosszút lihegnek.
0: De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában.
1: Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj. Szíved legyen erős, és bízál az Úrban.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Ő az egész teremtés elsőszülöttje, övé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ő az egész teremtés elsőszülöttje, övé az elsőség mindenben.
1: A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.
0: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
1: És könyörülj rajtam.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Nagyot tett velem a hatalmas, a szent az ő neve. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve.
0: Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Őrizd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé a szeretetben.
0: Add, hogy megismerjék a nemzetek, egyedül te vagy az Isten.
1: És hozzánk elküldött fiad, Jézus Krisztus.
0: Töltsd el minden jóval rokonainkat.
1: Add nekik áldásodat és az örök életet.
0: Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak.
1: És védd meg azokat, akiket emberi méltóságukban sértenek.
0: Nyisd meg irgalmat kapuját azoknak, akiket ma elszólítasz a földi életből.
1: Megengesztelődve, bocsásd be őket országodba.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozó papodnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közben járására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Egyetlen forradalom lehet eredményes. Próbáljunk megjavulni abban a reményben, hogy mások is ezt teszik. Akkor valóban jobb lesz a világ, mondta George Bernanos.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk!

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

az úgynevezett népszerű kultúra azoknak az elveknek és értékeknek az általánosságát jelenti, amelyek egy nép erkölcsi világképét alkotják. Ez a lelki jelleg az az erő, amely egy mélyebb szinten egyesíti az embereket, és amely a történelmi tapasztalatok hatására érlelődik meg bennük. Néha nagy áron, nagy közös bánatok és gyászok alatt. Ez alkotja azt a közös alapot, amely előbb következik és mélyebbre hatol, mint a különböző ideológiai és politikai áramlatok. Egyetlen nép sem formálódik ki ennélkül az alap nélkül. Semmilyen politikai kísérletezés, a demokrácia semmilyen formája nem élhet meg, ha nem folyamodhatik egy közös, alapvető erkölcsi világképhez. Egyetlen írott törvény szava sem elég, hogy az emberi társadalom létét szavatolja, ha az belső erejét nem valamely közös erkölcsi alapból meríti. Az ilyen népszerű kultúra nagyobb részt a keresztény hithez kapcsolódik, és ahhoz az oktatáshoz, amelyet évszázadokon át az egyház nyújtott az embereknek. Ez a kultúra ma több okból is veszélyeztetve van. Néha úgy tűnik, teljesen el is fog bukni. Nagy gondot fordítsatok erre. Ettől függ az egyháznak és magának a társadalomnak a jövője is. A népszerű kultúrát ma erősen befolyásolja a tömegkommunikáció, a média. Semmi kétségünk nem lehet afelől, milyen fontosak a tömegkommunikáció eszközei, mennyire befolyásolják a szokásokat és a közvéleményt. Meg kell sokszoroznunk erőfeszítéseinket, hogy a média ne jelentsen veszélyt arra az alapvető erkölcsi beállítottságra, amely mindig is egy nép titkos erőforrását jelentette. Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt,

tépet levél vagyok életviharában. A gyökér nem táplál, és nem tart már az ág. Atyám házától egyre tovább. A sátán szolgái, mint tüskés bozótok, magukhoz öleltek, mi kincsem volt jó sok. S most már megtépesdvel testemet, lelkemet, kifosztva, üresen, a sárba ejtenek, hol a bűn iszapja eltemet. Itt őrzöm a nyájat moslék eledelen. Én, kinek mennyből volt isteni kenyerem. Kopár tarló sebzi véresre a lábam nekem, ki dús mezőn s virágok közt jártam egykor ott az atyai házban. Itt őrzöm a nyájat. Idegen a gazdám, kegyetlen és zsarnok, még ruhát sem ad rám. Szégyene és csúfja lettem a világnak, mikor atyámnál rám a király fiának ragyogó, szép ruhái várnak. Itt őrzöm anyáját. Csúf zene köröttem, röfög és csaholás, amerre csak jöttem. Hol van az angyali tisztaságú ének, melytől szárnyakat kap az emberi lélek, s áldva hódol Szent Istenének? Itt őrzöm anyáját. Kidobott a világ, s atyám nem hívja visszatékozló fiát. Elhagytam otthonom, s újat nem találtam. Elveszett mindenem, hontalanná váltam. Árva lettem a nagyvilágban. Vágyódik a lelkem jó atyámhoz vissza, de lesz-e kegyelem, mely az ajtót nyissa? Lesz-e szeretet, mely keblére öleljen, mely a lelket nézi túl a bűnön, szennyen, s újra fiának fogad engem? Visszamenjek? Haza? Elinduljak vajon? Hát, ha elfogy erőm. Hosszú az út nagyon, időmből is nincs sok, hisz eltékozoltam, atyám dús javait vétkesen szétszórtam. Mély bűnös, mély balgatag voltam. Fogadnak-e otthon, ha koldusként megyek? Most magammal hurcolok ennyi átkot szennyet? Megsebzett jó szíve szerető atyámnak, megbocsát-e vajon tékozló fiának, ki oka volt nagy fájdalmának? Atyám, bűnös vagyok, vétkeztem ellened. Nem vagyok rá méltó, hogy legyek gyermeked. Bocsáss meg, és fogadj el utolsó szolgádnak. Csak kapudon belül legyek én ott nálad, s láthassam dicső szent orcádat. Felkelek, elmegyek, még ha nem is várnak. Zörgetem ajtaját az atyai háznak, és ha beáll az éj, s hiába zörgetem, tört bűnös szívemet küszöbére teszem, s árva lelkemet rá lehelem. Kelek. Mint ujjai atyám kezének, úgy nyúlnak utánam az emlékek, s húznak, hívnak vissza, haza, haza, haza. Hol vár rám az élet boldog új hajnala, áldott bőség, a szerető atya? Elmegyek? Elmegyek? De merre induljak, hogy az átkos éjből napfényre kijussak? Hitem kicsiny fénye vezes vissza engem. Világíts előtt

irányítsd a lelkem, hogy az otthont újra megleljem. Hitem kis fényénél Golgotát meglátom, glóriás keresztről hozzám lép, megváltom. Üdvözítő Jézus megfogja kezemet, vérében fürözti bűnszennyes lelkemet, s ó, mi kegyelem, hazavezet. Jöjj, eltévedt gyermek, én hazavezetlek. Bűnbánó szíveddel én nagyon szeretlek. Lépésről lépésre, ha nyomdokomon jársz, ha hátra nem tekintesz, ha soha meg nem állsz, higgy nekem, hamar hazatalálsz. Mi csodás forrása nyílt meg az örömnek? Szívem árasztja szét, s új virágok nőnek. Az élet tarlómon új barázdát szántok, s vetek beléje szeretetet, jóságot, hogy kevesebb legyen a bűn, s átok. Itthon vagyok. Atyám szeretve fogadott, lelkemen a megbocsátás csókja ragyog. Ünnep az életem Isten közelében, rongy koldus ruhámat magamról letépem. Újjong a lelkem. Hazaértem.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, Jánnak, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: most és képtelőkében most, és állalója. Amen.
0: Krisztus ünneplő nappalunk, az éj rendőrben osztaltunk, az éj fényből fénynek volt a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mennyi a rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Kertész Marikát hallják, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársát. A mai beszélgetésünkben egy olyan témáról lesz szó, amely minden házaspárt érint, a szexualitás kérdéséről. Sokféle üzenet vesz körül bennünket arról, hogy mit jelent a szerelem, az intimitás vagy a házasság, és ezek között sokszor nem könnyű eligazodni. Ma egy olyan házaspárral beszélgetek, akiknek az életében nagyon fontos szerepet játszik az a látásmód, amelyet II. János Pál pápa testteológiája kínál. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan formálját a házasságot, a kapcsolatot, az intimitást? Többek között erről beszélgetünk most, őszintén, egészen nyíltan. Köszöntlek benneteket szeretettel, és hát mindenek előtt arra kérnélek meg, hogy áruljátok el a neveteket, hiszen én ezt most nem mondtam el éppen a felkonferálásban, és hát magatokról is mondjatok néhány szót azok kedvéért, akik nem ismernek.
1: Köszönjük mi is a kedves Mária Rádió hallgatókat, és téged is, Marika. Az én nevem Trinfa Molnár Imola.
2: És az én nevem Trinfa Molnár Csongor.
1: Mindketten az Ő az út ifjúsági szolgálatnak dolgozunk, teljes idei szolgálóként. Brassóiak vagyunk, de Marosvásárhelyen élünk már egy jó ideje.
0: Említettem a felvezetésben, hogy a szexualitás témakörét fogjuk ma körbejárni. A testteológiájáról lesz szó. Ti hogyan találkoztatok először a testteológiájával, és miért vált ez fontossá számotokra?
2: Először egy magyarországi csapat jött ide Erdélyben, és ők tartották a testteológiai kurzust. Én azon a kurzuson részt vettem, és igazából akkor találkoztam először az egésszel. És amiért fontossá vált nekem, az hát így nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy valami olyasmit tudott nekem üzenni, amit azelőtt soha nem hallottam, és nem csak a szexualitásról, hanem magáról Istenről, és hogy milyen ő, ki ő, és milyen szerepe van még az én életemben.
1: Én Angliában találkoztam először a tanításaiban, a Christopher Westnek a Testteológiai Kezdőknek című könyvvel. Én ott voltam 4 évig egy katolikus közösségben misszionárius, és így ennek a keretén belül találkoztam a tanítással, és akkor nekem ilyen életet megváltoztató volt, nem azért, mert addig még nem hallottam soha akár a tisztaságról, akár valamilyen szinten arról, hogy Istennek terve van a szexualitással, de egy olyan átfogó és csontig hatoló víziót és képet tárt elém a test teológiája, hogy egyszerűen utána már nem tudtam ugyanúgy tekinteni sem a testemre, sem a szexualitásra, sem arra, hogy hogyan van ebben az egészben Isten jelen, és igazából ez az a ami motivál, ami fontos tette számomra azt, hogy ezt ne csak megtartsam magamnak, hanem minél több ember hallhasson róla.
0: Szerintem nagyon sokan a hallgatók közül nem igazán tudják, hogy miről is beszélünk, úgyhogy az ő kedvükért kérlek, hogy egy kicsit próbáljátok meg összefoglalni, hogy miről szól ez a tanítás. Tudom, hogy nehezet kérek, de hogy mégis, hogyha lehetne néhány mondatban bár a legfontosabb üzenetet átadni.
1: Hát a testteológiája, ahogyan mondtad, a Szent II. János Pál pápának az összeszedett, összefoglalt tanítása, nem különösen csak a szexualitással kapcsolatban, hanem egyáltalán arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent embernek lenni, mi az élet értelme, és hogyan tudunk Isten akarata szerint élni, hogyan tudunk valóban boldoggá válni, és miköze ennek az egészhez a testnek és a szexualitásnak. És a pápának a tanítása, 129 tanítása van összefoglalva így, és ezen a néven híres, hogy a test teológiája, és ennek a tanításnak valójában ez a lényege, hogy Isten minket az ő képére és hasonlatosságára alkotott meg, és testben és lélekben, és ennek az egységében, és hogy a női és férfi testnek a különbözősége, de annak a lehetősége, hogy egyé váljon, a, a nemi aktusban, ez elárul valamit Istenről, az ő milyenségéről, arról, hogy milyen egységre hív meg valójában önmagával, mint teljes szent háromság, és hogy ez annyira központi a hitünknek, a hitünk számára, hogy ezt az Isten a testünkbe írta, hogy ilyen legyen a testünk egymás számára, hogy Isten meghív minket erre a mély, bensőséges kapcsolatra, egységre vele.
0: Köszönöm szépen ezt a rövid összefoglalást. Most arra lennék kíváncsi, hogy ez a tanítás, ami számotokra jeleztétek, hogy rendkívül fontos, milyen hatással van, vagy volt a ti házasságotokra, a ti intimitásotok, szexualitásotok megélésére?
2: Azzal tudom kezdeni, hogy egyrészt, amikor először hallottam erről a testteológiáról, akkor nem voltam házas, és már akkor a szexualitásomra volt hatással. Olyan szempontból, hogy inkább segített ránézni egy más szemmel arra, mi az én elhívásom, mármint a hivatásom házasként, hogyan tudom átadni magam az én majd jövendőbeli páromnak is. Mit jelent is az a szó, hogy önajándékozás. És ezek így lelkesítettek akkor, és majd amikor meg lett Timola, akkor meg meglepő módon, majd később ezt kimondtam, de hogy most azt mondom, hogy meglepő módon eléggé könnyen tudott jönni ez az önajándékozás, és hát igazából azt tudom mondani, hogy ez a házasságunkat nagyon nagy mértékben építette, és igen, csupa jó hatással volt, ezt tudom mondani az én életemben.
1: Én is egyedülálló voltam, amikor először találkoztam a tanítással, és elsősorban azt a hatást fejtette ki rám, hogy őszintén szembenézek azzal, hogy én hogyan is állok a saját testemmel, milyen érzések, gondolatok fűznek hozzá, és nem csak a saját testemmel, hanem egyáltalán a szexualitással, a nemi vágyal. Én sokáig szerintem elfojtottam ezt a vágyat, vagy akár negatívnak tartottam, valahol bűnösnek, és nem teljesen láttam ebben, hogy hol van Istennek a helye, vagy a terve, és így a tanítás ezt lassan, lépésről lépésre így átformálta bennem, megtisztította, átalakította, és aztán a párkapcsolatunkban így a tisztosság, mint életstílus, hogy akkor ezt hogyan tudok szeretni jól a testemmel, ezt segített, hogy hogyan gyakoroljuk egymás felé abban a keretben, ami tényleg Istennek kedves. És a házasságunkban pedig így, amit Csongi is mondott, hogy az önajándékozás is nem csak fizikailag, hogy azt keresni, hogy hogyan tudom a másikat jobban szeretni, nem csak magában a nemi együttlétben, hanem mindenben, a házas élet minden egyes területén, hogyan tudom a másikat szeretni, szolgálni, hogyan tudok tényleg ajándékká válni a számára. Ez az a gondolat, vagy ez a, hát igen, gondolat, ami így vezérfonala a házasságunknak, hogy újra és újra emlékeztet, hogy mi a cél, vagy mire szeretnénk fókuszálni, mi az, ami átsegít a nehéz pillanatokon.
2: Igen, ezt még hozzátenném én is, hogy a párkereső időszakomban szenvedtem egy függőségtől, egy szexuális függőségtől, és igazából ennek a tanításnak a hatására sikerült a lépéseket tegyek a szabadság fele, ami majd később teljes szabadság változott, viszont személy szerint nekem az sokat segít, hogyha valamit megírtak, és ez a téma, a testteológiája segített nekem jobban megérteni a szexualitásomat, és azt, hogy miért vagyok benne abban a függőségben, hogy mit is keresek valójában. És ez egy segítség volt, igen, a szabadulásban.
0: Istennek hála mindazért, amit elvégzett az életedben, Csongi, de akár a kettőtök kapcsolatában is. Miközben beszéltetek, ez jutott eszembe, hogy önajándékozás, hát ez egy olyan dolog, vagy olyan fogalom, ami hát a mai világban nem éppen menő, mondjam úgy, vagy a mai világ ez nem erre bíztat bennünket, éppen ellenkezőleg arra, hogy az énünket, az egónkat helyezzük előtérbe, és próbáljuk megkaparintani azt, amire szükségünk van. Tehát semmiképpen sem arra, hogy szolgáljuk a társunkat, hogy szeressük, hogy ajándékok legyünk számára. Lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor esetleg nehéz volt valamit megélni ebből a tanításból, vagy életre váltani. Tehát mindazt, amit megértettetek, megismertetek, azt gyakorlatba ültetni. Volt-e esetleg ilyen, amikor azt mondtátok, hogy hú, hát ez már túl sok?
2: Igen, ez egy nehézség volt számomra az elején, amikor a párkereső időszakomban voltam, és lényegében, amiután először hallottam erről a témáról, a testteológiájáról, az a része volt nehéz, hogy elég szigorú kereteket helyez így a helyes megéléshez a szexualitásban. És nehéz volt így elfogadni ezeket a kereteket, mert akkor még nem értettem a lényegüket. Az idő elteltével is, és igazából amikor majd beléptünk a házasságban Imolával, akkor kiderült, hogy hát ezek nem is olyan nehéz keretek. Nagyon konkrétan itt a természetes fogamzás, szabályozása gondolok, itt ugye erről is szó volt a testológiáján, és hát ez egy nagy falat volt számomra, hogy is lehet ezt majd csinálni házasságban. Igen, amire rájöttem majd a házasságunkban Imolával, hogy igazából ez nem hátráltat, hanem sőt, sokkal inkább felszabadít a mi életünkben, a mi közös életünkben, a mi nemi életünkben.
1: Számomra így, ha arra gondolok, hogy mi volt, ami nagy falat volt, nem tudom, talán még nem volt ilyen, tudom, hogy viszont lesznek, hiszen az a házasságunk egyrészt még az elején van, és ugye a gyerekvállalás kérdése, illetve az, hogy akkor, ha már van egy-két, akár három gyerekünk, akkor hogyan éljük meg a házas életünket, igen, a természetes fogamzás szabályozás segítségével, és nem abban akár a félelemben, vagy lekorlátozottságban élni, amit akár lehet sokan megélnek, hogy jaj, nem lehetünk akármikor, vagy akárhogyan együtt, hogy ebben majd lehetnek feszültségek, de én hiszem azt, hogy az egész tanítás valójában arra hív meg, hogy Istennel kapcsolatban legyek és kapcsolatban maradjak ezen a területen is, hogy folyamatosan ráemeljem a tekintetemet is, hogy eddig is ez volt az, ami a kérdéses vagy nehéz dolgokban átvitt, átlendített, hogy Isten megmutatta azt, hogy ő hogy is gondolja, így, miért jó nekem ez így, és ez hozott egy nagyon mély meggyőződést arról, hogy ez jó, és ez szép, és ezt érdemes így élni.
0: Ha egy házaspár most hall először erről, mi az az egy lépés, amit már akár holnap megtehetnek, vagy mi az, amire felhívnátok a figyelmüket, mi az, amire esetleg meghívnátok őket?
2: Beszéltünk erről az önajándékozásról, és igazából ez egy nagyon egyszerű lépés tud lenni egy pár kapcsolatban is akár, de házasságban is, sőt. Nem muszáj ott kezdjék, hogy a TFS-t használni. Persze előbb-utóbb eljutni arra egy elég izgalmas és fontos dolog a házas pár kapcsolatának érdekében is akár, de az önajándékozást meg tudják élni a mindennapokban is, akkor, amikor nem feltétlenül szexuális dolgokról beszélünk, hanem, mit tudom én, az, ahogyan egy férj ki tudja takarítani a lakást, például egy nagyon banális példával élve, vagy ahogyan elmennek randizni, és újra megélhetik azt a kezdetleges randizós életet, amikor tudom, a férj önajándékozva odaadhatja a kabátját a feleségének, amikor elkezd esni, vagy épp hidegebb van, vagy ilyen apró lépésekben, ha gyakorolják azt, hogy előbbre teszem a másikat, mint magamat, és csak adni adok, és nyitott vagyok a befogadásra, de az én célom, hogy adjak, akkor ezzel már a lényeget elkezdték gyakorolni.
1: Én talán azt mondanám, hogy talán az lehetne egy első lépés, hogy egyáltalán erre a területre beengedik a jó Istent, hogy azt mondják, hogy jó, nem tudom, hogy mi a jó, vagy mi a helyes, vagy nekem ez nagyon nehéz, vagy nagyon fájdalmas, vagy nagyon sok mindent hordozok, mert hogy nagyon sok mindent hordozunk ebben a témában, a szexualitás témájában, de hogy én ebbe szeretnélek engedni téged, jó Istenem, és szeretném hagyni, hogy szabaddá tegyél, vagy gyógyítsál, vagy egyáltalán szóljál hozzám ezen a területen, hogy hogyan tudom ajándékozni magamat, hogyan tudom szeretni a társamat, vagy mi az, amiben akár nekem változnom kell ahhoz, hogy közelebb kerüljek ahhoz a képhez, amit te álmodtál meg rólam. Talán ezt mondanám egy első lépésnek, hogy beengedni a jó Istent az életünknek ezen területére is.
0: Tudom rólatok, hogy szoktatok ti testeó hétvégéket szervezni, tartani. Mi is részt vettünk egy ilyenen, és nekünk is sokat adott. Erről, hogyha egy kicsit bővebben tudnátok beszélni, akár azt is elmondva, hogy mikor lesz legközelebb ilyen hétvége.
1: Igen, általában egy évben kétszer szoktunk tartani. Ez egy hétvégés program péntektől vasárnapig, és ezen a hétvégén sorba megyünk azokon a központi lényeges témákon, amiket a testeológia érint. Például azon, hogy mi volt Isten eredeti terve, hogyan romlott ez el, Jézus hogyan lép ebbe be is hozza helyre, mi az a hívás, amire kétféleképpen tudunk igent mondani, egyrészt a házasságban, vagy az Istennek szentelt életben, a cölibátusban, és utána pedig így azt a témát boncolgassuk, hogy a házasságban, a házas életben, igen, mi ez az önajándékozás, mi ez a szeretet, annak a négy jellemzőjéről beszélünk, tehát hogy kb. ezek a témák, és van lehetőség persze arra, hogy kis csoportban beszélgessenek az emberek, úgyhogy a kérdéseiket feltegyék, és arra válaszokat kapjanak, és ez átszövi egy imádságos lét, akár a szentmisében, akár szentségimádásban, így kb. Ilyen, így kell elképzelni a hétvégét, és legközelebb az ősszel lesz, valószínűleg októberben, ez még nem teljesen tiszta, hogy melyik hétvégén, de hogy az már talán körvonalazódott, hogy októberben, és még nem tudjuk a helyszínt, de hogyha bárkit érdekel, az Ő az út ifjúsági szolgálat Facebook oldalán, vagy Instagram oldalán mindezeket időben szoktuk jelezni, vagy fel lehet iratkozni a várólistára, a hétvégére, és akkor sokkal hamarabb értesülnek az érdekeltek arról, hogy mikor lesz a következő hétvége, ezt pedig a weboldalon, az őazút.ru-n lehet megtenni.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és köszönöm szépen nektek a beszélgetést is, az őszintességeteket, nyitottságotokat, mindazt, amit megosztottatok magatokról, a megéléseitekről. Ha egy mondatba kellene összefoglalnotok, hogy mit adott nektek a testteológiája, vajon mi lenne az? Mi az, amit ma már biztosan nem akartnátok semmiképpen sem elveszíteni ebből?
2: Számomra, amit össze tudnék foglalni egy mondatban, az, hogy Istenről alkotott képemet kibővítette, megszépítette, és a kapcsolatomat vele úgymond a következő szintre emelte, mert megtudtam róla egy olyan dolgot, ameddig eddig még nem. És ezt a közelséget Istennel nem adnám semmiért.
1: Én talán úgy foglalnám össze, hogy a testem jó, a szexualitás jó, és ebben találkozhatom Istennel, és közeledhetek hozzá ezáltal.
0: Isten áldását kívánom nektek a további közös utatokra, házasságotokra, szolgálatotokra.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: És köszönjük a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, örülünk, hogy ma is velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Bízunk benne, hogy az elmondottak alapján világosabbá vált, hogy a test teológiája nem egy elvont tanítás csupán, hanem egy meghívás arra, hogy újra felfedezzük, mit jelent szeretni teljesen önátadóan, igaz módon. Ez az út persze nem mindig könnyű. Küzdelmekkel, talán kérdésekkel, kételyekkel, újrakezdésekkel van tele. De ahogy hallhattuk, mégis egy olyan út, amely a mélyebb egységhez, a tisztább szeretethez, a valódi örömhöz vezet. Kívánom, hogy ez a beszélgetés ne csak gondolatokat indítson el, hanem változást is hozzon a házasságaikban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, az elkövetkezendő fél órában az Öregkor bölcsessége címmel Fazekas Ilona műsorát hallgathatják innen a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ebben a hűvös, szelíd, de napfényes őszi napon. Juhász Gyula Fák című verse 4 sorával. Oly mozdulatlanul nyugodtak a kerti fák az őszi fényben. Talán a nyáról álmodoznak, csak egy levél hull néha szépen. Írók, költők, zeneszerzők számtalan alkotásukban oly megindítóan fogalmazták meg, hogy a Teremtőisten mély bölcsen rendezte el a világot a 4 évszakokkal. Üzeneteket küld a tavasszal, a nyárral, az ősszel, a télen. Hulló falevelek zizegését hallva, akarva, akaratlanul az elmúlást jutatja eszünkben, a betegséget, a szenvedést, és ami még ránk vár. A gondolkozó ember azt mondja, a hullólevél ígérete és biztosítéka a tavasz eljövetelének. A hívő ember arra gondol, hogy az elmúlásban benne van a feltámadás, de az eljövendő dicsőség hite és biztonsága, hogy megszerezze a hit és szeretet végső beérését. Már oly sokszor idéztem, hogy az öregkor elsősorban a hála ideje egy egész élet betakarított terméséért. Istenbe vetett hitünk, életünk különböző szakaszaiban fejlődésen megy keresztül, növekedésben, érésben. Vissza kell tekintenem a fiatalságom éveire is. Ahogyan a gyermekeknek iskola éretté kell válniuk, hogy jól boldoguljon az iskolában, úgy a felnőtt embernek is meg kell érnie az öregedés és az öregség állapotára. Fiatal és középkorú éveinkben önnevelés és lelki felkészülés kell ahhoz, hogy a felnövő és felnőtt gyermekeinkkel, majd később unokáinkkal harmonikus, nyugalmas legyen a családi életünk. Ennek forrása Isten hiten és szereteten alapuló kapcsolatok. Az édesanya békéje és az édesapa határozottsága. Az öregedés folyamatával csak úgy lehet félelem és elégedetlenkedés nélkül szembeszállni, hogy szabadon lelkünk mélyéből fakadóan elbocsátjuk mindazt, ami az élet korábbi szakaszának a sajátja volt. Paul Zulechner püspök Elmondatlan beszédek című könyvéből, melyet Németh Ottó fordított, felolvasuk egy részletet, melynek alcíme az élet derén. Ez megjelent a katolikus kincses kalendárium évkönyvében még 1909.

tetőre érve szemük elé tárul a völgy, ahonnét jöttek, és előttük egy másik völgy. Jól látható az út, amely most veszélyes kanyarokkal ismét völgynek tart. Az élet jut erről eszünkbe. Visszatekintenek aztán előre. Úgy érzik, fölértek karrierjük teljesítő képességük csúcsára. A megtett életutak szakaszaira tekinthetnek vissza. Aztán tekintetük lefelé irányul, és megborzonganak, és felteszik a kérdést. Most már számomra is völgynek megy az út, ennyi fáradtságos kapaszkodás után. Most már csak lefelé? Mikor ez a felismerés szíven üti önöket, akkor megsejthetik, mi az élet dele. Vagy elkedvetlenednek, vagy megmutassák, mire ellik még bennük. A test változik, észreveszik, hogy múlik az idő, és pedig egyre gyorsabban. A sejtés, hogy egyre kevesebb idő áll rendelkezésünkre, segít mérlegelni, mi volt eddig, és mi jöhet még. Életünket mérlegre tesszük. Ez a mérlegelés nagyon sokféle lehet. Vannak, akik elkezdenek arra összpontosítani, amit a rendelkezésre álló időben még feltétlenül meg kell élni, el kell intézni. Ilyenkor sajnos az emberi kapcsolatok háttérbe szorulnak. Az emberek másik csoportja ezt mondja. Én ezt már nem érem meg. Sóhajtanak. Így az életöröm vész el. Az életük delén boldog öregek csak azok lesznek, akik az életörömmel teli utat választják. Ha megtanulják életük belső szobáját felkeresni, életük történetében olvasni. Először is tudatosítanunk kell, Isten mindenkit elfogad, és az ember értéke nála nem a sikereinktől, teljesítményeinktől függ. Ez valódi vigaszt nyújt azoknak, akik öregen a meg nem élt élettől szenvednek. Vigaszt ad, amely ebben a sikerkóros kultúránkban valódi áldás lesz. Ez a bizonyosság, hogy megállhatunk Isten előtt, bármilyen is volt azelőtt az életünk, felszabadít minket, hogy életünknek tőle kapott további idejét jól vagy jobban, mint eddig tettük, használjuk fel. Megtérés is jöhet. Fontos szempont lesz, hogy már elég élesen látjuk-e, mit kíván tőlünk Isten az emberi közösségben, az egyházban. Mit tudunk még megtenni ebben a tekintetben, a még hátralévő időben? Ha háttérbe szorul az a kérdés, hogy mit nyújt nekünk az élet, helyet adnánk a másik kérdésnek. Hogyan lehetnénk mások számára az élet kenyere? Így, kedves testvéreim, a korintusi levél egy mondattal gazdagodna. Bármit teljesítek is, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Így az élet dele valóban a megtérés ideje lehet. Isten életkörébe lépve, életünk delén, életünk hátralévő idejébe bátorságot és bizalmat meríthetünk belőle. Életünk nyitott marad, mert maga Isten fogja teljessé tenni. Nem elég ok ez arra, hogy a még megmaradó időt görcsösség nélkül nyugodtan derűsen éljük? Nem szabad szüntelen arra gondolni, hogy már számomra is völgynek megy az út. Annyi fáradtságos kapaszkodás után. Most már csak lefelé? Nem. Az idős embernek még mélyebbre kell pillantania,

és akkor értjük meg, hogy volt egy elindulás, és lesz egy hazaérkezés, mely örök életet ígér. Turmezei Erzsébet Lefelé tartunk című versét meghallgatva, rájövünk, hogy nem lefelé, hanem felfelé tartunk. Lefelé tartunk, mondják rólunk az emberek. A fakul szemünk fénye, és hangunk megremeg. Sajnálkozó mosolyt is megfigyelhetünk, amikor kihagy néha az emlékezetünk. De bánkódjam miatta, az óra lepereg, s vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják, lépteink lassúak, óvatosak, nem várnak derűs, fényes utak. Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már, és veszít melegéből a kedves napsugár. De bánkódjam miatta, ha dermeszt a hideg, vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. De biztatóan ragyog felénk Isten mosolya. Ne félj, pajzsod vagyok. Fáradt gyermeket hordoz az erős égi kéz. Szólít. Szava színarany és édes, mint a méz. Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg, s vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják, nem fölfelé megyek. Hallom már a távolból a győztes éneket, s látom, fehér ruhába királyi trón körül nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül. Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg. Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg.

földi gondolkodású ember nem érti meg Isten bölcsességét, míg a lelki ember mindent Isten bölcsessége szerint ítél, így lesz az idős ember tőkéje, tapasztalata és bölcsessége, mely élethosszig tartó tanulási folyamat. Az életszakaszokra felosztott életünk időskorunkban akkor teljesedik be, ha életünk delét meghatározta, vagy legalábbis érintette lelki életünk. Tanulj! Ősi norvég vers, mely megjelent a Szegedi Piaristák honlapján, Isten szeretetre buzdít. Hallgassák meg nagy szeretettel. Tanuld meg a víztől követni utadat. Tanuld meg a tűztől, mindből hamu marad. Tanulj az árnyéktól örködni éberen. Tanulj a sziklától megállni helyeden. Tanulj a naptól, mely nyugovóra tér. Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen. Hogyan kell életed leélni csendesen? Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred. Hogy kell szépen élni és szépen halni meg? Tanuld a férektől, semmi sem fölösleg. Tanulj a rózsától, tisztán maradni meg. Tanuld meg a lángtól, elégetni szennyed. Tanuld a folyótól, utattól ne térj el. Tanulj az árnyéktól alázatos lenni. Tanulj meg a naptól szüntelen haladni. Tanuld a négy évszaktól ismerni az időt. Tanuld a csillagtól, hogy az égben erőd. Tanulj a tücsöktől, ha magad vagy, zenélj. Tanuld el a holttól, hogy semmitől ne félj. Belátást a sastól, és ha vállat súlynyomja, nézd meg, milyen terheket cipel a hangya. Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses. Tanulj a kismadártól, szabadon repülges. Tanulj a báránytól, legyél szelíd, mint ő. Mindentől tanuljár, mert minden veszendő. Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen. Tanítson, mi meghal, s léted örök legyen.

0: Kedves testvéreim! A következőkben hallgassák meg az örök életre megszületett volt kászoni plébános Fábián Dénes írását az Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből, melynek címe, alcíme Életed vizsga.
1: Vizsga. Ez a szó és ami mögötte van, idegeket borzoló, kedélyeket megmozgató, felemelő és lesújtó valóság. A Pallas nagy lexikona így határozza meg. Vizsga vagy vizsgálat a tanulás útján szerzett tudásnak vagy ügyességnek számonkérése. A tudás kipuhatolása. Találjuk a 919. oldalon. Vizsgára készül az óvodás gyermek, és boldogság sugárzik az arcán, ha elvégzett munkáját piros ponttal jutalmazzák. A kisdiák büszkén nyújtja át szüleinek a dicséretes bizonyítványt. Az érettségizett, az egyetemet végzett fiatal, amikor kezében tartja a diák évek becsületes, fáradtságos munkáját összegyűjtő bizonylatot, mely feljogosítja arra, hogy ettől a pillanattól kezdve nem csupán önmagáért él, hanem célokért, eszményekért, az emberekért dolgozzon, ez minden boldogság forrása. Bizony mindenki vizsgázik, mindenki fél tőle, de a vizsga utáni érzést nem lehet szavakba önteni, kivált, ha az jól sikerült. A vizsgák sorozata akkor fejeződik be, amikor a mennyei atya összecsukja az életkönyvét, és ráírja az utolsó jegyet. Az emberek földet dobnak a koporsóra megjegyezve, szép élet volt, vagy pedig ezt, eltékozolt élet volt. Itt lép elő eleven valósággá a fent idézett apró tanács szellemi mondani valója. Életed első harmadát nagyon komolyan vedd, használd fel az időt és az energiát, mert vizsgáid a második harmadban csak akkor sikerülnek. És ezek a vizsgasikerek bizony befolyásolják a harmadik és a negyedik negyed érdemjegyeit. Sőt, a síron túli érdemjegyet is ezek készítik elő. Fiatalok megkérdezték a bölcs tanítót, kortársait közül kit tartasz a legnagyobbnak, magadat vagy a többieket? A bölcs alázatosan azt felelte. Előbb nézzétek meg, hogy fogunk meghalni, és hogyan vélekednek majd halálunk után rólunk az emberek. Egyszerű falusi ember feküdt a beteg ágyán. Feje felett 80-szor vonult el a tavasz, a nyár, a tél. Vidám, tanulékony, szorgalmas ifjú volt, majd jó édesapa, családnak gondos sáfára. Becsületes munkával szerezte vagyonát, amelyet a beteg ágyán fiaira hagyott. Reszkető kezével megszorította a gyermeke kezét, és így beszélt hozzá. Fiam, ezentúl magad járod az élet útját. Sok vagyont nem hagytam rád. Van valami azonban, ami a pénznél értékesebb kincsem, amit neked szeretnék adni. Rád hagyom, amire az élet tanított engem, s ami mindig segített rajtam. Jegyezd meg, fiam, semmi sem sikerült az életben olyan jól, ahogy szerettem volna. Semmi sem volt olyan nehéz, ahogy gyakran kezdetben féltem tőle. Ne hagyd el azt, aki fönt uralkodik, akkor ő sem hagy el téged. Elégedj meg becsületes munkád gyümölcsével, járj az emberek között igaz és tiszta lelki ismerettel, és meglásd, már a földön élvezni fogod a mennyország örömeit. Személyesen nem ismertem ezt az idős embert, gyermeke, örököse, utóda az, aki elmondotta ezt a történetet. Áldja édesapja emlékét ma is. Ő mondta, édesapám egész élete követendő példakép volt, tanítása pedig el nem halványuló örök igazság. Amikor ezt a történetet végig gondoltam, az jutott eszembe, ez az idős ember, ha nem is ismerte szóról szóra az idézett apró tanácsot, mégis annak a szellemében élt. Élete vizsga volt. Az első harmadban készült rá, a másodikban vizsgázott. A harmadikban, az utolsóban, síron innen, síron túl, kamatoztatta önmaga és gyermekei számára verejtékező munkájának anyagi és szellemi drága kincseit.

kedves hallgatóim! Életünk utolsó szakaszában minden perc olyan értékké válik, mint a gyémán. Gyémánt. Ha útban vagyunk már az örök hazafelé, végső soron soha nem vagyunk egyedül, mert Isten mindig velünk van. Mi szépen hangzik a 22. Zsoltárban írottak. Halálos árnyak völgyén, hogyha járok, még ott sem félek semmi bajtól, mert te vagy ott is én velem. A te vessződ, a te pásztorbotod, vigasztalásom szüntelen. Vagy a 70. Zsoltában egy öreg ember így imádkozik Istenéhez. Ifjúságom óta te vagy oltalmazom, benned bíztam mindenkorom. A vénység idején ne vess el, mikor erőm megroskad, ne eresz el. Kedves testvéreimtől és hallgatóimtól elköszön a műsor szerkesztője Fazekas Ilona és segítőm Tar Gábor, aki majd megörvendezteti önöket Vivaldi 4 évszak zenei művével, az ősztétellel. Elbúcsúzom Csorba Piroska versével, Isten szépnek látja őket. További áldott szép napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten szépnek látja őket, görbült hátukat, csontos testüket. Bőrük ezer ráncát barna foltjait, bütykös ujjaikat, amelyekkel a botot szorítják. Öreg cipőkbe búj dagadt lábukat, ahogy araszolnak lassan előre a fájdalom tarlóin. Isten szépnek látja őket. Az asszonyok kendővel takart gyérhaját. Festetlen napszítta arcukat, visszereiket, kidudorodó ízületeiket, s az öreg emberek szikár alakját, pergamen bőrét, reszketek szavát, kevés beszédét. Isten szépnek látja a fogatlan ajkakat is, melyek némán rózsafűzért mormolnak magukban. Imád a gyermekeikért, az unokákért, az életért. Isten szépnek látja őket, amikor törött fényű szemük hajnalokra nyílik az álmatlan éjszakák után. Amikor főznek, kapálnak, amikor derekukat tapogatják, amikor keresztet vetnek a szegetlen kenyérre. Isten szépnek látja őket. Egyre szebbnek, ahogyan görnyednek, ahogyan testük egyre kisebb lesz. Fejük lefelé hajlik, mint a földet kutatnák. A pihenő helyet, ahol megfáradt, elhasznált testük álomra talál. A földet, amely méhébe fogadja őket, ahol fájdalom nélkül, testük terhe nélkül fekszenek majd fekete nyugalomban. Az arcukat ég felé tartva, a fekete föld alatt, behunyt szemmel várva az örök ragyogást, amely áthatol sírhalmon, szemfödélen halálon. Isten szépnek látja őket, minden öreget, a párjukat vesztetteket, az elhagyatottakat, a gyermekeiket siratókat, a tétovákat, a bottal tapogatózókat, a tolószékben ülőket, a beteg ágyukban fekvőket, akiket körülvesz a család, és azokat is, akiknek nincs rajta kívül senki, s oly elárultak, mint elhagyott kis cipő a sivatagban. Isten szépnek látja őket, a még itt maradókat, és a nem sokára elköszönőket, a hosszú életek terhe alatt roskadókat, az idő titkait tudókat, s lassan mindent elfelejtőket. Isten szépnek látja őket. Szépnek. Mint édesanyák a világra hozott, s karjukra tett csecsemőket.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a Clarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének harmadik fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt, a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatása való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája, fogalmazott a zsinat kiemelkedő teológusa Henri de Lubac. A zsinat erre a kételyre világos választ adott. Az ember egyéni és kollektív tevékenysége és hatalmas erőfeszítése, amellyel évszázadok óta igyekezett javítani életkörülményein, megfelel Isten szándékának. Valójában a keresztények egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az emberi találékonyság és bátorság eredményeit szembeállítsák Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő riválisa lenne.
2: Al contrario. Sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
1: Ellenkezőleg, a hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el, és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. Ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az evilági haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
2: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
1: Leó pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinatteát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a Clarissákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
2: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
0: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínált életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretetközösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban, felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni, és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva, az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása, az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
2: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretet közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szentatya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a 3 napos tanácskozásról.
3: Az Echo One kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Mariapoliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80-an képviseltük. Mit is takar az Echo One? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója az identitás hálózat és a jövő. Az Echo One-t Chiara Lubich alapította, 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál, vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átértünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
0: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik. Van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a Vatikáni Rádió hallgatóival.
3: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A médiatanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió október közepén fog megszólalni, amit nagyon várunk az abban a térségben élő lakosokkal. Fogunk gyűjteni októberben a Máriatonon, több napon keresztül a Mária Rádióban, a 60-i frekvencia elindulásáért, mivel anyagi vonzatai is vannak. Számítunk a hallgatók adományaira.
0: Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsorvezetőjének beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila a Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk innen a Nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől. Innen a Nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Ne félj, mert én veled vagyok. Ezt Izaiásnál olvashatjuk, és különleges, mert másnak jött, így a Szentlélektől, hogy ezt egy vászon táskára így ráfestettem, illetve a saját életemben is ez egy visszatérő, hogy ne félj, mondat az Úrtól, de amikor én ezt másnak adtam ajándékba, az azért volt különleges, mert egy nehezebb időszakon ment keresztül, szorongósabb időszaka volt, és nem igazán látta talán azt, hogy ennek mikor lesz vége. És így egyszer csak ültem a szobámba talán, és akkor jött ez, hogy tehát mit írjak rá a vászontáskára, és akkor jött ez az ige, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és hogy ebben annyira sok minden benne van. Egyrészt a neki is egy megerősítő üzenet volt, hogy az Úr a nehézségekben is ott van, akkor is, amikor ő pont ugye a félelemtől nem tudott megszabadulni, és hogy ennyire személyesen szeret minket, hogy ismeri a legbelsőbb titkainkat, a félelmeinket, a gondolatainkat, és hogy ő személyesen másokon keresztül is üzen nekünk, amikor mi éppen nem tudjuk úgy meghallani az ő hangját. Mert ebben a szituációban az volt, hogy ez egy nagyon nagy segítség volt, hogy külső baráttól tudott kapni egy olyan üzenetet, amit Isten neki szánt, és ezáltal megerősíteni az ő hitét és reményét abban, hogy Isten jó.
1: Pap Dorottya egyetemista gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézis alkalmával köszöntöm a jelenlévő gazdagléti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Hogyan ember az Isten fia? Maga a kérdés is meghökkentő. Hitünk szent titka ez, misztérium, amit emberi ésszel nehéz felfogni. Az öröki Isten, aki öröktől fogva van, és mindörökké létezik, tehát nincs se kezdete, se vége. És ez az örök Isten egy isteni lényekben mégis három személyben létezik. És a három személyből az ige, a fiú eljön ide a földre, és valóságosan a saját emberi testet vesz föl. Alá kell húznunk ezt, hogy saját emberi test, mert nem kölcsönvett valamit, nem valami jelmezbe öltözött, nem egy már meglévő embert foglalt le magának, hanem megtestesült, inkarnátus est. Megtestesült, vagyis emberséget vett föl, és az emberségünk, emberi természetünknek a legfőbb jellemzője az, hogy testből, lélekből áll az ember. Test és léleknek egysége itt a mostani jelenlegi létmódunkban, a testi halálban átmenetileg elhagyja a szellemi lélek a testet, az anyag és a szellem elválik ilyen értelemben, mert a test, ami a bibliai képes elbeszélés szerint a földből, a porból vétetett, visszatér a porba a bűn sajnálatos következményeként, meg maga a bűn is az, ami sajnálatos igazából. De a bűnt kivéve az Úr Jézus mindent magára vett az emberségünkben. És most itt a katekizmus 470. pontjával kezdődően azzal kezdtünk foglalkozni, hogy hogyan ember az Isten fia. Isten fia emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve, mindenben hasonló lett hozzánk. Így tanít a II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója, vagyis valóban emberré lett az Isten fia. És nem keveredett benne az istenség és emberség, és nem használta ki isteni mi voltát arra, hogy különleges és rendkívüli dolgokat tegyen. Nem akarta azt, hogy neki szolgáljanak, hiszen elmondta azt, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét váltságul adja sokakért. Nem kellett volna meghalnia, ha nem akar. Jöhettek volna valóban a felmentő seregek. Jöhettek volna az ég erői, és mindenféle rendkívüli beavatkozás is megakadályozhatta volna az Úr Jézus kínos halálát, de ő éppen azért jött, hogy értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, meghalljon és megváltson minket. Vagyis ő akarta ezt így, és nem engedte, hogy az isteni képességek azok túlsúlyba kerüljenek. Csak jámbor, apokrif írások szólnak olyan dolgokról, amelyek inkább mosolyra fakasztják az embert. Vannak úgynevezett apokrif evangéliumok vagy írások. Ez az idegen szó azt jelenti, hogy kegyes, jámbor tartalmú, akár legendás elemekkel tarkított leírások, amelyek elég korán kezdődtek, de már a bibliai keletkezési időn túl, annál azoknál, a bibliai íratoknál jóval később, de igényt tartanak arra, hogy Jézusról szólva olyan dolgokat elmondjanak, amelyek nincsenek benne a kinyilatkoztatott szövegekben és evangéliumokban, és ezekben az írásokban, amelyek a Biblia mellett, hát érdekes írások és jámbor tartalmú vallásos szövegek, leírások, amelyekből valami azért fontos a keresztény hagyomány számára többek között az, hogy ezekből az ilyen szövegekből, mint Jakab protoevangéliuma, ilyenekből tudjuk meg, hogy kik voltak a boldogságos Szűz Mária szülei, és egy ilyen apokrif írás nyomán tiszteljük és köszöntjük Szűz Mária szüleit, Szent Joakimot, Szent Annát, akik az Úr Jézus nagyszülei ezzel a megközelítéssel, és így a nagyszülők védőszentje

koncert, amikor egy nagyon kiváló énekegyüttes, egy a cappella énekes együttes énekelt itt nekünk a Gazdagréti Szentangyalok templomban, és az egyik műsorszám vagy énekszám egy apokrif írásból való, vagyis volt előadva, vagy így keletkezett. Ha jól emlékszem, az volt a lényege, hogy a kis Jézus még meg sem született, de kiszólt egy gyümölcsfának, hogy hát hajoljon meg az ő édesanyja előtt, és adjon neki ennivalót a gyümölcséből. Tehát a szűzanya szíve alól kikiáltott ez a kis magzat. Hát ez egy apokrif dolog, avval szemben, amit viszont a kinyilatkoztatásból és Szent Lukács evangéliumából tudunk, de az sem valami különleges dolog, mert Erzsébet számol be arról, amikor a szűzanya meglátogatja Zakariás feleségét, akkor elmondja, hogy felújongott a méhemben a magzat. Tehát ezt az anyai megérzést tolmácsolja, és hát ebben nincs olyan nagyon rendkívüli, mert a várandós édesanyák tudnak ilyeneket tapasztalni, de ezt ő örömnek értékelte, és a találkozáskor történt, akkor mi már a hitben ahhoz tulajdonítjuk, vagy ahhoz viszonyítjuk, hogy ott volt a kis Jézus a szűzanya szíve alatt, és akkor az Erzsébet szíve alatt lévő keresztelő János felújongott a megváltó közelségében. De az, hogy ki kiált az édesanyja szíve alól, hogy így mondjam, és parancsol egy gyümölcsfának, hát ez olyan kedves elképzelés. Annál rosszabb, amikor valami büntetést talál ki az Úr Jézus. Ilyenek is vannak az apokrif írásokban, ezeket nem szívesen olvasom, vagy teszem közzé, de annak, amikor a rosszalkodó pajtásait megbünteti, meg valami bénasságot okoz nekik, vagy valami elég bántó rendelkezést mond a kis Jézus, a gyermek Jézus, vagy vannak bájos történetek, hogy ma is vannak ugye gyurmázó gyerekek, ilyen kis gyurma gumiból formálnak különböző kis figurákat, hát a kis Jézus agyagból készített ilyeneket, és neki az csak egy csettintés volt, hogy ezek életre keljenek, és a kis madár figurácskák igazi élő madárrá váltak, és felreppentek. Hát ilyen, ehhez hasonló dolgokat olvashatunk az apokrifekben. Na, elég sok történet van, tehát most így ezeket csak úgy emlékezetből mondom, és lehet, hogy nem is pontosan, vagy szó szerint, de ilyen, ezekre emlékszem, hogy ilyen különleges történetek igyekeznek azt igazolni, hogy Jézusban az isteni erő, az isteni képesség már gyermekkorában is megvolt, és élt ennek a lehetőségével. Az Úr Jézus felnőtt korában élt az isteni adottságainak, vagy isteni mi voltának a lehetőségeivel, erkölcsi értelemben is, és a hitben, amikor kinyilvánítja valakinek azt, hogy menj, bocsánatot nyertek bűneid, és valóban, amikor meghökkennek a farizeusok, meg az írástudók, hogy hogyan mondhat ilyet, hát ki, aki megbocsájthatja a bűnöket, nem egyedül Isten? De igen, de hát Jézus Isten, ezért kimondhatja, ki nyilváníthatja egy bűnös esetében, főleg akiből látta a megtérés szándékát, és aki ezt tanúsította, mint a lábát csókolgató és könnyeivel áztató bűnös asszony Simon farizeus házában. Simon megütközik rajta, hogy hogyan lehet, hogy ezt megengedi, beront egy nő, ráadásul férfi társaságba étkezés közben, és akkor egy nagy jelenetet rendez, és még olajat is önt a lábára Jézusnak. Hát hogyan engedheti maga közelébe? Hát úgy, hogy tudta, a bűnbánata miatt sír, bánja a sok bűnét. Pontosan tudta Jézus, hogy
ez az asszony bűnös, és azért engedte,

0: hogy ki adja a bánatát ilyen külső rendkívüli cselekedetekkel, és a végén ki is mondja a megbocsájtó szót, menj, bocsánatot nyernek nyertek bűneid. Tehát ez az isteni képesség, mert valóban igazuk volt egyébként a farizeusoknak, hogy ki az, aki megbocsájthatja a bűnöket? Hát az Isten. Igen, de Jézus Isten. És a másik pedig ugye a sok csoda, gyógyítás, ördögűzés, amit isteni erővel tesz Jézus, ezt az isteni erőt egyébként emberekkel is megoszthatja. A Jóisten felhatalmazhat embereket csodatételekre, de akkor sem az emberek végzik el a csodát. Az apostolok is gyógyítottak, de gondoljunk csak vissza, amikor Péter gyógyít, és egy béna, meg egy béna koldus a szereplője a történetnek, és mondja neki, hogy aranyom, ezüstöm nincs. De a názáreti Jézus nevében azt mondom neked, hogy kelj föl és járj. Igaz, hogyha nyelvtanilag elemezzük a mondatot, akkor Péter az, aki mondja, hogy én mondom neked, hogy kelj föl és járj. De hozzáteszi a lényeget, hogy nem ő gyógyítja meg ezt a bénát, hanem Jézus Krisztus, a názáreti Jézus. És az apostolok csodatételére, vagy később a szentek világában, az egyház történelmében is a csodatételekre Isten ad felhatalmazást és képességet. Jézusnak nem kellett külön felhatalmazás, mert ő Isten volt. És akkor most mindezek mellett, vagy ezek ellenére, mi most inkább az emberi oldala próbálunk továbbra is foglalkozni. Miután elhárítottuk azt a tévedést, vagy azt a veszélyt, hogy Jézustól várnánk mi is, hogy bizonygassa az istenségét. Na de itt van a 470-es pont. Laodikeai Apollináris azt állította, hogy Krisztusban az ige helyettesítette a lelket, vagy a szellemet. Ez tévedés volt. És e tévedés ellen vallotta az egyház, hogy az örök fiú az értelmes emberi lelket is magára vette. Nem könnyű fogalom, én magam is küzdök ezzel a fogalommal. Van egy paptestvérem, aki úgy, ahogy szokták mondani, olyan falusiasa, hogy kenivágja, vagy ilyen laza megfogalmazásban. És főleg ilyen szent dolgokról nem lehetne mondani, de mégiscsak jól ért ahhoz, hogy hogy is kell érteni az emberi lelkünket. Hát ez szellemi lélek, Isten képmása bennünk. Nagyon bölcseletileg nem érdemes most ebben elmélyedni, mert akkor meg a bibliai fogalmak szerint a lélekről árnyaltan beszélni, mert akkor egy külön beszédsorozatot lehetne erről mondani. Mert ugye annak is a Biblia valamilyen szintű éltető lelket tulajdonít, akik lélegeznek például. Tehát az állatoknak olyan lelke, olyan szellemi lelke nincsen, mint nekünk. Mi az angyalokhoz vagyunk hasonlóak, avval a többlettel, hogy nekünk a Jóisten anyagi testet is teremtett, ahogy ebből kiindultunk, és test-lélek egysége az ember itt a földi jelenlegi életállapotában. Na de Jézus valóban emberi lelket vett föl, és akkor most azt mondjuk, hogy akkor Jézusnak két lelke volt. Szóval ez is butasság lenne így elgondolkodni ezen, hogy hát volt az isteni lelke, a szent lélek, és volt egy emberi lelke. Hát ezen sem érdemes ilyen mondat szerkezeti magyarázatokkal gondolkodnunk, mert valóban a Szentlélek töltötte be Jézust, tehát az ő erejéből fogantatott az emberi léte, és a küldetését a Szentlélek vezette, de úgy vezette még, mint minket. Hát fölkente őt a Szentlélek. a harmadik isteni személy. Jézus emberi mi voltába is, mondjuk így, hogy bele szólt, vagy hatással volt, ez sokkal szebb kifejezés, a lélek, a Szent Lélek. Mert hiszen leereszkedett rá a keresztelésekor, és betöltötte Jézust, és aztán írja a Szentírás az evangélium, hogy a Szentlélek erejében indul el, és végzi a küldetését a lélek erejében. És ez a különleges képesség, ez nekünk is az osztály részünk lehet, mert minket is be tud tölteni a Szentlélek, be is töltött már a keresztségben. A Szentlélek templomai lettünk, a Szentlélek hordozói vagyunk, a mi testünkben is jelen lehet, hogyha tiszta életet élünk a Szentlélek, mert Szent Pál kimondja, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, de attól még nem mondjuk, hogy a Szentlélek az a mi lelkünk, mert nekünk a Teremtő, a fogantatásunk pillanatában saját, egyedi, megismételhetetlen lelket teremtett, és ez így történik minden egyes ember esetében. Ezért emberről beszélünk, testi, anyagi és lelki valóságban, már a magzatok esetében, sőt a megtermékenyülés pillanatától közvetlenül elindulva, már minden fázisban ott van az ember. Nem az agy kifejlődése teszi emberré az embert, vagy a szerveinek a kialakulása, hanem Isten akarata teszi emberré, amikor az emberi módon továbbadott életfakasztás pillanatában az Úristen lelket teremt minden embernek. És olyan szép, hogy a katekizmus kimondja, kifejti, hogy nem a szüleiből származik ez az ember, nem a szüleinktől örököljük. A géneket igen, ott vannak a felmenőink, ez egy más dolog, a testi adottságainknak a kérdése vagy elemzése, de nincsenek lelki gének, hanem saját lelke van mindenkinek, és éppen így vagyunk mi sajátosan egyedi teremtményei az Úristennek. És ilyen értelemben az Úr Jézusnak is volt emberi lelke. De nyilvánvalóan itt most el kell tekintenünk, és ez megint egy kicsit elgondolkodtató dolog, hogy amit előbb mondtunk a mi lelkünkről, hogy azt Isten teremti. Amikor azt mondjuk, hogy született Jézus, de nem teremtmény, akkor ez megint csak a Szentlélek ajándéka, hogy egy test-lélek fogantatásban foglalja le egy Szentlélek erejéből fogant emberi élet lehetőségét, ezt foglalja le az ige magának. Na de még erről biztos hallunk, mert a katekizmus okosabb, mint én csak most hangosan gondolkodtam, és erre hívom föl a figyelmet. A 472. pont, ez az emberi lélek, amelyet Isten fia magára vett, valódi emberi megismeréssel rendelkezett. E megismerés önmagában nem lehetett határtalan, térben és időben folyó életének történelmi körülményei között valósult meg. Ezért Isten emberré lett fia, gyarapodhatott, ahogy Lukács evangéliuma leírja a 2.52-ben, gyarapodhatott bölcsességben, korban és kedvességben. Ugye ezek most az ő szellemi képességeire vonatkoznak, mert az, hogy testében is fejlődött az Úr Jézus és felnőtt férfivé vált, ez természetes, és ez az emberségnek a testi oldalról való velejárója. Ez a három megjegyzés, ezek mind a szellemi képességekre, a lelki dolgokra vonatkoznak Szent Lukács evangéliumában. Először is a bölcsesség. Mi az a bölcsesség? A bölcsesség azt jelenti, hogy emberi módon keresem és követem Isten szándékait. Helyesen választok értékek között, de nem a magam elgondolása, hanem Isten akarata szerint. Ez a bölcs ember, aki Isten parancsait vagy szándékait követi. Aztán az is lelki dolog, amikor azt mondjuk, hogy korban, itt mondom, nem a testi életkori fejlődésre kell gondolnunk, hanem arra, hogy szoktuk mondani ezeket a fejlődési kategóriákat, hogy van, aki még kiskorú, van, aki kamaszkorú, vagy van, aki ifjúkor, van ilyen, hogy ifjúkor, meg van aztán felnőttkor. És a korban is egyébként itt ez a megismerő képesség, a tudás, az megint nagyon fontos. Kicsit ennek is testi alapjai vagy háttere van nyilván, mert hiszen itt valóban az agy, az értelem működése kerül előtérbe, de a megismerésben is mi nem csupán egy agyműködést látunk. A megismerés az már egy lelki-szellemi képesség, szellemi lelkünk van. A szellem az azért nem az anyagnak csak egy ilyen vetülete, vagy egy valami következménye. Tehát az ember nem mindig az agyával gondolkodik, vagy lát át dolgokat. Tehát az előbbi képesség is több az agynál, hogy valaki bölcs, mert ott van a léleknek a belső nyitottság, a bizalma a természet feletti felé. És a természet feletti az nem anyagi valóság. Nos, nézzük akkor, ez a kor tehát, az is azt jelenti, hogy a megismerő képessége fejlődik. Azt szoktuk mondani, hogy az embernek van egy olyan életkora, amikor a saját értelmével tud már gondolkodni. Tehát értelme használatára tud lenni. Ezt például a keresztségnél az kánonjog szerint szoktuk figyelembe venni. 7 éves kor előtt még olyannak tekintjük a gyermeket, aki nem tud az értelmével szabadon maga rendelkezni. Ez nem azt jelenti, hogy fogyatékos a gyerek 7 éves koráig, és nem tud azért értelmesen viselkedni, hanem ez egy jogi kategória. Az értelem használatát a 7 éves kor felett szoktuk vélelmezni. Ezt bizonyítja, többé-kevésbé, mert ugye én is 6 éves koromban kezdtem iskolába járni, de van, aki késlelteti például szándékosan, hogy ideje korán menjen iskolába, vagy a szülei késleltetik, és mert még nem olyan érett ez a gyerek, hát még ha engedjük, főleg az évvesztesek, azok mindenképpen csak később, már közelebb a 7 éves korukban kerülnek iskolába, tehát akik ősszel születtek. De ez is mutatja, hogy még az emberi közfelfogásban is ez az életkor azt jelenti, hogy az embernek az értelme akkor kezd kibontakozni, akkor érdemes már őt tanítani. Ha vannak csoda gyerekek, akik írnak, olvasnak, számolnak már óvodás korukban, tehát ezt ismerünk ilyeneket, mert 5 éves korában már minden számtani dolgot megért, vagy mit tudom én, vagy zenét szerez, hát a nagy zeneszerzőkre, csoda gyerekekre is kell gondolni, meg a Virtuózok műsorsorozatra, amikor ilyen egész kis gyerekek már csodálatos módon hangszereken játszanak, szóval ez persze, ezek vannak kivételek. De Jézusnak ilyen értelemben is növekednie kellett. 12 évesen már nem csak okos volt, hanem bölcs is. Ez is két fogalom. Az okos gyerek az, akinek van tudása, ismeretanyaga, információkkal bír. A bölcs azonban a rendszerező képességgel is bíró személy, főleg, ahogy mondtuk, aki ráhangolódik Isten szándékaira. Jézus tehát Lukács szerint gyarapodhatott bölcsességben, korban és kedvességben. Sőt, érdeklődnie kellett olyan dolgok iránt, amelyeket emberi mi voltában tapasztalati úton kellett megtanulnia. Tehát megtanulta például a szakmát, az ácsmesterséget. Ez megfelelt annak, hogy a szolgai alakjában önként kiüresíthette önmagát. Látjátok tehát, hogy mi minden kapcsolódik ehhez a témakörhöz, hogy Krisztusnak van emberi lelke és emberi megismerése. Nem tudunk óriás léptekkel haladni a témában, mert sem a téma fajsúlya nem könnyű. Az átgondolásához időre van szükség, több példa kell, bibliai vonatkozás vagy emberi tapasztalat, hogy megértsük az Úr Jézus emberi állapotát. Ezért itt a 472. ponttal bezárólag fejezzük ma be a felnőtt katekézisünket, de jön majd a következő alkalom, amit bizonyára mindnyájan várunk, meg a téma is érdekel minket, hogy ezt folytathassuk, és többet tudjunk meg az Úr Jézus emberi mi voltáról. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Holnaptól leszek szomorú, holnaptól, de ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni, mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, talán a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól, de ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. Egy gettóban talált gyermekvers, 1900.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Gellért, püspök, vértanú. Gellért azon szentek közé tartozik, akik nem hazánk földjén születtek, mégis életük, tevékenységük és haláluk ide kötik őket. Belencében látta meg a napvilágot 980 körül, azon a lagúnák szabdalt a szigetföldön, melynek első lakói a hagyomány szerint Attila hunnyai voltak, akik a szárazföld városaiból és falvaiból menekültek ide. 5 éves korában szülei apját Sagredo Gellértnek hívták, áteveztek vele a Szent Márk székesegyházzal szemben fekvő San Giorgio szigetre. Az orvosi előrejelzések szerint a kisfiú, aki Szent György napján született, nem maradhat életben. Így a szülők fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imádságára meggyógyul, Istennek szentelik életét, és azonnal a monostorban hagyják. A gyermek felgyógyult, és a monostorban maradt, ahol fokozatosan megismerkedett a kor szellemi életével, valamint a Szent Benedek rend lelki életének és fegyelmének alapjaival. 15 éves korában édesapja, aki Jézus iránti szeretetből szentföldi zarándoklatra indult, társaival együtt elérte Palesztinát, ahol arab rablók támadták meg őket. Bár a támadókat sikerült megfutamítani, édesapja a csatatéren életét vesztette. A fiú, hogy emléket állítson édesapjának, felvette a Gellért nevet. Nem sokkal később édesanyját is elvesztette. 25 évesen rendtársai a monostor perjelévé választották, majd Vilmos apát javaslatára Bolognába küldték, hogy tudását elmélyítse, és később tanári posztot tölthessen be a kolostori iskolában. 32 évesen tért vissza a Szent György szigeti monostorba, de tanítói pályafutása nem tartott sokáig, mert Vilmos apát halála után őt választották meg apátnak. 3 év múlva lemondott apáti tisztségéről, és a Szentföldre indult. 2015. február vége felé szállt hajóra 2 társával, hogy elérje Palesztinát. Azonban a kitört tengeri vihar miatt Isztria partja felé sodródtak, és hosszú kényszerpihenőt kellett tartaniuk. Miután átkelték a partmenti hegyláncokat és a Drávát, 2015-ben Pécsre érkeztek, ahol Mór püspökhöz mentek. Tovább utaztak Székesfehérvárra, ahol István király meghívta Gellértet, hogy nevelje őt 8 éves fia Imre számára. Gellért 7 évig nevelte a királyi palotában. Ezután következtek a bakonybéli remeteség évei. A monostor melletti erdei kunyhóban tudott leginkább elmélkedni és dolgozni. Ekkor írta a Szentírás magyarázó munkáit többek között a zsidókhoz írt leveléhez és Szent János apostol első leveléhez. Sajnos e munkái mind elvesztek. Körülbelül 1028-ig élvezhette a monostor csendjét és erdei magányát. Miután ajtónyvezér legyőzésre került, Szent István felkérte őt a marosmenti egyházmegye megszervezésére. Ajtóny, aki a bizánci császárság szomszédságában élve görög szertartás szerint vette fel a keresztséget, telepített görög szerzeteseket Marosvárra. Bár a szerzetesek a családi ostrom után elmenekültek, Oroszlámoson még a 13. század elején is jelen voltak. Gellért az egyházszervezést azzal kezdte, hogy a területet 7 főesperességre osztotta, és a papok közül azokat állította ezek élére, akik tudtak magyarul. Emellett káptalani iskolát alapított a papi utánpótlás biztosítására, templomokat építetett, köztük a székesegyházat, és a bencés monostort, amelyet a boldogságos szűz oltalmába ajánlottak. Tevékenységét a szent életű király bőkezűen támogatta. A király 1038-ban bekövetkezett halála után azonban jelentős változások következtek. Az új király, Péter, akárcsak Gellért nem értett az uralkodáshoz, és idegen pártolása miatt nemzeti forradalom űzte el a trónról. Utóda, Abba Sámuel szintén nem vitte sokra. Zsarnoki uralkodása miatt 1043-ban Gellért megtagadta tőle a koronát és a húsvét megünneplését. 1046. szeptemberében, amikor a lengyel számüzetésből hazatérő Vászoly fiakat, Endrét és Leventét fogadta volna, egy váratlan fordulat következett. Mivel a hercegek még nem érkeztek meg Székesfehérvárra, Gellért tovább utazott Diósdig, ahol éjszakázott. Reggel a Szent Szabina templomban mondott miséje közben előre meglátta közelgő vértanúságát. Amikor a pesti révhez közeledett, Vatha pogány lázadói támadtak rájuk kőzáborral. Kiráncigálták Gellértet a szekeréből. Hozzá kötötték egy kordéhoz, és a később róla elnevezett Kellenhegy szikláiról a mélybe taszították. 1046. szeptember 24-én Budán halt meg.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Ha mindent kijavítottál volna magadban, amit másokban eddig hibáztattál, ma tökéletes ember volnál. Tartja egy kínai közmondás.

Dicsetessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem. És talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, és ünnepi lakomát készítetett és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntött el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás,
Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért, amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét, amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem, és te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5. fejezet 16. vers: imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk: Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás: távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől: vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt,
de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokba, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől.

kapja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja, rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unoköccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szűkebb pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahová Isten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk, az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers. Közel egyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145-ös Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik.
izgalmas

Bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek. A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártó szomszédért is, talán a rossz szándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártya gyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt, annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem, imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhíve téged, meghíve téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy egy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja a Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresztségben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Ha azt látod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak, miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja a mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme, még a legszárosabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért és akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza
az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki, Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a, hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Oda vinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.